Radnóti Miklós, törvény. Darvak irkálnak változó betűket az égre, s hangjuk úgy potyog, kopogva, mint a jég. Utánuk pillant most az ég, s megáll a támolygó idő. Az ősz emlékké válik, és szikrázva élesül a szó, mit lom közt pirosan ejt a szél. Szinte fütty, mi ideér, oly sikoltva ejti el. Mert fagy készül itt, utána hull a hó, s majd alá kerül kegyetlen a földi mozgalom. Te bujdos ott, s egy hajnalon az új fű kidugja tőrét. Törvényez, eddig él. Erős a tél, de sűrű lázadás tör majd belőle föl tömötten. Velünk tartasz éj, mögöttem sugva kérdez így a tájék. Bólintok, s érzem arcomon elégedett szelét, piros láng a lomb, és int, hogy nem felejt. Figyelj te is, levelet ejt eléd is. Várja válaszod.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Áldott az Isten, akinek végtelen kegyelme és szeretete révén én ismét együtt vagyunk. Együtt Isten ígéjével. Együtt, hogy meghallgassuk Istennek itt és most hozzánk intézett üzenetét. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ennek a reménységnek nevében és ennek a reménységnek jegyében, gyertek testvéreim, összpontosítsuk figyelmünket Isten üzenetére. Ha előző tanulmányunkból megértettük azt, hogy nekünk küldetésünk van e világ felé, hogy mint keresztény ember nem szigetelhetem el magam a másik embertől, hogy felelősséggel tartozom azért a másik embernek, akit a Biblia az én felebarátomnak nevez. Ha megértettük, mit jelent ez a kérdés? Menni vagy nem menni? Ha megértettük, hogy vétkesek közt cinkos, aki néva, s atyafiaiért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Ha mindezt megértettük, gyertek testvéreim, tisztelt hallgatóink, tegyünk egy lépést előre Biblia tanulmányunkban. Nézzük meg, milyen következményekkel járhat, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Az ígei alapot mai tanulmányunkhoz a Jónás próféta könyve első fejezetének első három verséből idézem. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elém. És felkele Jónás, hogy Társisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely méne Társisba, és megadván a hajóbért, beszállna abba, hogy Társisba menne velük az Úr színe elől. Hallgassuk meg, hogyan foglalja versbe nagy költőnk Babits Mihály e történelmi képet.
1: Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őtett Társis felé, és megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért.
0: Volt egyszer egy próféta Izraelben, élete és munkássága második Jeroboám uralkodásának időszakára esett, Krisztus előtt 783 és 743 között. A prófétát Jónásnak hívták. Nem különleges név, azt jelenti gal. Különben az Új Testamentumban is megtaláljuk ezt a nevet. Így hívták Péter apostol édesapját is. A proféta apjának is ismerjük a nevét, Amittainak hívták, ami hűséget jelent. Szülőfaluja Gátkéfer, a mai Elmesháda nevű falucska volt Izrael északi tartományában. Köztiszteletnek örvendő proféta volt. Ő profétálta meg Izrael győzelmét Arám felett. Profétálása nyomán boldog, békekorszak következett az országban. Hiszen északon Hamat, délen pedig az Araba, azaz Holt-tenger volt az ország határa, és a nép méltán látta ebben a virágzó korban a salamoni korszak visszatérését. Hát ugye, testvéreim, tudjuk, hogy szerencsés az a proféta, aki ilyen kedvező üzenettel bízatik meg. Így tehát nem csodáljuk, ha Jónást tisztelték hazájában. Az északról jövő Arám veszély elmúlt, és ezt különösen szülőföldje becsülte nagyra. Jólétről és gazdagságról prédikálni, jólétről és gazdagságról profétálni, sőt, ennek beköszöntését is megérni, mindig is népszerű dolog volt, és mai napig is az maradt. Jónásnak ez a megbecsülése a zsidó hagyományokban is tükröződött. Nagyon régi zsidó hagyomány azt tartja, hogy ő lett volna a sareptai özvegyasszonynak a fia, akit ílés támasztott fel a halálból. Megint mások pedig úgy tudták, hogy ő volt az a proféta növendék, mai nyelvvel szólva az a teológiai hallgató, akit Elizeus elküldött Jéhuhoz, hogy királlyá kenje őt. Azonban a szomorú a történetben az, hogy Jónás népszerűsége csúcsán elfeledkezett arról, hogy ő csupán csak egy szolga. Isten üzenetének szolgál. Létének nem az adott alapot és értelmet, hogy szülőföldjén tisztelték, hogy szerették az emberek, hogy népszerű volt, hanem az, hogy a magasságos Istennek ügyét szolgálta. A történetben az a még szomorú, hogy mi sem vagyunk mentesek a jónási kísértéstől. A szolgálatból általában és legtöbbször a ránk háruló dicsőség érdekel, és ezt látjuk. Azt, amit a szolgálatunkért az emberektől kapunk. Azt keressük, hogy mit ad nekünk Isten az ő szolgálatán keresztül. Emögött viszont meghúzódik a gőg és a büszkeség kísértése. Zebedeus fiai és a többi tanítványok önként áldozatot vállalva követték a mestert, ám a gőg kísértése, a kitekinthető nagyobbnak kérdése még hosszú éveken át hatalmába tartotta őket, s még az utolsó vacsora ideje alatt is fertőzte szívüket a látszatnagyság keresése. Csak Krisztus keresztje tudott ennek a kísértésnek véget vetni, na meg a jeruzsálemi felház tapasztalata. Jónást, szolgáját az Isten új megbízatással, új küldetéssel szólította meg. Ez volt az Úr ígéje Jónáshoz, az amittai fiához. Indulj és menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám a rosszasága. A küldetésre természetszerűen mindig engedelmesség a válasz. Az engedelmesség a hűségnek próbája. Isten ma sem hűség fogadalmakat vár tőlünk, hanem engedelmességet. Mert szépen elmondhatjuk, akár a keresztségi hitvallás tételünket, akár a konfirmációi fogadalmunkat, de ez még nem minden. A hangzatos szólamok helyett Isten engedelmességet és szolgálatot vár mai gyermekeitől is. Ebben a két bevezető versben, amelyet felolvastunk elmélkedésünk elején, semmi szokatlan, különös dolog nincs. Hiszen Isten azért hívta el mindig a szolgáit, mert feladatot, küldetést bízott rájuk, és engedelmességet várt el tőlük. De a küldetés mindig próba. És a próba tüze mindig új engedelmességhez vezet. Ezért a kérdés. Van-e elég bátorság és szeretet a prófétában? Minden küldetés újra meg újra felveti ezt a kérdést. Nem csak akkor, de ma is. Bennünket is küldetésünkkel próbál meg az Isten. Jónás sajnos megijedt a küldetéstől. Whitehelly ihletett tollából ezt olvasom. A megbízatás nehézségeit látszólag lehetetlen voltát kezdte mérlegelni, így kételkedni kezdett. Még nem a következményektől félt, csak a nehézségek valószínűségétől, lehetőségétől riadt vissza. A mi félelmünk sem az igazi nehézségek között születik, hanem mi is, valljuk csak be, a nehézségek árnyékától szoktunk megijedni. Ha eljutnánk az engedelmes cselekedetekig, akkor megnyílna előttünk mindennapi életünk vörös tengere. De mivel csak a parton topogunk, csak árnyéktól félünk, Az elől próbálunk menekülni, ami véleményünk szerint megtörténhetne velünk. Ezért mi sem vagyunk több, mint egykor volt Jónás. Jónásnak talán emberi számítás szerint igaza volt. A küldetés veszedelmes volt. Na meg kényelmetlen is. Először is ott kellett hagynia azt a helyet, ahol köztiszteletnek örvendett. Ahol mindenki becsülte, és mindenki tudta róla, hogy ő milyen fontos embere az Istennek. És következésképpen milyen nagy ő, Jónás, az embertársai között. Az üzenet átadása is kockázattal járt. Nem volt népszerű egy idegen prófétának az ereje teljében lévő város számára egy ilyen népszerűtlen, egy ilyen veszélyt hordozgató üzenetet hirdetni. Tudnélik, Ninive akkor élte fénykorát. Az egész világ csodálta a várost. Asszíria fővárosa volt, a Tigris keleti partján. Jónás mennél inkább mérlegelte az üzenet esélyeit, annál kevesebb bizalma maradt. Azonban Isten ügyének örök törvényszerűsége, hogy a látszatok ellenére is biztosan halad előre. Aki mérlegelni kezd, aki megpróbál alkudozni az üzenettel, a megbízatással, a lehetőségekkel, testvéreim, az akkor is, ma is és mindenkor elbukik. Isten a megváltási tervben mindig úgy cselekszik, hogy mi emberek azt tapasztaljuk, hogy Isten minden ügye felett elhangzik ez a szózat. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim. Olvassuk Ézsaiás 55:8-ban. A küldetés teljesítéséhez, az engedelmességhez hitre van szükség. A hit pedig mindig kockázatvállalást jelent. Egy olyan állapotot, amikor az engedelmesség az Istenbe vetett bizalomra, és nem az emberi józan ítéletre vagy belátásra épül. Testvéreim, ha Ábrahám annak idején nem vállalta volna a hitnek ezt a kockázatát, soha nem indult volna el az alapokkal bíró város felé. Jónás viszont
1: félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol a magány és a békesség övezze, sem hogy a fedett népség megkövezze.
0: Jónás, hallottál? Nem az Istent tagadta meg, csak egyszerűen nem vállalta a küldetést. Önmaga előtt valahogy így tudta igazolni tettét. Ilyeneket mondhatott magának. Nézd, te már nagykorú vagy. Lehet már annyi önállóságod, hogy magad is ki tudod választani a misszió területet. Képességednek, adottságaidnak megfelelően. Minek töltenéd idődet azzal, hogy Ninivébe menj, találsz te közelebb is munkaterületet. Valahogy így bölcselkedhetett Jónás önmagát. És ha nincs munkaterület, hát akkor annyi szolgálat után, annyi profétálás után, annyi prédikáció után, hát neked is jogod van néha egy kis pihenésre. Eltöltöd majd az idődet egy csendes, pusztai helyen, naponként dicsőíted majd az Istent, és várod, amíg Isten közelebb teremt számodra szolgálati helyet, lehetőséget és küldetést. A magányos békességben Jónás szívesen vallotta magát Isten prófétájának. Különösen akkor, ha ezért tisztelet is őrezte becsületben őszülő homlokát. De figyeljük csak meg a történetet, testvérei! Jónás végső fokon nem csak a várostól félt, hanem az üzenet következményeitől is. Mert maga vallotta később.
1: Azért akartam először Társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánod a rosszat.
0: Megfigyeltük? Jónás elég alattomos módon vádolja az Istent. A kegyelméért, a bűnös ember iránti szeretetéért, a megbocsátásért, a rossznak megbánásáért. Ezért Jónás számára legalább olyan félelmetes volt az a lehetőség, hogy Ninivé lakossága elfogadja a kegyelmi üzenetet, mint az, hogy megkövezik ezért az üzenetért. Hiszen Ninivé árnyéka egyre jobban fenyegette második Jeroboám békés államát. És ha most Jónás a niniveiekre hozza Isten kegyelmének szerencséjét, megint ott a baj. Akkor otthon a köztiszteletben álló prófétából közönséges hazaáruló Isten népének árulója lesz az emberek kortársainak szemében. Nem. Ezt Jónás nem tudta vállalni. S mivel félt a niniveiektől, és mivel önmagát jobban szerette, mint a küldetését, nem is szerette őket annyira, hogy kockáztasson a küldetésért minden. Ezért Isten el kellett vegye tőle azt, ami Jónást elszakította Istentől.
1: Hát, ez ma is missziónk nagy kérdése.
0: Tudjuk-e annyira szeretni Ninivét, hogy készek legyünk vállalni saját érdekeinknek kockázatát, saját érdekeinknek feladását. Jónásból, testvéreim, azért hiányzott a küldetés teljesítéséhez a bátorság, mert szeretni nem tudott. A szeretet hiánya azóta is és mindmáig csak vakmerőséget szül. A bátorság mindig a szeretet erejéből fakad. Figyeljük csak meg a példákat. Ábrahám azért volt bátor vitatkozni az angyallal Sodomáért és Gomoráért, mert szeretett. Szerette ezeknek a bűnös városoknak lakóit, mert testvéreinek tekintette őket. Mózes azért, mert többször is nemet mondani az Istennek. Amikor Isten a népet el akarta pusztítani, hitehagyása, zúgolódása, fellázadása ellen, Mózes azért tudott Istennel vitatkozni, mert szerette a népet, és kész volt tenni is valamit népe érdekében. A nép viszont azért nem volt képes elindulni Kánaán felé, mert éppen az Istennel való szeretet közössége hiányzott. Márpedig enélkül a szeretet nélkül mi is valahogy ilyen jónási módon mentegetőzünk.
1: Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez, az Isten gondja, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hagyjátok itt megbújni a fenéken, ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek, és keserű medjen békében, s az Isten is elfeledjen.
0: Hát ezért állott elő ez az ellentmondásos helyzet. Hogy Isten prófétája bár hallja a szót, bár érti az üzenetet, el is indul Isten szavára, de mégsem vállalja a küldetést. Jónás nem közömbösen fogadta a parancsot. Nem engedte el füle mellett Isten szavát. Figyeltétek? Fel kell. Útnak indult. Áldozatot hozott az Úrért, de az ellenkező irányba indult, Társis felé. Ez egy föníciai tartomány, Tartessus, a mai Spanyolország területén. A korabeli földrajzi ismeretek mellett ez volt az egyik legtávolabbi pont az ellenkező irányba Ninivétől. Jónás tehát ki akart kerülni Isten látószögéből. Hát ma is úgy történik mindig, akiből a bátorság és a szeretet hiányzik. Annak csak ez a meglátás és ez a megérzés, ez a megoldás látszik kézenfekvőnek. Jónás viszont cselekedetével azt is elárulta, hogy túl kicsinek, túl emberinek látta az Isten. Olyan valakinek, aki elől el lehet bújni, aki sok dolga és gondja között talán elfelejti a prófétát, és így tovább. Hát testvéreim, az az ember, aki ma is nagynak látja magát, szükségszerűen kicsinyíti az Istent. Ahogyan nőtt Jónás büszkesége hírneve miatt, úgy csökkent Jónás előtt Isten hatalma. Isten nem véletlenül bízta Jónásra a nem Ninivének szóló üzenetet. Ebből nem csak a Ninive beliek, de Jónás is kellett, hogy tanuljon. Isten arra akarta megtanítani menekülő prófétáját, hogy az ő uralma kozmikus uralom. Az ő uralma az egész világra és az egész világot átfogó uralom. Ma is üzenethirdetésünknek, minden keresztény szószék üzenethirdetésének sarkalatos pontja az, hogy az ige hirdetője elég nagynak látja-e Istent, hogy önmagát a hatalmas, mindenható és mindentudó, de mindenkit szerető Isten szolgálatába állítsa. Az egytálentumos szolgának igazi bűne nem az volt, hogy elásta a rábízott kincset. Ó, ez csak következmény volt. Az igazi okáról maga a szolga vallott, amikor az ura számon kérő szavára ezt válaszolja. Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és folytatja a vádat az őt megbízó úrral szemben. Hát ez az elperdült istenkép volt az igazi bűne az egytálentumos szolgának. Ezért ma is a mi keresztény szolgálatunk válsága az istenképünk válsága. Üzenetünkben Isten nem csak másoknak üzen, a reánk bízott üzenetben önmagáról akar tanítani minket. Jaj, annak az ígehír.

közölje üzenetét az ember világ felé. Isten azt akarja, hogy üzenetünkben ismerjünk önmagunkra. Azt akarja, hogy a hirdetett üzenetben elsősorban mi ismerjünk rá, megbízó Istenünkre. És Jónás éppen erre volt képtelen. Ezért emberileg egyetlen logikus út maradt számára a menekülés. Ezért megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért. Jónás nem tudott az Úrnak színe előtt élni, hiszen ehhez mindig és ma is az kell, hogy elvállaljuk a küldetést. Felelősség abban a tudatban élni, hogy valakinek tekintete állandóan rajtunk nyugszik. De egyben megnyugtató érzés. Abban a tudatban élni, hogy Isten gyermeke vagyok, és az én mennyei atyám szeme mindig, mindenhova, mindenkoron elkísér engem. Jónás elfeledkezett arról, hogy Isten minden tudó, minden ható és mindent látó. Inkább elindult a nagy kalandra, ellenkező irányba, önszántából, kitervelten. Ez volt Jónás bűnének súlyosbító körülménye. Ó, hány ilyen kalandja van az üdvösség történetben! Hány ilyen kalandor próféta tagadta meg a szolgálatot? Hányszor fárad ma is Isten, hogy felrázza, visszahozza a küldetés színterére a prófétát. Hányszor hozunk mi is szánszándékkal szomorúságot mennyei atyánk szívére, amikor elfeledkezünk arról, hogy Isten megbízatást adott nekünk. A megbízatás ide szól, ahová Isten küldött. Nem pedig az óceánon túlra, nem pedig nyugati irányba, ahol talán a prédikálásodért egy nagyobb darab kenyeret vagy fehérebb falatot kapsz. Ha bárkinek megbocsátható, hogy elhagyja szülőföldjét, földi hazáját, két embernek meg nem bocsátható bűn. Az orvosnak és a papnak. Nincs jogunkban elhagyni szenvedő embertestvéreinket, mert valahol jobban megfizetik munkánkat. Erre nincs jogunk. És nincs joga a lelkipásztornak elhagyni a nyájat egy könnyebb, egy jobb megélhetőségért, egy nagyobb darab kenyérért, egy jobb márkás autóért. Csengjen mindenkor fülünkben, és ezen túlmenően lelkiismeretünkben nagy költőnknek szava. A nagy világon e kívül

nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Amen. Imádkozunk. Minden bűnt és emberi gyarlóságot oly kegyelmesen megbocsátó Istenünk, szent hódolattal állunk kegyelmi trónusod elé, ez alkalommal is, amikor üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében, s az ő vérének érdemében kérünk téged, Atyánk, bocsásd meg sokszor menekülő gyermekeidnek, sokszor felelőtlen prófétáidnak vétkét, mulasztását, bűnét. Köszönjük Istenünk a hozzánk küldött üzenetet. Köszönjük, hogy az egykori Jónás próféta a mi prototípusunk. Köszönjük, hogy felhívtad figyelmünket, hogy az ő történetében magunkra ismerjünk. Kérünk Istenünk, tudatosítsad bennünk a felelősség érzetet önmagunkért, üzenetedért, fele barátainkért, azért a másik emberért. Ne engedj bennünket menekülni a szent, magasztos küldetés elől. Bocsásd meg nékünk, ha sokszor mégis elfutottunk a megbízatás felelősség teljes cselekvése és teljesítése elől. Köszönjük, hogy még úgy szeretsz bennünket, hogy türelmed nem fogyott el, és foglalkozol még velünk, ennek a drága helyiségnek lakóival, mindazokkal, akik téged szeretnek, és még azokkal is, akik még hátat fordítanak néked. Köszönjük Istenünk ezt a nagy szeretetet, de kérünk, Szentlélek Isten, pecsételd meg üzenetedet, ne csak elménkben, hanem lelkiismeretünkben is, mindannyiunk szívében. Imádkozom ezért a helyiségnek minden lakójáért, a betegekért, az idősekért, az özvegyekért és árvákért, e helyiség ifjúságáért, a gyermekekért, akiket kérlek Istenem, nevelj a te szent neved dicsőségére, és ennek a nemzetnek örömére. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod, köszönjük, hogy bűneinket megbocsátod, ezért légy áldva, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, mind örökké. Amen.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit a Lépésről lépésre című műsor keretében. A nevem Szász Károly Zsolt, és sok szeretettel köszöntöm Filip Lukács Istvánt is, a már jól ismert meghívottat ebben a műsorban.
2: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm, hogy együtt tölthetjük ezt az időt.
1: Mikor nyeri el a bűn a büntetését? Megtörténhet, hogy már ebben az életben? Igaz a mondás, Isten nem verbotta. Minden betegség, baleset és korai halál azt igazolja, hogy a szenvedő vagy szülei valamilyen rossz cselekedetet követtek el? Vagy a bűnnek semmilyen következménye nincs ebben az életben, hanem teljes büntetése a végítéletkor történik? Egyik alkalommal egy születésétől fogva vak ember mellett haladtak el Jézus a ő tanítványaival, és a tanítványok megkérdezték Jézustól: Mester, ki vétkezett? Eze vagy ennek szülei, hogy vakon született? Hogyan történik a büntetés? Hogyan köthető össze az ember szenvedése az ő bűneivel ebben a világban, ebben az életben?
2: Erre a kérdésre, hogy ki vétkezett ez, vagy ennek szülei, a válasz nagyon egyértelmű, hogy ez is vétkezett, és a szülei is vétkeztek. Ez valószínű, hogy ekkor még a tanítványok számára sem volt ilyen egyértelmű, majd egy kicsit kijózanodtak a későbbiekben, és Pál apostol, amikor a római levélben kifejti azt, hogy mindannyian vétkeztünk, és nincs egy igaz ember sem, akkor tulajdonképpen kezd derengeni az a tanítás, amelyet a Jóisten az emberiséggel szeretett volna megértetni, hogy mindannyian vétkeztünk. Nincsen egy igaz ember sem, és az, hogy a véteknek, saját vétkeinknek milyen következményei vannak, hát ennél akár súlyosabbak is. Tehát az, hogy valaki vétkezik és megvakul, nem hal meg, ez kegyelem. Mert hogy a bűn zsoldja, a halál, Isten igéje elmondja, hogy a bűn zsoldja, a halál. A bűn következménye a halál. Mindaz, ami kevesebb ennél, az kegyelem. Az, hogy az ember elkövet egy vétket és nem hal meg azonnal, bárki legyen az, az az Isten kegyelmének a következménye. Ezért a Jézus, az Isten báránya, aki meghalt az emberiségért, minden ember életére kegyelmet hozott. Tehát ha valaki élve megszületett és elkövetett egy bűnt, és azonnal nem halt meg, az már élvezte az Istennek a kegyelmét. Tehát egyrészt, hogy kivétkezett ez, vagy ennek szülei, ilyen szempontból nézve a dolgot, azt kell mondanunk, hogy mindannyian vétkeztünk. Na most, ha más szempontból közelítjük meg ezt a dolgot, hogy aki nem vak, az akkor nem vétkezett. Vagy aki nincsenek ilyen látható nyomai a bűnnek, mint ezen a vakon volt, azok akkor jobbak lennének? Majd később ezzel a gondolattal találkozunk, amikor vitatják azt, hogy ki született teljességgel bűnbe, és ki született esetleg kevésbé teljességgel a bűnben. Tehát az emberben van egy ilyen besorolás, hogy van, aki 10%-ig, 20%-ig, ha nem is mondja ki, de így gondolkodik, 30-40-50%-ig vétkes, és hogyha valaki vak, akkor az 100%-osan vétkes, mert valami nagy dolgot követett el. És Jézus ezt leleplezi, és azt mondja, hogy a dolgok nem így működnek. A dolgok rendjét valahogy másképpen értjük meg ebből a történetből.
1: Meglep Jézusnak a válasza, hiszen Jézus azt mondja a tanítványoknak, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Végül akkor mit értsünk ebből? Az előbb azt mondtad, hogy ez is vétkezett, az is vétkezett. Jézus azt mondja, sem ez, sem az. Ez az ember valóban bűntelen volt szüleivel együtt? Vagy mire mondta Jézus, hogy sem ő, sem szülei nem vétkeztek?
2: Tehát nyilván bizonyos szempontból fenntartom és fenntartjuk azt, hogy igenis vétkeztek ezek is, vétkeztek a szülők is. A Biblia alapállása ez, hogy mindannyian vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Viszont a kérdés az, hogy ez az ember miért vakult meg? azért, mert vétkezett? Hát hány ember van, aki nem vakult meg és vétkezett? Nagyon sok ilyennel találkozunk. Akkor miért van az, hogy Isten egyesek életében fenntartja az életet is, még a szemük világát is, bár vétkeztek, mások esetében pedig megengedi, hogy vétkezzenek? Tehát itt megint kivonja abból a képből, hogy nem vétkesebbek ezek az emberek, mint a többi. A beszélgetés Jézus. Ő mondja, hogy minden ember vétkes. Viszont azt is kimondja ebben a történetben, hogy ne gondoljátok, hogy ezek vétkesebbek, mint a többiek. Hogy ezek rosszabbak, mint a többiek. Mindenki nagyon vétkes. Ezt nem lehet tovább fokozni. Viszont ezzel Jézus azt mondja ki, hogy nem azért vak ez az ember, mert vétkezett, hanem azért engedte meg Isten ezt a betegséget az ő életében, hogy nyilvánvalóvá tegye benne az Istennek dolgait. Hogy ebben az életben, ennek a betegnek az életében mutassa meg Jézus Krisztus az ő hatalmát. Tehát ezt mondja ki, hogy nem azért beteg, mert vétkezett. Mennyi beteg van, aki nem vétkesebb, mint a többi, és mennyi vétkes van, aki nem betegebb, mint a többi. A lényeg az, hogy Isten meg akarta mutatni az ő hatalmát ennek az embernek az életében.
1: A messiásról szóló jövendülések úgy mutatják be őt, mint aki ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. Mire kellett számítsanak a zsidók? Milyen messiást látnak majd? Egy egészséges messiást, egy beteg messiást, egy vétkes messiást, vagy milyen messiást kellett ők várjanak?
2: Mivel, hogy alapvetően ők összekötötték a jólétet a szentséggel az elméjükben, tehát, hogy aki szent, az csak jó érhet, ezért a szenvedést összekötötték a bűnnel. Ha eljön egy szenvedő messiás, úgy, ahogy Jézus Krisztus bemutatja önmagát, az Ézsaiás könyve 53. fejezetének leírása a legkiemelkedőbb szakasz, vagy a Zsoltárok könyvének 22. fejezete, ahol Jézus átsegzéséről is szó van, akkor az ő elméjükben ez a gondolat azonnal következtette azt, hogy hát nem lehet szent. Tehát az egyszerű volt a gondolkozásuk, aki szent, annak jó sorsa lesz, aki pedig bűnös, annak rossz sorsa lesz. Figyeljük meg, ez a gondolkozás átszövi a népeknek az alapgondolkozását, ha magyar népességre gondolunk. Nem mindegyiknek ez a következtetése. Jó tett helyébe jót várj, rossz tett helyébe rosszat várj. Ha valaki jót tesz, az akkor következetesen számítson arra, hogy biztos jó lesz a sorsa már itt a földön. Aki pedig rosszat tett, számítson arra, hogy rossz lesz a sorsa. Tehát a népi gondolkozásban mind máig létezik, vagy közelmúltig létezett, és mi is szívesen hallgatjuk ezeket a meséket, hogy aki jót tesz, annak jó lesz a következménye. Jó cselekedet, jó tett helyébe jót várjál. Nos, Isten ezt leleplezi már az elején, hogy nem így működik a világunk.
1: Nem beszélhetünk mégis áldásokról és átkokról, azaz rossz tetteknek nincsenek rossz következményei már itt ezen a földön. Nem beszélhetünk arról, hogy valaki, aki Istent követi, az megtapasztalja Isten áldását már itt ezen a földön.
2: De igen, egyrészt beszélhetünk erről, hiszen a Szentírás tanítja ezt is a Mózes 5. könyvének, a törvény megismétlés könyvének a summázására, hogyha gondolunk, ahol felsorakoztatja Isten a zsidó népnek az áldásokat és az átkokat, és elmondja azt, hogyha ezt meg ezt teszitek, akkor ilyen áldásokban lesz részetek, ha ezt meg ezt nem teszitek, akkor ilyen átkokban lesz részetek. Tehát relatíve az ember, hogyha igyekszik a jót tenni, mert hát itt egy abszolút jóról is majd kell beszéljünk a következőkben, akkor is általában megtapasztalhatja azt, hogy jobban megy a sora. Tehát aki dolgozik, nyilván, hogy annak van a munkájának egy eredménye. Vagy például az amerikai nemzet, ahogy megjelent, példaként vegyem. Tehát a Szentírással a kezükbe átvonultak Európából az új kontinensre, dolgoztak, fejlődtek, láthatjuk, hogy mivel nőtték ki magukat. Most nem az utóbbi évtizedekről beszélek, amikor kezdenek lelépni azokról az alapokról, és eltérni, amelyeket az atyáik levetettek, vagy lefektettek. De nem minden esetben. Tehát nem minden esetben a jónak a következménye, vagy a jónak a fizetsége a jó ezen a földön. Tehát vannak kivételek, még talán azt sem mondhatjuk, hogy a kivétel feltétlenül erősíti a szabályt, hiszen Isten úgy mutatja be az ő népét, az ő népének a végső küzdelmét ezen a földön, hogy Isten népe nagyon jó lesz, mielőtt Jézus eljön, megszentelődik ő benne, és nagyon nehéz sorson megy keresztül. Tehát egy egész generációra, egy egész népre ez igaz lesz, hogy Isten megenged egy nagy próbát az életében. Bár a megszentelődés az élménye lesz a népnek. Egy szent nép, és mégis nagy próbán megy majd keresztül. Tehát általában valóban így működött a világ, hogy a jó tett helyébe jó jött, de voltak kivételek.
1: Ezekről a kivételekről szeretnék egy kicsit kérdezni, hiszen ma is sokan felteszik a kérdést, amikor látják a sok ártatlan szenvedőt, hogy hol van ilyenkor az Isten, hol van Istennek szeretete, Istennek kegyelme. Sok ártatlan szenvedő gyereket lehet látni, vagy hallani róla. Gyerekek, akik az otthonukban szenvednek, vagy ott vannak azok a gyerekek, akiket már az anyamében kivégeznek, megölnek, ugye az abortusz által. Vagy ott vannak a balesetek áldozatai, ártatlanul szenvednek, megnyomorodnak egy egész életre, vagy valamilyen gaztetnek lesznek az áldozatai. Miért kell ezeknek szenvedni a Biblia fényében? Egyáltalán miért szenvednek? Hogyan egyeztethető össze a mindenható, szerető és kegyelmes Isten képével?
2: Gondviselésszerű az, ahogyan Isten az első bibliai könyvet megírásra bocsátotta, vagy megíratott az Isten sugallata alatt, az isteni védelem alatt, és az első megírt könyve a Szentírásnak nem Mózes első könyve, hanem Jobb könyve. Ez az egyetlen könyv az Ószövetségből, amelyben nincsen utalás a kivonulás motivumára, az Egyiptomból való kivonulásra, nincs utalás a zsidókra, itt az emberek szólalnak meg. Nem a zsidó, hanem az ember. És a könyv belső tartalma is arra enged következtetni, hogy egy olyan időről van szó, amikor még a zsidók nincsenek kiválasztva, vagy legalábbis még a zsidó nép nem létezik. És találkozunk egy szenvedő emberrel, egy szenvedő igaz emberrel, Jobbal, akiben az ördög sem kap hibát. És ez nagyon fontos. Ugyanis mi emberek sokszor kapunk hibát emberekben, keresünk hibákat, de van olyan, hogy az ördög sem kap hibát egy emberben. Egyébként Jézussal kapcsolatosan is ez fontos, hiszen bűnösnek nevezték. És Jézus azt mondja, hogy nincs bűn bennem. Ki kap bennem egy konkrét bűnt? Sőt, az ördögök kijelentik, hogy ő az Istennek szentje. Tehát Jézusról elmondják az ördögök, hogy az Istennek szentje. És az ember, hát nem mondanám, hogy az ember rosszabb, vagy butább. Butábbnak mindenképpen egy kicsit bizonyos értelemben az ember butább az ördögnél. De néha következetlenebb talán. Most ez egy külön történet, ez egy külön téma lehetne, hogy lesz az, hogy az ördög végül elismeri, és megadja magát, hogy az Istennek igaza van. És elismeri ugye Jézussal kapcsolatosan, hogy te vagy az Istennek szentje. És elismeri Jobbal kapcsolatosan, és hogy nincs, hogy mondanom az ő életével kapcsolatosan, mert az az élet szent. És mégis Isten megengedi, hogy Jobb szenvedjen. És ez az első bibliai könyv, ami megíratott. És ennek a tanulsága az, hogy a szenvedés nem feltétlen a saját bűneinknek a következménye. Tehát ez a kiinduló pontja a Bibliának. Tehát nem feltétlen azért megy valakinek rosszul sora, mert vétkezett. És Istennek gondja volt erre, hogy ezzel indítsa a Bibliát is. Ha már a kezdetekről beszéltem, hadd a véget is újból említsem meg. Tehát lesz Istennek egy olyan népe, amelyről beszél a Jelenések könyve, amely szenvedni fog. De nem azért, mert rossz, hanem annak ellenére, hogy jó, Isten megengedi a szenvedést a nép életében. Tehát a szentség és a szenvedés nem feltétlen egymásnak a következménye.
1: Másfelül talán érdemes megemlíteni azt, hogy egy olyan kontextusban élünk, ahol a bűn uralkodik, és Isten törvényszerűségeket állított fel már a teremtéskor, és hogyha valaki a rosszat választja, annak rossz következménye van. Hogyha valaki egészségtelenül él, akkor megbetegszik. Tehát a bűnnek közvetlen következménye is lehet egy bizonyos szenvedés, amit mi magunk okozunk, sőt, okozunk másnak is, aki ő maga nem követte el a bűnt. Hogyha valaki a családban dohányzik, és a családtagok, akik nem dohányzók, beszívják a dohányzótól kifújt füstöt, ők maguk is megbetegesznek, ha bár ők nem dohányoznak, nem aktív dohányzók. Hogyha pedig valaki gyűlölettől, elvakulttal megy és meggyilkol valakit, akkor persze, hogy szenved az ártatlan is. Tehát Isten megadta a szabad választás lehetőségét, és annak lehetőségét, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen az egész világegyetem előtt, hogy mit jelent a bűn, mit jelent az ellenszegülés, mit jelent a gonoszság, hogy mindenki kérdés nélkül meggyőződjön arról, hogy az mennyire gonosz és mennyire rossz.
2: És hogy milyen súlyos következményei vannak, tehát milyen fájdalmat okoz az embernek. Viszont a Jobb történetében is, emellett, hogy az okozat nem éppen úgy működik, ahogy az emberek elképzelték, és ma is szükséges látnunk a szélesebb keretet. Tehát a Jobb könyvében miért szenved Jobb? Mert Sátán szenvedést zúdít rá, nem Isten a gonosznak a szerzője. És ma is a kérdésedre, hogy hol van Isten? Nem Isten szerzi a gonoszt. Nem Isten adja az emberre a fájdalmat és a szenvedést. Isten csak megengedi a Jobb könyvében. Sátán kéri, ki kéri Jobbot az Isten kezéből, és ő az, aki a fájdalmakat hozza. Jézus egy csodálatos példában tanította ezt, amikor egy magvető, egy mezőgazda kiment, és bevetett a jó magot a földjébe, és éjjel az ellensége jött, és rossz magot szórt a földbe, és felnőtt mind a kettő, és a gazda szolgái kérdezik, hogy hát nem jó magot vetettél? És azt mondja a gazda erre, hogy de igen, én jó magot vetettem, de eljött az ellenségem, valamelyik ellenség. És tette azt, hogy rossz mag legyen. Ő azt mondja, hogy valamelyik ellenség. Mi pedig tudjuk egész konkrétan, hogy melyik ellenség az, amely eljött, és fájdalmat hozott a világunkba. Sátán, a régi kígyó, aki ördög, aki emberülő volt kezdetek óta, aki a mennyben fellázadt Isten ellen, és el akarta foglalni az Istennek helyét. Ez Sátán az, aki őli is pusztít. Jézus pedig azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Tehát a gonosz eredete Sátántól van. És a nagy küzdelemben, ahogy Sátán is Krisztus küzd az emberiségért, egyrészt Sátán, hogy az embert tönkre tegye, másrészt Krisztus azért, hogy az embert felemelje. Csak ebben a kontextusban érthető meg a gonosznak az eredete, a fájdalomnak az eredete, hogy miért engedi meg Isten a fájdalmat, a szenvedést. Tehát ebben a keretben kell lássuk, hogy valamelyik ellenség cselekedte azt.
1: Térjünk vissza a történetünkhöz, amiből kiindultunk. ott van ez a születésétől fogva vak ember, és Jézus meggyógyítja őt. Azt tudjuk Jézusról, hogy sokféleképpen gyógyított távolról, olyan módon, hogy nem látta a beteget, egyszerűen csak meggyógyult a beteg, például a százados szolgája, vagy gyógyított úgy, hogy megszólította azt, aki történetesen pont ott volt, aki kifejezte az ő hitét Jézusban, és meggyógyult. De ez alkalommal Jézus egy teljes ceremóniát választ, sárt készít, megérinti, megkeni a szemeit, majd elküldi, hogy mosakodjék meg a Siloám tavában. Miért ez a procedúra? Vajon miért választja Jézus ezt a gyógyítási módot ebben az esetben? Valamilyen különleges gyógyereje volt a tónak? Vagy a sár összetétele, az agyagos pakolás gyógyította meg a vakembert? Miért választotta Jézus ezt a gyógymódot? Van-e erre valamilyen utalás a Bibliában, a Jézus gyógyítási módszereiben, az emberekhez való viszonyulásban?
2: Hát nyilván, hogy bizonyos dolgokat azért megfogalmazhatunk, általánosan elfogadott dolgok, de jó, hogy azokat újra felemlítsük. Egyrészt, hogy az érintésnek szerepe van a jóban, az embernek szüksége van az érintésre. Akár egy pszichológus, vagy pásztor, vagy orvos jó, ha megérinti a páciensét, azt az embert, aki éppen segítségért fordult hozzá. Viszont, ahogy említetted, máskor Jézus szavára végezte el ezt a munkát. Tehát én nem tudom, hogy most épp Jézus miért megérintette ezt az embert, miközben másokat nem. Habár azt tudom, hogy jó az érintés, és szükségünk van rá, és a mai világunkban pedig különösen az embernek szüksége van arra, hogy valaki megérintse. Aztán itt van ez a másik vetület is a dolognak, hogy hát mondjuk a pakolás igen esetleg jótékony hatással lehet, de Jézus a nyálát kente fel a másik szemére. Ez mai szemmel nézve ez akár hát finoman fogalmazva is érthetetlen, vagy akár ennél többet is, mondjuk visszataszító is, egy éppen a nyálával kenni meg. Volt egyébként a görögök között egy ilyen elképzelés, hogy az orvosnak a nyála az gyógyító. Erről olvastam, erről tudok konkrétan, tehát az ókori görög világból származik ez a kifejezés. Még volt más alkalom is, amikor Jézus akár ennél egy kicsit úgymond durvábban, tehát szemébe köpött az illetőnek, és elküldte, hogy menjen és gyógyuljon meg. Én azt feltételezem, hogy mindenképpen az abban a korszakban valami mást fejezett ki, mint ma. Habár amikor Jézus szembe köpték, az a megalázásnak volt egyrészt a jelkép, a szimbóluma, ugye, amikor a katonák. Nem tudok erre pontosan most válaszolni, hogy Jézus hogyan is képzelte el ezt a dolgot.
1: Nem lehet köze ahhoz, hogy ennek a vakembernek is szüksége volt arra, hogy az ő hite növekedjen. Mármint arra gondolok, hogy el kellett menjen, meg kellett mosakodnia a Siloám tavában. Nem gyógyult meg rögtön ott helyben, hanem úgy, ahogy annak idején Naamánnak el kellett menni a Jordán vízébe megfürödni, csak azért, mert ezt mondta a proféta, és számára ez volt a gyógyításhoz vezető út. Ennek a vakembernek is el kellett menni oda a Jézus szavára. Tehát önmagában itt az ő engedelmességével fejezte ki az ő hitét abban, hogy Jézus valóban meg tudja gyógyítani, és hallgat Jézusra, mert akkor ő meg fog gyógyulni.
2: Nos, ez mindenképpen benne van. Hogyne? Tehát az, hogy ő elmegy a Siloám tavára, és felvállalja ezt, ez mindenképpen, ez nagyon fontos ebben a történetben. És fontos az ő hite, ahogyan elindult. Tehát visszatérve az előzbi kellékekhez, lehet, hogy effektíven nem volt kéznél más, amivel Jézus ezt a sarat felkenhette a szemre, vagy pedig az, hogy amit Jézus tett még más esetben is, hogy ebnek nevezte a pogányokat, nem azért, mert ő annak gondolta, ugye erről a történetről beszéltünk, amikor a síró föniciai asszonynak meggyógyítja a leányát, és azt mondja, hogy nem jó a kenyeret elvenni és az ebeknek vetni, tehát hogy annak ellenére, hogy ő ebnek nevezi, ahogy a zsidók nevezték kutyának általában a pogányokat, az asszony kitart a hite mellett, és azt mondja, hogy nem baj, hogy ki vagyok. Igaz, hogy csak az vagyok, de akkor is nekem szükségem van rád. Benned látom az életem reménységét. Most lehet, hogy itt is ez történik, hogy a vak azt mondja, hogy nem baj, hogy milyen módon teszi Jézus ezt. Lehet, hogy a környezet engem csak egy ennyire tart méltónak, hogy valaki akár a nyálát vesse rám. Nem baj. Én tudok egy dolgot, hogy ha Jézus Krisztus bármit tesz az életemben, az jó, nekem az egyetlen reménységem ő, és én követtem az ő szavát, ahová ő küldött. Egyébként a Siloám az küldöttet jelent. Tehát a küldött az, aki fontos, aki elküldött, és a küldetés, és én kész vagyok kifejezni az én hitemet azáltal, hogy teszem azt, amire ő hív engem.
1: Köszönöm szépen, tartsunk egy rövid szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Érdemes megjegyezni azt is, hogy egy olyan vak emberrel találkozott Jézus és a tanítványok csoportja, aki maga nem kérte a gyógyulást. Ellenben a vak Bartimeussal, aki messziről kiáltotta és megszólította Jézust, elkezdenek vitázni afelett, hogy vajon ki volt a vétkes, hogy erre a sorsra jutott, és Jézus egyszerűen elkezdi a gyógyítás folyamatát, és az emberre bízza, hogy meg fog-e gyógyulni vagy sem azáltal, hogy engedelmeskedik és elmegy, megmosakszik a Jézus parancsára.
1: Tehát figyeljük meg ebben az egész történetben, hogy mennyire ez az elmenés, ez a küldetés jelen van. Először is Siloám, ugye említettem, maga a tava, a tó, ez igazából egy gyűjtő ciszterna, ezt a nevet viseli, hogy küldött. Hadd egy néhány szót említsek arra, vagy említsünk, hiszen te is ismered ezt a történelmet, illetve ezt a földrajzi hátteret, és hogy miért is küldött a Siloám tava. Ugye emlékszel arra, hogy a forrás, ennek a tónak a forrása valahol fent van Jeruzsálem alatt, a Dávid városában, és mélyen a földben. És a forrás látja el ezt a tavat áldással. Na most, ahogy kifolyik a föld alatt ez a forrás, ennek a forrásnak a víze magának utat vált a sziklába, és valahonnan lefolyik a völgybe, és a völgybe felfogják a vizet, ahol a felszínre kerül a víz. Ez is jelzi azt, hogy az áldás az valahonnan máshonnan fentebbről jön. Isten elküldte az áldást, és itt most mi csak élvezői vagyunk az elküldött áldásnak. Tehát ezért Siloám, ezért küldött. Nek nevezik ezt a forrást, hogy nem onnan származik, illetve ezt a tavat, nem onnan származik a forrás, hanem valahonnan egészen máshonnan. Tehát máshonnan küldték az áldást, és ide érkezett. A beteg esetében ugyanezt látjuk, hogy menj el, az áldás máshonnan származik, de ott fogod megkapni, ahova tégedet elküldtelek. És Jézus esetében is ugyanezt látjuk, hogy ő is egy küldött, az áldás máshonnan jön, Istentől, és máshol ölt testet az áldás. Tehát mindez Jézusra is mutat. Ugyanúgy, ahogy a Siloám tava nem onnan táplálkozik, ahol ő bőséges, hanem máshonnan jön az áldás. Amiképpen a vak nem ott gyógyul meg igazából a Siloámban, hanem az áldás máshonnan jön. Ugyanúgy a Jézus esetére is azt mondhatjuk, hogy ő gyógyít, de igazából küldött, ő az Istennek küldöttje. És minden áldás bennünket vissza kellene vezessen, keressük a forrást, hogy vajon honnan jön ez az áldás. Menjünk vissza a forrásig, ahonnan az áldás elindult.
0: Az a nap, amikor Jézus meggyógyította a beteget, az egy szombati nap volt. Abban a módszerben, amit Jézus alkalmazott arra, hogy meggyógyítsa ezt a vakembert, vétkezett Jézus, megrontotta a szombatot, beleütközött valamilyen szabályba, ami a szombat ünneplést illeti, mivel később a Jézus gyógymódjára, vagy Jézusra való utalásukban a farizeusok közül némelyek azt mondják, és idézem a János Evangélium a 9. rész 16. verséből a szavaikat, azt mondják, hogy ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Vétkezette Jézus ezzel a gyógyítási módszerrel, vagy esetleg valamilyen más alkalomra utaltak volna, amikor Jézus nem tartotta meg a szombatot, megtartotta vagy nem tartotta meg Jézus a szombatot. Most vagy erre az esetre gondolunk, vagy általánosan beszéljünk erről. Jézus megtartotta vagy nem a szombatot?
1: Csak Jézus tartotta meg a szombatot, és azok, akik őtőle tanultak. és ő kijelenti a Márk evangéliumában azt, hogy a szombat az emberért lett. Márk evangéliumban második fejezetében is találkozunk ezzel a gondolattal. És az egész isteni törvény az emberi boldogulásért van. Tehát nem az ember van azért, hogy megtartsa a törvényt elsősorban, hanem a törvény van azért, hogy megtartsa az embert. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, hogy minden érettetek van. És minden szabály, és minden rendelkezés, és minden az emberért van. Az ember kell lássa végül azt, hogy Isten mit miért adott neki. Milyen rendelkezést miért adott. Azért, hogy az ember boldog legyen. Tehát érettünk van minden. Isten mindent érettünk tett. Természetesen Jézus világában egy gond merül fel a szombattal, és pedig úgy gondolták a zsidók, hogy az ő rendeltetésük az, hogy megtartsák a szombatot. És az ő rendeltetésük az, hogy megtartsák a törvényt. És hogy ők azért vannak. Ebben látták az egzisztenciájukat. És sosem tudtak felszabadulni abban a tudatban, hogy van egy szereti Isten, aki őket boldogá akarja tenni, akik az Isten kegyelmét fogják élvezni, és annak örvendezni, és ha megtartják az Isten parancsolatát, akár a szombatot is, akkor boldogok lesznek ezáltal, mert minden az emberért van. Nem fogták fel Istent, hogy Isten igazából az ember boldogságáért ad mindent.
0: A farizeusok, akik látják a meggyógyult vakembert, az elején nem ismerik fel, végül bizonyítják, hogy igen, ő az, aki a vakember volt és koldulni szokott. Nem tudják elismerni azt, hogy egy csoda történt, nem tudják elismerni azt, hogy Jézus volt az, aki a csodát tette. Próbálnak azzal érvelni, hogy az, aki ezt tette, az egy bűnös ember, és adj hálát az Istennek, azért, mert megtörtént a csoda, de ne tulajdonítsd a csodát az illető személynek, hiszen ő bűnös. És ide férkőzik a következő kérdés, tehet-e Isten csodát bűnös ember által, vagy nem? Felhasználhat-e Isten bűnösöket arra, hogy nagy dolgokat tegyen? Nem arra utalva, hogy Jézus az lett volna, hiszen világos mindannyiunk számára, hogy ez a vád, ez alaptalan volt. De így általában kérdezném, hogy számíthatunk arra, hogy Isten bűnösöket is felhasznál arra, hogy nagy dolgokat tegyen? Vagy előbb megtisztítja őket bűneikből, csak utána tesz valamit rajtuk keresztül?
1: Hát nyilván, hogy az üdvösségnek a rendje az, hogy a mindenható jó Isten előbb az emberekkel szövetséget köt, és ebben a szövetségben pedig benne van a bűnbánat is. Az ember elismeri, hogy az Istenre rá van utalva. És Isten azt szeretné, hogy előbb az embereket megtisztítsa, és tisztán indítsa őket útnak. Tehát újból ugyanez a kérdés, ugye, hogy melyik a fontosabb az, hogy mik vagyunk, vagy hogy mit teszünk. Hát Isten szemében sokkal fontosabb az, hogy az ember ki, mennyire tiszta, mint az, hogy mit tesz. De mégis azt látjuk, hogy azért Isten felhasznál embereket, bűnös embereket a világ rendbetételére néha. Most a Habakuk könyvére, hogyha gondolok, Habakuknak az a panasza, hogy látja a zsidó népben a rendetlenséget, az elnyomást, a gonoszságot, és Istenhez kiállt, hogy Istenem, nem teszel itt igazságot, hogy ember, testvért el ne nyomjon. És akkor Isten azt mondja, hogy de igen, elhozom a babilóniaiakat, akiknek az Istenük az ő hatalmuk, és a babilóniaiakkal megbüntetlek titeket. És akkor Habakuk a fejéhez kap, hogy Istenem, de hát ők rosszabbak, mint a zsidók. Hát hogy van az, hogy most egy rosszat, egy még rosszabbal büntetsz meg? És igen, van ilyen, hogy Isten felhasznál az ő tervébe egy rosszabbat, hogy megbüntessen egy rosszat. És végül a kevésbé rossznak hasznára fog válni. De hát bizonyos vonatkozásban az isteni dolgokat nem tudjuk utolérni. Isten bárkit felhasználhat bármire, jó cselekedet vagy rossz, egy rossz embert is az ő jó cselekedetének az ő elvégzésére. tehet egy bűnös ember is rosszat. Isten akár egy bűnösön keresztül is gondolom, hogy meggyógyíthat embereket. Legalábbis ugye az említett példában ezt láttuk, hogy helyre teszi a világrendjét egy bűnös emberen keresztül, a babiloniaiakon keresztül. Miért ne? Isten bármit megtehet.
0: Elhangzott a vád Jézus irányában, hogy Jézus bűnös ember. Mennyire azonosult Jézus a bűnös emberrel, vagy a bűnnel? Volt-e az ő életében bűn? Volt-e az ő jellemében bűn? Volt-e az ő természetében, az ő emberi természetében bűn? Ez egy sokat vitatott kérdés, hogy Jézus milyen természettel jött el? Bűnre való hajlammal? Bűnös természettel jött el? Vagy teljesen idegen volt tőle mindaz, ami bűntől érintett lett volna.
1: Röviden, ahogy megértettem az Isten igéje alapján, Jézusban a két természet, az isteni és az emberi természet mindvégig egy volt. Jézus hitáltal emberként Istentől vette az erőt a szentségre. Ez egy állandó tapasztalat volt az ő életében, egy állandó nehéz küzdelem, hogy ő megmaradjon az ő szentségében, és gondoljunk csak a megkísértéseire, 40 napig bőjtől, és utána jön az ellenség, és megkísérti őt. Nem minden küzdelem nélkül maradt Jézus az Istennek szentje. Sőt, senki olyan küzdelmet még nem vívott a szentségért, mint amit Jézus vívott. Tehát ez egy valós küzdelem volt, valós lehetőséggel, hogy Jézus elbukjon. Viszont más szempontból Jézus az volt bizonyos értelemben, amivé az ember kell váljon. Egyrészt felvette az emberi természetet, és az emberrel azonosult, de ez a különleges kettős természet, amely elválaszthatatlan,

0: arról beszéltünk egyértelműen, hogy nem volt, hogy Jézus valamilyen módon a bűn megfertőzte volna, arról is egyértelműen állítjuk a Biblia szerint, hogy ő benne nem volt bűn, ő nem volt bűnös, ő nem vétkezett. Viszont felvett azt a mi természetünket, ami ha az Istennel kapcsolatban van, bármennyire is gyenge az a természet, az nem jelent kárhozatot, és nem jelent rosszat. Nem jelent bűnösséget az ember tekintetében. Tehát, hogyha ami természetünk az isteni természettel egyesült, ahogy Jézus Krisztusban volt, akkor a mi természetünk is megszentelődik az isteni természetben, ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztusban ez megszentelődött. Tehát amikor egy ember meg van váltva, és ugyanúgy kapcsolatba kerül Istennel, ugyanúgy, hát a szó nyilván egy sajátosabb értelmében volt egy Jézusban, és másképpen van mi bennünk. Tehát összegezve, Jézus Krisztusban az isteni és az emberi természet állandóan egy volt, és bár felvette az emberi természetünket, ezt Jézus nem tette bűnössé. És az emberi életben is, hogyha az isteni természet átveszi az uralmat az emberi életben, és megszenteli az embert, a bűnre hajló természet nem fog senkit sem elkárhoztatni, mivel hogy bennünk van már az isteni természet, amely megtisztított, és amely erőt ad, hogy ne a hajlamainkat kövessük, hanem az Istenek útját.
1: És ez azért lehetséges, mivel Jézus már meghalt helyettes áldozatként a bűnös emberért, hiszen bűnben születtünk, ugye, és ebből az állapotból is meg kellett, hogy váltson bennünket az ő áldozatával. De tovább folytatnám azért a kérdést, azzal, hogy Jézus felveszi a világ bűneit, a világ bűneért hal meg, felvállalja magára azt, amit nem ő követett el, nem szennyezte be magát is a bűnnel. Tehát igen, ő nem követett el bűnt, de magára vette az egész világ bűnét.
0: Ez egy óriási titok. Pál apostol ezt a római levélben tárgyalja, hogy hogy van az, hogy megigazul ő, és megigazítja azokat, akik a Krisztus hitéből valók. Tehát hogy van az, hogy egyszerre Jézus megmarad szentnek, és ugyanakkor megszenteli az embert, amelynek a bűnét felvette magára, számomra ez egy megmagyarázhatatlan titok. Tehát ez az Istennek célja, ez az Istennek terve, ezt megvalósította, hogy igaz maradt Jézus, és megigazította azt, aki az ő hitéből való, de hogy hogyan történt ez a kereszten, hogy magára vette a mi vétkeinket, és ő mégis igaz maradt. Számomra ez egy megmagyarázhatatlan titok, viszont ennek a hatása egy megmagyarázhatatlan öröm, hogy van egy Szent Istenünk, akihez fordulhatunk Jézus Krisztusban, és van egy szent élet, amelyet Jézus Krisztus megnyitott az emberiség számára, neked és nekem.
1: Térjünk vissza a mai történethez. A János Evangélium a 9. részéből szeretném olvasni Istennek ígéjéből a 13. verstől. Vivék őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálá és felnyitá ennek szemeit, szombatvala. Szintén a farizeusok is megkérdezik azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondanékik, sarat tön szemeimre, és megmosakodám, és látok. Mondának azért némelyek a farizeusok közül. Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket, és hasonlás lön közöttük. Újra mondának a vaknak, te mit szólsz ő róla, hogy megnyitá a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy prófita. Nem hívék azért a zsidók róla, hogy vakvala, és megjöve a látása, míg nem előhívák annak szüleit, akinek megjöve a látása. És megkérdezik azokat mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon láthat most? Felelének nékik annak szülei, és mondának, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de mi módon lát most, nem tudjuk, vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő,

0: őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Ezeket mondának annak szülei, mivel hogy félnek vala zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondák annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Másodszor is szólíták azért az embert, aki vakvala, és mondának néki: adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felele azért az, és mondta: ha bűnösé, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondák pedig néki: mit csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felele nékik: már mondám néktek, és nem hallátok, miért akarjátok újra hallani? Avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazzák azért őt, és mondának: te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Felele az ember, és mondanékik: bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Felelének és mondának néki: te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiveték őt. Nagyon érdekes vita, egy érdekes érvelés zajlik itt a farizeusok és egy egyszerű ember között, aki szembeszáll velük, és úgy tűnik, hogy érvelésében, bizonságtevésében is felülmúlja őket. Hogyan lehetséges ilyesmi? Honnan a bölcsesség, hogy egy egyszerű ember ilyen szépen, ilyen meggyőzően, jól érvekkel tudjon érvelni, beszélgetni, vitázni ezekkel a tanult emberekkel?
1: Hát a tapasztalat. A tapasztalat az, amely mindennél többet jelent. Szóval ismerni Istent elméletileg, vagy ismerni tapasztalatból, az két külön dolog, és azt mondja, hogy én nem tudom, hogy milyen. A teológiai vitákban nem tudok belemenni. Egyet tudok, hogy mit tett velem Jézus, és ezt nem lehet elvitatni. És tulajdonképpen Jézus az emberiséget, tehát a követőit nem arra hívta, hogy ügyvédei legyünk, hogy megvédjük az Istent, hanem hogy tanúi legyünk. Arról, amit láttunk, hallottunk, megtapasztaltunk. Az ember pontosan azt teszi, azt mondja, hogy ott voltam a mélyben, nem láttam, eljött Jézus, megérintett, látok. Ez egy tapasztalat. Ez a legerősebb Jézus mellett. Én is csak ezt tudom elmondani, hogy sötétségben voltam, feljött a világosság, az erő, a hatalom, ez a legtöbb, amit Jézusról tudok, hogy megerősített is, hogy megnyitotta a szemeimet.
0: Később találkozik Jézus ezzel a vakemberrel, és mivel meghalotta Jézus, hogy kivetették a zsinagógából, a gyülekezetből, azt kérdi Jézus tőle: hiszel-e az Isten fiában? A 36. versben van az ő válasza: ki az Uram, hogy higgyek benne? Mondta pedig néki Jézus: láttad is őt, és aki beszél veled, az. Azt pedig mondta: hiszek, Uram, és imádá őt. Mit tudnunk hozzáfűzni ehhez a beszélgetéshez, ehhez a viselkedéshez? Jogos volt az, amit tett a meggyógyult ember? Ugye Jézust imádja. Helyesen cselekedett?
1: Hát ezeknek a történeteknek a vége, a fő hangsúly, hogy igen, végül ez az ember, akinek megnyitotta a szemét, hitt az Isten fiába. Lehet, hogy nekem is megnyitotta ma a szememet, hogy bűnös vagyok, vagy megnyitotta a szememet afelől, hogy nem Isten teszi a rosszat, hanem az ördög tette ezt, vagy én magamnak okoztam, az Isten az jót hozott. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, a szombatot, az emberért adta, és minden mást. És amikor megnyílik a szemem, és rádöbbenek arra, hogy igazából az Isten jó, és a jótevőm, akkor meghajoljak és imádjam őt. erre hív bennünket is az Isten, hogy ma, hogyha valamiben megnyitotta a mi szemünket Isten, ha világosságra jutottunk, akkor imádjuk őt.
0: Igen, valóban így van. Köszönöm szépen az értékes gondolatokat. Egy idézettel szeretném zárni a mai beszélgetést a Jézus Élete című könyvből. Krisztus azért jött, hogy megnyissa a vakok szemeit, világosságot árasszon a sötétségben ülőkre. Kijelentette, hogy ő a világ világossága, és az imént művelt csodája küldetésének hitelesítését szolgálja. Az emberek, akik látták a megváltót itt jártakor, abban az előjogban részesültek, hogy tökéletesebb kinyilatkozhatást láttak az Isten jelenlétről, mint amit azelőtt valaha is kapott a világ. Az Isten ismeret tökéletesebben feltárult előttük, ám ugyanebben a kinyilatkozhatásban ítélet is elhangzott az emberek fölött. Jellemük megpróbáltatott, sorsuk meghatároztatott. Kívánom, hogy mindenki döntsön Jézus Krisztus elfogadása mellett, mindenki döntse el azt, hogy a Jézustól jövő világosságot befogadja, és ez megváltoztatja az életét. Köszönöm szépen István a mai beszélgetést, és köszönöm szépen a kedves hallgató figyelmét. Mindenkit visszavárunk a következő héten is, ugyanebben az órában. Addig is Istennek áldását kívánom életükre, munkájukra, családjukra, a viszonthallásra.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm Önöket, és titeket is, kedves fiatalok, a Reménysugár műsorában, a Speranza Reménység TV magyar adásában. Mai adásunkban a példabeszédek könyvének 29. fejezetét vesszük korcső alá, amely nagyon őszintén beszél fegyelemről, vezetésről, indulatokról, döntésekről, és arról is, hogy kiben vagy miben érdemes igazán bízni. Köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, akivel együtt tanulmányozzuk ezt a mai fejezetet, a 29-et, Maga Zsolt lelkipásztort. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy újból csatlakoztál hozzánk, hogy együtt tanulmányozhatjuk ma a példabeszédek könyvét újra.
1: Köszönöm a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Egy átfogóbb kérdéssel indítanám a mai beszélgetést. Miről ír a példabeszédek 29. fejezete?
1: Amint tudjuk, Bölcs Salamon, ahogyan a bölcsességeit, a példabeszédeit leírja, a gondolatokat újból és újból megismétli fejezetről fejezetre, fokozza azoknak a mélységét és a tanúságát. Hogyha a 29. fejezetnek a főbb gondolatait próbáljuk meg kiemelni, akkor mindenek előtt az intés, a fegyelmezés van az első helyen, annak a fontossága, elfogadása, és ugyanakkor az elutasítással járó következmények vannak bemutatva. Egy másik nagyon fontos témája ennek a fejezetnek a vezetőknek a bemutatása, hogyan befolyásolják a népet, különösen királyi vezetőkről van szó, de beszélhetünk akár egyházi vezetőkről is, vagy bármilyen előjáróról, hogyha az igaz, vagy pedig gonosz jellemmel rendelkezik, hogy az milyen mértékben befolyásolja a körülötte lévő embereknek az életét. Aztán Salamon beszél a bölcs és a bolond ember közötti különbségről, megemlíti még az indulatkezelést, hogy hogyan kezeljük azokat a negatív érzéseket, amelyek sokszor megjelenhetnek az életünkben. Beszél a gyermeknevelésről, a fegyelmezésről, és ugyanakkor az Istentől kapott látás bölcsességnek a fontosságáról. És nem utolsó sorban még említi ez a fejezet az emberektől való félelem és az Istenben való bizalomnak a szerepét, hogyan hat ez az életünkre. Ezek lennének a fejezetnek a legfontosabb témája, amit bővebben vagy rövidebben kifejt a bölcs.
0: És mi is kifejtjük ma, hiszen elkezdjük versről versre olvasni ezt a fejezetet, és tanulmányozni, hogy mi van ezeknek a soroknak a háta mögött, mit akart a 29. fejezetnek az írója üzenni általa nekünk, fiataloknak, idősebbeknek, és mindenkinek egyaránt.
1: Lássuk, mennyi fér egy szűk egy órába.
0: Kezdem is az első igeverssel, ez, amint mondtad, az intés, a fegyelmezés témájába esik bele, és úgy fogalmaz az írója a példabeszédek 29. fejezetének, hogy aki a fedésekre is nyakas marad, egyszer csak gyógyíthatatlanul összetörik. Mi történik azzal az emberrel, aki nem fogadja el a figyelmeztetést, a fegyelmezést? Mit akar üzenni ez az első verse a 29. fejezetnek?
1: Nagyon érdekes ez a kifejezés, amit használ Salamon, hogy nyakas. Mi mostanában inkább egy megkeményedett nyakú szeméről beszélünk, vagy pedig egy nagyon akaratos szeméről, aki mindig csak a saját elképzelése szerint éli az életét. A Bibliában ez a kifejezés egy lázadó szemére utal. Tehát az, aki soha semmivel nincsen megelégedve, újból és újból csak önmagát próbálja mások fölé helyezni, és így akarva akaratlanul megjelenik ez a lázadó jellem, ami sokszor úgy jelenik meg a mai társadalomban, mint egy pozitív tulajdonság, hogy van van egyénisége, van akarata, van véleménye, de sokszor egészen más húzódik meg a háttérben. És ez a kifejezés nem egy egyszerű hibára, egy egyszerű gyengeségre utal, hanem egy folyamatos ellenállásra. Az is nagyon érdekes, hogy akkor, amikor ezt a fejezetet, vagy pedig a bölcsnek a gondolatát próbáljuk meg végigkövetni, akkor ezt mindenek előtt az Istennel való kapcsolatban vetíti elénk. Tehát amikor valaki Isten ellen lázad, nem csak egyszer úgy véletlenül, mert rosszul esett, vagy nem értette meg, hogy Isten mit is akar, hanem amikor újból és újból egyszerűen az Isten jelleme és az ő emberi természete egy állandó feszültségben van. A zsidókhoz írt levélben Pál apostol ezzel kapcsolatosan mondja, hogy ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Tehát ez az érzés, vagy ez a magatartás sokszor megjelenik a Bibliában. És Isten az ő szent lelke által újból és újból próbál meg bennünket figyelmeztetni, bátorítani, hogy ne álljunk ellene az isteni sugallatnak, hiszen Isten a mi teremtőnk, Isten a mindenható, a mindentudó. És fogadjuk el, hogyha ő szeretné vezetni az életünket, akkor a legjobbat akarja nekünk. Ugyancsak Pál apostol a Róma beliekhez írt levél második fejezetének az 5. versében így fogalmaz, hogy keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Tehát ez a magatartás, az Isten elleni lázadás, ez elő vagy utóbb haragot, vagy pedig, ahogy a bölcs fogalmaz, egy összetört életet fog eredményezni. És ami még fájdalmasabbá teszi, hogyha valaki kitart ezen az úton, akkor elköveti a Szentlélek elleni bűnt, amit bölcs Salamon úgy fogalmaz, hogy gyógyíthatatlan sebet, gyógyíthatatlanul összetöri az életét. Tehát nagyon-nagyon komolyan kell venni ezt a gondolatot, mert valójában az Istentől való eltávolodásnak az eredménye. Egy másik nagyon megrázó bibliai példa az a Mózes második könyvében található, amikor Isten elhívja Mózest, és szeretné az ő népét kivezetni az egyiptomi rabságból. És elküldi Mózest a fáraóhoz, és Mózes tolmácsolja Istennek az üzenetét, és a fáraó újból és újból visszautasítja. Tehát hiába próbál meg Isten segíteni, akár szépen, akár egyre erősebb módszerekkel, egyre erősebb és erősebb csapásokkal. Az ige újból és újból kihangsúlyozza, hogy a fáraó megkeményíti az ő szívét. Még akkor is, amikor az ige arra utal, hogy Isten megkeményítette, valójában ebben is azt vesszük észre, hogy minden isteni beavatkozás ellenére a fáraó Isten ellen lázad. Nem engedi, hogy Isten akarata beteljesedjen. Addig, ameddig elmegy a legvégsőkig, és tényleg az egyik legszörnyűbb csapás az, ami arra vezeti az eseményeket, hogy Isten ki tudja szabadítani az ő népét.
0: Az Istennel való kapcsolatunk meggyengülése eredményezi azt, hogy annyira makacsok vagy erősnyakúak tudunk lenni az intésre, vagy miért nehéz számunkra elfogadni az intést, amikor kapjuk?
1: Mindenek előtt ez már a bűnös emberi természetünknek az egyik sajátossága. Tehát ezt mi mindannyian megéljük, átéljük és érezzük. De nagyon fontos lenne, hogy ezt tudatosítsuk is. Tehát, hogy az én emberi természetem az alapból Isten ellen lázadó. De akkor, amikor Isten szeretete megérint, és látom az eseményekben, hogyan Isten igyekszik vezetni, segíteni, és a megváltást munkálni az életemben, akkor nekem tudatosan törekednem kell arra, hogy ezt az isteni vezetést, isteni segítséget elfogadjam. Még akkor is, hogyha nehéz, még akkor is, hogyha barátok, a társadalomnak a befolyása ellentétes irányba húz. De itt már a tudatos isteni segítségnek a kérése lehet egy nagyon fontos szerep, amire törekednünk kell. hiszen sokszor ez sérti a büszkeségünket. Sokszor rámutat a hibáinkra, amit mi nem szeretünk. Ki az, aki szereti, hogyha akár csak egy megjegyzés is tesznek a kinézetünkre, a szavainkra, vagy a döntéseinkre. Minden egyes ilyen pozitív segítséget legtöbbször támadásnak élünk meg. És a fiatalok számára ezt nap mint nap meg kell élni, ezeket a negatív érzéseket. Hogy hogyan dolgozott fel? Tényleg rosszat akar nekem mindenki? A szüleim, a tanárok, a gyülekezetben az elöljárók. És mindig csak azokat az embereket keresem, akik egyetértenek velem, akik engemet elfogadnak, támogatnak. De néha nyitott kell legyek arra is, hogy elfogadjam ezeket a külső támadásokat, vagy pedig tanácsokat, mert a bölcs ember az ezekből a kritikákból tud nagyon sokat tanulni. Tehát, hogyha odafigyelek, és nem ellenségnek tekintem ezeket a személyeket, hanem megállok, elgondolkodok, akkor biztos vagyok benne, hogy a Salamon által tanított, adott tanácsokat sokkal inkább meg tudom érteni, megfontolni, és így az életem megváltozhat.
0: Nem egy könnyű dolog ez, mondtad, hogy az emberi természetünkből adódóan is ez nehéz. Azonban, ha valaki jó indulatból int, fed, figyelmeztet bennünket, miről tudjuk azt felismerni? Vagy amikor Isten valamit üzen nekünk, és próbál figyelmeztetni, hogy ne így, hanem úgy, ne arra, hanem erre. Ezt miről tudjuk felismerni?
1: Mindenek előtt azt a gondolatot szeretném kihangsúlyozni, hogy megint mennyire fontosnak látom azt, hogy tudatosan próbáljunk meg minden információt, minden tudást felhasználni azért, hogy a másik szemét is megértsem. Hiszen, hogyha veszem a szülőkkel való kapcsolatot, lehet, hogy ők is fáradtak, kimerültek, az ő életüket is a stressz befolyásolja. És még akkor is, hogyha szeretettel, a saját tapasztalataik alapján próbálnak meg bennünket tanácsolni, vezetni, lehet, hogy nem úgy tudják ezt gyakorolni, hogy az ige tanácsolja őket, hogy ne ingereljétek a ti gyermeketeket. De hogyha a szülők is erre odafigyelnek, és tényleg szeretettel mondják el, ha odafigyelnek arra, hogy ne prédikáció, ne egy erkölcsi tanítás legyen ebből, hanem elmondtam szeretettel, bízok benned, hogy tudsz, ha nem most, akkor hamarosan egy helyes döntést hozni. Tudom az életedet, a döntésedet a Jóistennek a kezébe helyezni. Tudok ezért imádkozni, és elmondom, jó, én bízok benned, döntsél te, de én böjtölök, vagy imádkozok érte. Tehát ezek az információk azért sokkal könnyebbé teszik a tanácsoknak az elfogadását. Másodszorban, akkor, amikor igazán szeretném tudni, hogy Isten hogyan jelenik meg ezekben az emberi tanácsokban, akkor mindenek előtt arra szeretnék minden fiatalt bátorítani, hogy forduljon a Bibliához, forduljon vissza az igéhez, mert az igében nyilatkoztatja ki a Jóisten az ő akaratát. És nekem, úgy, ahogy a Biblia tanít, el kell sajátítanom azt, hogy a Bibliával összhangban éljek. Vizsgálja meg a Biblia alapján, hogy azokat a tanácsokat, amelyeket kapok, akár szülőktől, akár más felnőttektől, akár barátoktól, milyen mértékben felel meg a Szentírás tanításának. Hiszen nem minden szülő, vagy minden felnőtt embernek sikerül az isteni kinyilatkoztatást képviselnie. Teszi ő, amit te szeretetből és a saját tapasztalatai alapján, de fogadjuk már el azt, hogy az isteni bölcsesség, az igei kinyilatkoztatás sokkal bölcsebb, mint amit mi tudnánk nyújtani ilyen helyzetekben. Sokszor, és különösen akkor, hogyha keresztény közösségben nőttünk fel, keresztény családban, keresztény gyülekezetben, akkor a lelkiismeretünk már ilyen irányban erősödik. És akkor itten már mondhatom azt, hogy hallgassunk a lelkiismeretünkre, erre a lelki vezetésre, ami ezeket az utalásokat adja, hogy mi a jó és mi a rossz. Azonban, ha ez hiányzik, vagy pedig a társadalom már egy picit a Szentléleknek a hangját átkódolta, lehangolódott, akkor legyünk nagyon figyelmesek, hogy biztos, hogy az a lelkiismeret, az a Szentléleknek a hangja, vagy pedig az már bizonyos torzulásokon ment keresztül. És a saját élettapasztalatunk nem utolsó sorban az, amiből nekünk tanulni kell. Nincs abban semmi baj, hogy hibázunk, hogy elesünk, és olyan magatartásunk van, amivel lehet, hogy szégyent hozunk szüleinkre, vagy akár Jézus Krisztusra is. De tanuljunk ezekből. Próbáljuk ezeket meglátni, beismerni, bocsánatot kérni. És ha ezekből tanulunk, akkor úgy tudunk tovább menni, úgy tudunk fejlődni, hogy az a mi lelki fejlődésünket pozitívan tudja befolyásolni. És nem utolsó sorban pedig figyeljünk oda, hogy jó irányba haladunk, a magatartásunk az pozitívan változik, vagy pedig ha észrevesszük azt, hogy te valahogy egyre negatívabb a magatartásom, akár a szüleimmel, akár barátaimmal, akkor legyen ez egy ilyen vészjelző, hogy valahol valamit rosszul csináltam. És oda térjünk vissza, ott javítsunk, és akkor az életünket a Jóisten vezetése folyamán szépen és pozitívan tudjuk majd megélni.
0: Térjünk rá a következőkben arra az ige szakaszra, ami az igaz és az istentelen vezetőkről szól. Ez a másodiktól a negyedikig terjedő versekből áll. Mikor gyarapodnak az igazak, örül a nép, mikor pedig az istentelen uralkodik, sóhajtozik a nép. Aki szereti a bölcsességet, megvidámítja apját, aki pedig a paráznákhoz csatlakozik, elveszti vagyonát. Igazsággal erősíti meg a király az országot, de aki ajándékot fogad el, az romlásra juttatja. Beszéljünk akkor erről a két vezető típusról, az igazi vezetőről, az istentelenről. Milyen tulajdonságok jellemzik egyiket, másikat, miért jó igaz vezetőként megélni a mindennapjainkat. A fiatalok is csoportokban van olyan, aki vezéregyeniségűbb, és az igaz vezető leírásából melyek azok a jelen tulajdonságok, amelyeket ő átvehet a mindennapi életben is.
1: Mindenek előtt azt szeretném tudatosítani a kedves fiatalokban, hogy bár létezik egy nagyon erős befolyás a vezetőség ellen, hogy nincs rá szükségünk. Tudjuk mi, hogy hogyan kell az életünket, vagy pedig a munkánkat megszervezni. De az igazság az, hogy akarva akaratlanul nem tudunk vezetők nélkül élni. Tehát ha nincs is vezető, ott, ahol már van 2-3 személy, ott már ki fog alakulni egy vezetői egyéniség, egy vezetői szerep, ami könnyebbé teszi az életet, könnyebbé teszi a munkát. Tehát nem csak politikai vagy társadalmi szinten kell beszélnünk vezetőről, hanem lelki szempontból is. De bármelyik kategóriát is vizsgálnánk meg, azt vesszük észre, hogy a jó vezető, a lelki vezető, az mindenek előtt önmaga egy olyan vezetőt követ, amely számára egy pozitív lelki vezető. És itt leginkább az Úr Jézus Krisztus tudnám megemlíteni. Tehát akkor válik valaki jó vezetővé, hogyha számára az Úr Jézus Krisztus a példakép. A Bibliában nagyon sok olyan igét találunk, ahol a vezető az nem csak az Istennel való kapcsolatával kapcsolatosan van bemutatva, hanem az igazság szempontjából is, amit képvisel. És ezt az igazságot mi Istentől kell merítsük, ezt az igazságot kell nekünk képviselnünk abban a közösségben, amelyben megéljük az életünket, vagy pedig amelyhez tartozunk. Nem véletlenül mondja Pál apostol a Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének az első versét, hogy minden hatalom Istentől van. És vezetőként ezzel így kell azonosulnom, hogy a hatalmamat, a bölcsességet, a tudást, az erőt, azt mind Istentől kapom. De ez az isteni kinyilatkoztatás, ez a bibliavers, amiről Pál apostol beszél, a másik irányból is egy nagyon mély tanulságot rejt. Hogyha én nem a vezetői státuszban vagyok, akkor is el kell fogadnom azt, hogy az, aki vezeti az én életemet, akár a családban, akár a közösségben, az egy Istentől kapott személy, Istentől kapja a hatalmat, Istentől kapta ezt a pozíciót, és én úgy kell elfogadjam. És hogyha mindenki a maga során tudatosan viszonyul ehhez a kérdéshez, hogy Isten kezében van itt minden, akkor hiszem, hogy ez nem feszültséget fog eredményezni, hanem egy pozitív, növekvő kapcsolatot. A Bibliában nagyon sok ellentétes példa van a jó és a gonosz vezetőre. A jó vezető közül talán Dávid az egyik legkimagaslóbb személyiség. És nagyon érdekes, hogy Dávid, bár Isten előtt egy nagyon kedves személy, egy Istennek tetsző életet él, de mégis tudjuk az életéből, hogy neki is megvan a maga bűne, tudjuk azt, hogy az a bűn az utálatos volt a jó Isten előtt, de hogyan marad meg mégis jó vezetőnek? Az ő életében is voltak a rossz döntéseknek súlyos következményei, nem csak a családjára, hanem a nép életére is. De azt veszük észre, hogy ezek a vezetők, amikor meg tudják bánni a bűneiket, a hibáikat, be tudják ezt ismerni, vissza tudnak térni a jó Istenhez, akkor ők tovább tudják folytatni ezt a pozitív, jó vezetői szolgálatot. Azonban ott van a negatív példaként Ahab, aki újból és újból az Isten elleni lázadást, az Isten akaratának a visszautasítását választja. Isten egyszerűen kifejezi azt, hogy egy gonosz, istentelen király, de hiába kap újabb és újabb lehetőséget, kegyelmi lehetőségeket a Jóisten részéről. Azt teszük észre, hogy ő mégiscsak visszatér a gonoszsághoz. És én itt látom talán, és nem is sorolnám fel azokat a pozitív vagy negatív tulajdonságokat, mert én hiszem azt, hogy bárki ezekből megtérhet, ezeket megbánhatja, visszatérhet a Jóistenhez, és lehet egy pozitív példa mások számára. De ha ez nem történik meg, hanem ezekből a negatív tulajdonságokból ő erényt próbál megkovácsolni, akkor mondhatjuk úgy, hogy a történelembe úgy írja be a nevét, mint egy gonosz és egy buta, vagy egy rossz rest szolga. És ezért kell nekünk nagyon odafigyelni. Hogy gondoljunk csak arra, hogy milyen befolyással lehet egy rossz vezető, és egy hajós kapitányt hoznék példának. Egy óceán az egy végtelen térnek a megélése, vagy a képe, és az azon való áthaladás nagyon szépen szemlélteti az életen való áthaladásunkat. És tudjuk nagyon jól, hogy ha a kapitány nem tudja pontosan beállítani a hajónak a menetirányát, akár csak egy fok eltérés is, azon a hosszú úton egy akkora eltávolodást jelent a céltól, hogy egyszerűen katasztrófához vezethet. Pláne, ha nem rendelkezik azzal a bölcsességgel, hogy visszatérjen. És ezek az apró eltérések, ezeket úgy éljük meg, hogy nem számít. Ez nincs jelentősége. De gondoljunk bele, hogy az életünk egy ilyen végtelen tenger. És hogyha nem javítjuk ki az irányt, akkor mikor felébredünk valamikor, azt veszük észre, hogy kerültem ide. Ilyen távol a családtól, a gyülekezettől, a Jóistentől. És ezért jó, hogyha minél hamarabb visszatérünk a Jóistenhez, és megtaláljuk a visszavezető utat.
0: Olvasom tovább az igét a 29. fejezetből, de rövidebb kérdés vázlattal, mert az időnk az nagyon halad előre, és szeretném, hogy minél több részletre kitérjünk. Az 5.-től a 8.-ig terjedő versekben azt írja az ige, hogy aki hízelek barátjának, hálót vet annak lába elé. A gonosz ember csapdába ejti a vétke, az igaz pedig énekel és vigad. Az igaz megérti a szegények ügyét, az istentelen azonban nem tudja megérteni. A csúfolódó emberek lángra lobbantják a várost, de a bölcsek elfordítják a haragot. Mit szeretne ez az ige szakasz üzenni a fiataloknak?
1: Nagyon jó kiemelni ezt a nagyon csalóka magatartást, ami a hízelgés, a bókolás, mert ez jól esik az embernek. És lehet ezt használni tényleg pozitívan, vagy akár semlegesen is. De az igazság az, hogy nagyon sokan ezt manipulatív szándékkal használják. Tehát azért bókolnak, azért hízelegnek, hogy a másiknak a bőre alá bújjanak, hogy próbálják meg a saját tulajdonságaikat, negatív tulajdonságaikat leplezni, és így próbálnak valamilyen előnyt kovácsolni ebből. A 12. Zsoltár 3. versében a Zsoltáros talán még nyíltabban fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a hízelgő ajkakat elveszti az Úr. Tehát akkor, amikor valaki tényleg negatív, manipulatív szándékkal használja a hízelgést, a bókokat, én úgy érzem, hogy ez nem kedves a Jóisten előtt. És azt veszem észre, hogy egy olyan társadalomban, egy olyan világban élünk, akár az egyházban, amely ez óriási méreteket öltött. És tényleg úgy éljük meg, hogy ezzel mi csak jót akarunk. Ezzel csak mi bátorítani akarjuk az embereket. De sokszor nem látjuk át azt, amire a Jóisten próbál meg bennünket figyelmeztetni, hogy vigyázzunk, mert ennek lehetnek gyakran negatív következményei is. Ott van bibliai példaként például Abszalom. Az ő életében veszük észre azt, amikor a Dáviddal való feszültségét megpróbálja a nép befolyásaképpen úgy megélni, hogy fűtfát ígér a népnek. Úgy mutatja be önmagát, mint aki minden problémát meg tud oldani. Bármit meg tud adni az embereknek, csak azért, hogy Dávid ellen fordítsa őket. De akkor, amikor a népet Dávid ellen akarja fordítani, valójában most már így érthetjük a képet, amit az előbb is említettem, hogy ki ellen fordítja valójában a népet. Nem csak Dávid ellen, hanem Isten akarata ellen is. A hízelgéssel hamis képet mutatunk önmagunkról, manipulálni akarunk, és sokszor önbizalmat adhat olyan dolgokban, amelyek sajnos nem igazak. És ezzel megint csak mélyebbre kerülünk, mint hogyha őszinték, vagy tudatosan képviseltük volna mindazt, ami jellemez bennünket, vagy amit meg tudunk valósítani.
0: Olvasom a következő igeszakaszt, ami szintén az eszes emberrel és a bolond emberrel foglalkozik, a 9.-től a 11.-ig terjedő verseket. Mikor az eszes ember bolonddal vitázik, a bolond vagy fölháborodik, vagy nevet, de nem nyugszik meg. A vérszomjas emberek gyűlölik a fedhetetlent, az igazak pedig oltalmazzák annak életét. Minden indulatát szabadon engedi a bolond, de a bölcs végül lecsendesíti azt. Érdekesnek találom a 9. verset, amikor az eszes a bolonddal vitatkozik. A bolondnak a magatartása nagyon érdekes, fölháborodik, vagy neved, de nem nyugszik meg. Miért nehéz vitatkozni egy ostoba emberrel, és mit tudunk ebből az igeversből levonni következtetésként, így számunkra, fiataloknak, mit tanulhatunk leginkább ebből?
1: Talán az egyik legfontosabb gondolat, amit kihangsúlyoznék, hogy a bölcsesség, vagy akár a bolondság, az nem az értelmi intelligenciának a kérdése, hogy milyen magas az IQ. A Biblia nagyon nyíltan kihangsúlyozza azt, hogy akkor, amikor a bölcsesség vagy a bolondság kérdését próbáljuk meg megérteni, hogy milyen fontos szerepet tölt be az érzelmi intelligencia. Tehát az a lelki állapot, amivel rendelkezem és rendelkeznem kell. Isten kezébe vagyok, Isten vezeti az életemet. Akkor, amikor feszültség van körülöttem, hogyan tudok Istenre koncentrálni, hogyan tudok imádkozni, hogyan tudok elcsendesedni. És a bolond emberrel való vitatkozás pontosan ilyen értelemben nem javasolt. Hiszen amikor valaki nem rendelkezik sem értelmi, sem érzelmi intelligenciával, akkor hiába vesztegeted az időt. De különösen ez a tanács olyan értelemben fontos, hogyha én magam sem rendelkezek érzelmi intelligenciával. Tehát ha nincsen meg az a lelkiségem, hogy oda tudjak figyelni a bolond emberre, mert nagyon érdekes, és akkor látnám teljesen ezt a képet, hogyha nem ítélkeznék senki felett. Mert Jézus Krisztus az evangéliumokban nagyon nyíltan beszél arról, hogy nem engedi meg senkinek azt, hogy bárkit bolondnak nevezzél. Tehát ennél nagyobb bűnt nem is tud a Biblia megnevezni, mint hogy valakit te lekezelsz. És ilyen értelemben kell nagyon odafigyelni arra, hogyha én nem rendelkezek ezzel a lelki nyugalommal, bölcsességgel, hogy kíváncsi legyek, hogy mi a te véleményed, mit akarsz elmondani, akkor nem tudunk közös nevezőre jutni. És nagyon fontos, hogy így tudjunk egymáshoz közeledni.
0: Ugrok egyet, a vezetőkről már beszéltünk, de visszatérnék a fegyelem kérdésre, és a 15. versben, ha nem tévedek, úgy fogalmaz az ige, hogy a vesző és dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára engedett gyermek szégyent hoz az anyjára. Mit jelent ez, hogy a szabadjára engedett ember? Ezt az ige szakaszt hogyan tudnánk értelmezni, és hogyan tudnánk alkalmazni?
1: Mindenek előtt szeretném kihangsúlyozni, hogy próbáljuk meg pontosan beazonosítani azt a kapcsolatot, és azt a korosztályt, amiről itt Bölcs Salamon beszél. Hiszen itt édesanyáról és gyermekéről beszél, a közöttük levő kapcsolatról. Miért akartam ezt így kihangsúlyozni? Mert azt veszem észre, hogy nagyon sokszor ilyen anyás magatartással vagyunk mindenkihez magunk körül. Hogy te csak egy gyerek vagy, még nem nőtt be a fejed, lágya, te nem tudod, fogadj szót, ami nem helyes. Tehát el kell fogadni azt, hogy egy ember fel kell nőjön, és olyan mértékben kell vállalja a tetteiért a felelősséget. De hogyha ezt a kapcsolatot vizsgáljuk meg a fegyelemnek az alkalmazását a gyermeknevelésben, akkor különösen azt szeretném kiemelni, hogy egy gyermek, hogyha szabadjára engedjük az ő érzéseit és az ő indulatait, akkor az negatívan fogja őt befolyásolni. Minden gyermeknek vannak pozitív és negatív tulajdonságai. És egészen más az, hogyha a gyermek le tud ülni, rajzolni, olvasni, kézimunkázni, és szépen fejleszti az ő képességeit. De amikor azt veszük észre, hogy a negatív indulatok egyre jobban megjelennek, nem úgy jött ki ez a rajz, ahogy én elképzeltem, miért zavartál meg, és elkezd nagyon-nagyon embertelen módon viselkedni a gyerek, akkor nagyon határozottan fel kell lépni, hogy gyere, álljunk meg, mi történt, miért jelentek meg ezek a negatív érzések, próbálj meg erről beszélni, gyere, lássuk, hogy mi váltotta ki, hogyan tudunk ezen uralkodni, mert ha nem, akkor egyre jobban kiteljesednek a gyermek életében, és később tényleg annyira természetessé válik, hogy felnőtt emberként is, ahogy mondani szoktuk, messziről látszik, hogy hiányzik az első 7 év, ami a nevelés szempontjából kellett volna őt befolyásolja.
0: A 18. vers is egy érdekes igevers. Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megtartja a törvényt. Mit jelent az, hogy nincs mennyei látás, és miért ennyire fontos, hogy a nép mennyei látás által megtartsa a törvényt, vagy a törvény megtartása által legyen neki egy mennyei látása?
1: Nagyon szépen fogalmaztál, tehát ahogy a gondolatokat a törvényre vezetted. Tehát mindannyiunknak a Jóisten ad egy olyan lehetőséget, hogy a vele való személyes kapcsolat által és az igének a kinyilatkoztatása alapján megismerjük Istennek az akaratát. Amilyen mértékben megismerem és tudok vele azonosulni, olyan mértékben alakul ki ez a mennyei látás, ez az isteni kijelentésnek, kinyilatkoztatásnak a megismerése. És ez már olyan mértékben része lehet az életünknek, hogy nem kell okvetlenül mindig megállnom, vennem a Bibliát, keresnem két-három Biblia verset, hogy na akkor most hogyan is döntsek, hanem egyszerűen ez a mennyei látás, ez az isteni kinyilatkoztatás, a lelkiismeret, a Szentléleknek a vezetése, bárhogy nevezhetném, ez már az életemnek a része lesz. Tehát hiába jön a bűnös természet, és próbál meg akár kísértés formájában is egy negatív irányba elvezetni, de az isteni lélek jelenléte, ez a mennyei látás segít abban, hogy helyes úton maradjak. Ámos 8. fejezetének a 11. versében egy csodálatos jövendőlésként beszél a proféta arról, hogy éhséget bocsátok. Nem kenyér utáni éhséget, hanem az út beszéde utáni éhséget. Tehát ha megértem a mennyei látásnak a szerepét, a fontosságát, akkor éhezni fogom az isteni ígét, az isteni kinyilatkoztatást, és nekem erre kell törekednem.
0: Látta-e elhamarkodottan szóló embert? A bolond felől több reménység van, mint felőle, írja a 20. vers. Miért van több reménység a bolond ember felől, mint a gyorsan elhamarkodottan szóló ember felől?
1: Azért, mert a bolond ember nem tudja azt, hogy bolond. Azt teszi az embert bolondá, hogy nem tudja, vagy nem akarja tudatosítani az ő helyzetét. Legyen az akár egészségügyi, legyen az akár ismereti vagy bölcsességi kérdés. Nekem mindig, amikor ez a kérdés felmerül, a Jelenések könyvében található 7. gyülekezetnek, a laodíciai gyülekezetnek a lelki állapota jut eszembe. Tehát ez a bolondságnak az egyik legnyilvánvalóbb kifejezése. Amikor azt hittem, hogy meggazdagodtam, semmire nincsen szükségem. És hiába jön az isteni lélek, hiába jön bárki, hogy próbáljon téged tanítani, bátorítani, lelkesíteni, de egyszerűen nem akarsz senkitől semmit elfogadni, mert tudod, hogy neked mindig igazad van. És amikor ezt látod, akkor nem marad más számodra, mint hagyjad, hogy az az ember a saját zsírjában megsüljön, és talán akkor, hát ha megtalálja a kivezető utat, de a Biblia nyíltan beszél arról, hogy sokszor olyan mélyre tud az ember süllyedni, hogy nagyon nehezen tud onnan visszatérni.
0: Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, azt ő megvédi. Elsősorban mit jelent az emberektől való félelem, amikor ezt az igét olvassuk, a 25. verset?
1: Pál apostol megfogalmazását, hogyha itt megemlíteném a Galata belekezét első levél 10. fejezetéből, ő úgy fogalmazza, hogy az embereknek akarok tetszeni, vagy pedig Istennek. Tehát ez az embereknek való tetszés az, ami kiváltja ezt a félelmet. Tehát amikor bennem állandóan, amikor reggel felkelek azon, hogy mindenkinek megfeleljek, kivel fogok találkozni, hogy annak mi a véleménye, akkor egyszerűen egy ilyen lelki terror alakul ki az életemben, és elkezdek félni az emberektől. Ha a páli gondolatnak a másik részét megpróbálom kihangsúlyozni, és ez jellemzi az életemet, hogy nem emberektől félek, nem embereknek a véleményei vezeti az életemet, hanem az Istentől való félelem, az Isten akaratának való megfelelés,

0: rettegést, hanem jelenti és jelentenie kell az Istennek a tiszteletét. Tehát annak a ténynek a tudatosítását, hogy Isten létezik, Isten az Isten, a világnak a teremtője, a vezetője, az én megváltóm, az ítélőm, aki előhoz minden cselekedetet ítéletre, vagy életre, vagy pedig halálra, hogy ezt tudatosan tudjam megélni. És ez egy olyan magatartást eredményez Istennel kapcsolatban, amely tiszteletre késztet Istennel szemben. Tehát tudom azt, hogy ő az Isten, és én vagyok az ő teremtménye.
1: És olvasom a 26. és a 27. verseket, ezek az utolsó versei a 29. fejezetnek. Sokan járulnának a fejedelem elé, pedig az Úr ítél meg mindenkit. Utálják az igazak a hamis embert, és utálják az istentelenek az igaz úton járót. Mit szeretne elárulni számunkra ez az igevers? Mi a tanúsága?
0: Tehát ez az igazságszolgáltatás lehet emberi, és isteni. Mi sokszor az emberi igazságszolgáltatás alapján képzeljük el az istenit is. De azonban tudni kell, hogy az emberi igazságszolgáltatás az véges. Miközben az istenit úgy kell látnunk, hogy Isten mindent lát. Isten nem személyválogató. Isten igazságosan ítél. Az isteni ítéletnek az alapja az a szeretet, az irántunk való szeretet. És csak akkor lépi át ennek a szeretetnek a határát, amikor látja azt, hogy mi tudatosan ezt visszautasítjuk, és semmilyen változást, eredményt nem hoz az életünkben. És ott már Isten ítélete, ami visszautasított kegyelemből származó emberi cselekedeteinknek a megítélését is maga után vonja. Nagyon fontos az, hogy a bölcs például a Prédikátor könyvében arról beszél, hogy minden titkos dolgot is megítél, amit az emberi ítélet nem tud megvalósítani. És ez megint egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogy soha ne felejtkezzünk el arról, hogy nem csak felszínes cselekedetek alapján ítél meg bennünket a Jóisten, hanem az indítékaink, a belső lelki állapotunkból származó, vagy indítatott cselekedeteink alapján is. És ez valójában egy olyan mély önvizsgálatra késztet, amelyben én megvizsgálom az Istennel való kapcsolatomat. Nem okvetlenül az, hogy milyenek a cselekedeteim, hanem hogy milyen az Istennel való kapcsolatom. És az fogja befolyásolni az életemnek a minőségét.
1: Hogyha ki kellene választani egy ige szakaszt, vagy egy ige verset a 29. fejezetből, amit ajánlanál személyes tanulmányozásra, vagy elmélkedésre, akkor melyiket választanád ki, és miért?
0: Hát én a 25. versre gondoltam, amely az emberektől való félelemről beszél, hogy az tört vet, de aki bízik az útban, az kiemeltetik. Tehát az a gondolat, amit már többször említettem, hogy az emberektől való félelem az egy mély lelki válságot eredményez, az Istenben való bizalom pedig még akkor is, hogyha gyenge, gyarló vagy bűnös voltam, még akkor is azt a csodálatos tapasztalatot hozza az életemben, hogy Isten engem onnan kiemel. És én ezt tudom kívánni mindannyiunknak, minden egyes fiatalnak, hogy ne az életüknek a múltbeli vagy jelenbeli eseményeire tekintsenek, hanem arra a kegyelmi lehetőségre, amit Isten szeretne megvalósítani az életükben.
1: Fontosnak tartod azt, hogy a fiatalok tanulmányozzák a példabeszédek könyvét?
0: Mindenképp. Tehát különösen azért, mert mi nem szeretünk idősektől, vagy pedig bölcs emberektől tanulni. De ha legyőzzük ezt a belső gátat, akkor nem csak az ígéhez, nem csak bölcs Salamonhoz kerülünk közelebb, hanem a körülöttünk levő emberekhez is, hogy tényleg rácsodálkozunk arra, hogy egy élet során mennyi életbölcsességet tud egy ember felhalmozni, ami számomra fontos.

0: tanúságot rejt, és nagyon sok csalódástól, eleséstől megóvhat engemet is.
1: Köszönjük szépen, hogy segítettél rajtunk ma, hogy ezt a 29. fejezetet tanulmányozhattuk együtt. Próbáltunk minél többet elmondani annak érdekében, hogy az időt is úgy használjuk fel, hogy minden kérdés beleférjen, és örülök, hogy azokat a témákat, amiket a beszélgetés elején röviden felvázoltál, miről szól a mai fejezet, azokat nagyjából érintettük. Köszönjük, hogy segítettél ebben, és szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: Szeretettel és szeretettel bármikor jövök, hogyha segíthetek valamiben.
1: Addig is sok áldást a szolgálatban.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm önöknek is, köszönöm nektek is, kedves fiatalok, hogy figyelemmel követtétek a mai beszélgetést. Amint tudjátok, a példabeszédek könyvét tanulmányozzuk fejezetről fejezetre, és ennek a könyvnek a vége felé tartunk, már egy néhány fejezet maradt hátra. Azonban ne maradjatok le ezekről is, hiszen fontos mondani valójuk van ezeknek is, és hiszem azt, hogy mindegyik fejezet, amelyet külön-külön tanulmányozunk, minket az üdvösségre tudnak felkészíteni, de nem csak, hanem az itt létünk alatt is, ameddig a Földön vagyunk, tudnak minket arra buzdítani, bátorítani, hogy jobb emberek legyünk, és jobb kapcsolatban legyünk Istennel. Hogyha úgy gondoljátok ti is, hogy fontosak ezek a dolgok, akkor hívlak és bátorítalak arra, hogy csatlakozzatok be legközelebb is az adásokban, mert folytatódik ezeknek a beszélgetéseknek a sorozata. Mindaddig én minden jót kívánok mindenki számára, és Isten áldását. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben, vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
2: 106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjük!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

0: reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. 8. előadás. Kapcsolatépítés a gyülekezettel.
1: Rónai György verse. Kövek és kenyerek. Állj meg! Kiáltozták a bakok, süketek, bénák, nyavajatörősek. Állj meg! Álltak az út mentén, kiabáltak, verték bottal a földet, mankókkal hadonáztak, mert Jézus jött az úton. Előtte pendelyes gyerekek zsivajogtak, mellette csöndesen a 12 lépkedett, s mögötte ment a nép. Állj meg! Sírt a sok nyomorék. A nyomor mocskos tengere habzott. Két lihegő szolga cipelte a lépcsőn, háza lapos tetejére az ina szakadtat. Állj meg! A pálmafák csipkés lombja vonaglott. Állj meg! Az ina szakadt bottal verte a szolgákat, szeme vérben forgott. El ne haladj, míg föl nem érek! Üvöltött, s verte a szolgákat. Már látta a népet, a szolgák izzadtak. Már látta a pendelyesen loholó kölyköket, és kiabált. Jaj, el ne haladj, míg föl nem érek! S már látta a vak szemeket, már látta a koldusokat, meg a bénákat, s a vadul hullámzó tömeget. Nézz ránk, s látni fogunk, nézz ránk, s járni fogunk, és nézz ránk, és a fülünk hallani fog. Tülekedve előre rohantak. Jézus jött az úton. Állj meg! És Jézus megáll, és rájuk nézett, és meggyógyultak. Ó, mi ez a fényesség, mondta a vak. Ó, mi ez az édes zengedezés, ez a lágy zsongás, ez a mennyei dallam. Szólt a süke. Hang, mondta a vak. Fény, szólt a süke. Hang, fény, ragyogás, zene. Fény, sírta a vak, s nevetett, s ragyogott. Ó, hang, kacagott a süke. S a béna kezét tapogatva tárta előre. Föld! Dadogott, és nézte a földet, amint ruganyos dobogással dobban a lépte alatt. A ház tetején leborult a kőre az ina szakadt. Ó, járok! Éle! Jézus állt a tömeg közepén, az öröm közepén, szomorúan nézte a messzi hegyet. Lágy szél borzolta a csúcson a kékes olajfák lombját. Béket inéktek, mondta, s a nép elnémult. Béket inéktek, boldogok. Aztán intett, s mind oda gyűltek, mind a vakok, bénák, süketek, sánták, eszelősek, Az inaszakot fölállt, füléhez emelte kezét, hogy jobban halljon, és Jézus, béket inéktek, mondta harmadszor is. De én, jaj, a béke fölött már látom a visszavonást. A halál jön lassan, a dombokon átjön, a lombokon átjön, lassan a vér, a halál jön, a kín, a kereszt. Íme mondom néktek, a kínok kínja közelget, a kínok kínja közelget. A nép némán áll. Emberek, ó, ti boldogok itt, látók, hallók, rohanók, ha csak egy csöpp vért vállalna, csak egy csöpp vért, aki lát, aki hall és jár, ha csak egyet a homlokomat véresre hasító tüskékből, ha csak egy sóhajt, ha csak egyet az ostor durva csapásaiból. S ők mind konokul gyanakodva hátráltak. Ha csak egy könnyet, ha csak egy csöpp vért, vagy epét s ecetet, s elosomva a házak közt iszkoltak a sánták és süketek, vakok, eszelősök, bénák és dadogók, és nem volt már körülötte senki. Az inaszakat leszaladt a tetőről, pincéjébe lapult, és egy sűrű sövény dús zöldje mögött sunyin és tolakodva kuporgott mind a 12. Jézus szeme könnyes volt, lehanyatlott karja. Körülnézett, s meglátta a férfit. A többi elmenekült. Ez az egy ott állt. Ez az egy, aki tudta róla, hogy Isten, és nem akarta, hogy ő legyen Isten. Ez az egy ott állt komora. Íme, mondta, járnak a bénák, föl kell az inaszakat, poklosok, épek, lát, aki vak volt, hall a süket, s nem szomjas a szomjúhozó, nem pusztul el éhen az éhes, íme! Nevetve mutatta a néptelen utat, a boldog nép, a te néped. S ott lopakodtak a kertek alján, mint a silány kis tolvajok. Éhes vagy, s ki ad enned? A szívüket ennéd, s ők íme, kő, kő, mondják. Nézd a szívünket, kő, csupa kő, nincs szívünk. Kő a szívünk, ne harabj bele, kő, csak kő, kiköpöd, nincs íze, a vére, ó, a mi vérünk lúg, ne is ízled, lúg ez a vér, megmarja a szádat, lúg, és íme itt a te néped, kő, csupa kő, kő, edd a követ, nevetett. Hát edd a követ, csupa kő, kő, kő, kő. Noha Istennek fia vagy, csupa kő, kő, hát változtasd a köveket kenyerekké. Változtasd a köveket kenyerekké. Változtasd a köveket kenyerekké. Nem, mondta Jézus fáradtan. Minek? mondta Jézus csökkette. Távozz, sátán, mondta Jézus szomorúan. Nem változtatom a köveket kenyerekké.
2: Nagyon szépen köszönjük ezt a gyönyörű verset. Személyes emlék az, ami ez a vershez köt. Ezt nem mondtam el korábban. 1957-ben jelent meg ez a vers a Vigília című folyóiratban, és az akkori hangulatban egy 21 éves ember, aki akkor voltam. Ebben a versben valami csodálatos fogódzót látott. Ez volt az az idő, amikor a kenyér és a kő az nagyon szembeállt egymással. Úgy gondolom, hogy benne a hitnek és a hitetlenségnek, Jézus Krisztus valóságának, mindennapi életünk ezer dolgának a titka benne dobog. Jó olvasni is ezt a verset, de még jobb volt hallani. Egy levelet kaptunk. Ez a Filippieknek íródott ugyan, de mi vagyunk a címzettek igazán. Eljutottunk egy nagyon döntő pontjához ennek a levélnek, a nagy visszatérés pillanata az, amihez eljutottunk. Rögtön elolvasom azt a szakaszt, amit közösen megbeszélünk, de megint egy emlék. Amikor én lelkipásztor lettem, édesapám nem szólt semmit. Vártam azt, hogy majd fog valamit mondani, elmondja, hogy örül, elmondja azt, hogy gondjai vannak, sok mindent vártam. Apám hallgatott, mosolygott, nem szólt semmit. És nagyon-nagyon furdalt a kíváncsiság, és amikor az első évet elvégeztem a lelkészképzőbe, akkor kiprovokáltam egy beszélgetést apámtól, ezek a beszélgetések általában mindig nagyon rövidek voltak, apám nagyon tömören beszélt, és nagyon sokat mondott. A beszélgetés a következő volt. Tudod, kisfiam, akkor leszel jó lelkész, hogyha minden héten a gyülekezettől eltalálsz Krisztusig, és a Krisztustól visszatalálsz a gyülekezethez. Azért jutott eszembe ez a kis történet, mert ugye ez egy prédikátor betegség. Ugye egy prédikátor mindig kifordítva látja a gyülekezetet, mert a legritkább alkalommal jönnek hozzá úgy a testvérek, hogy jaj, drága testvér, én olyan boldog vagyok. Mindig úgy szoktak jönni, hogy jaj, drága testvér, ez a baj, ezt csinált, azt csinálta, ez nem csinálta jól, annak kellett volna csinálni. És mert vége van egy szombatnak, addigra torkig van az ember, az emberi problémákkal, amit nagyrészt nem is tudok megoldani, legfeljebb csak imádkozni tudok érte. És akkor nekem el kell jutnom Krisztusig. Viszont, hogyha valaki Krisztusnál akar maradni, akkor egyre kevesebbet jelent a Krisztus. Mert Krisztusnak van egy visszaküldő parancsa. Eredj vissza a gyülekezethez. Vigyél kenyeret. És ez történik a Filippi levélben is. Az első fejezetben arról olvastunk, hogy Pál apostol elmondja a filippieknek, hogy mi történt vele. Elmondja a fogságát, elmondja, hogy életveszedelemben volt, elmondja, hogy a császár házában embereknek tudta szólni a Krisztust, elmondja azt, hogy rádöbbent arra, hogy ez nem véletlen volt, hanem valamiért az Isten megengedte, Isten akar valamit. Aztán kezd beszélni a gyülekezetről, és eljut odáig, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. Utána jön egy csodálatos Krisztus himnusz, ami a Krisztusnak a mennyből a földre vezető útját, a földről a halálba a vezető útját, és fel-vissza egészen ismét az Atya jobbjára vezető útját elmondja. Utána ebből levon gyakorlati következtetést, és most olvassuk tovább, hogy hogy szól a levél tovább. A második fejezet 19. versétől. Azt mondja itt az ige. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzám hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel. Mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. És ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan megyek. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditus testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségleteimben szolgálatomra legyen. Mivel vágyódott minnyájátok után, és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönnyörült rajta, sőt nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Hamarabb elküldöm tehát, hogy viszont lássátok és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert a Krisztus ügyét kerül közel a halálhoz, mikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nála. Első olvasásra is egy nagyon személyes hangú levél ez. Itt az apostol sorsáról van szó, arról, hogy van két munkatársát el akarja küldeni Filippibe, és mégis ez a szakasz nem egyszerűen egy élménybeszámoló, nem egyszerűen arról van benne szó, hogy Pál valamit akar önmagáról mondani, mert mivel Pál az evangélium ügyével azonosította magát, ebben a nagyon személyes szakaszban is rengeteg tanulság van, rengeteg terv fogalmazódik meg, és nagyon mélyen belelátunk az evangélium életet formáló hatalmába. A mi evangélium hirdetésünknek a 20. században az szokott a legnagyobb baja lenni, hogy mi mindig elveket akarunk hirdetni. Mi mindig elvi kérdésé akarjuk tenni a Krisztus követését. Alapelvekről beszélünk, dogmatikai igazságokról beszélünk meggyőződésre és hatalmas szavakat mondunk, és az emberek nem figyelnek a mi elvi igehirdetésünkre, vagy elvi kijelentéseinkre, elvi tanításainkra, dogmáinkra, hanem a 20. századi ember az valahol a gyakorlatban akarja Jézust meglátni. A 20. századi ember arra kíváncsi, hogy vajon ma Jézus itt a 20. században jelen van-e, tud-e még ma cselekedni, tud-e valamit tenni én értem Jézus. Tud-e Jézus én értem valahogyan, valamilyen formában közben járni? És a kereszténynek nem az lenne a dolga, hogy tanításokat hirdessen, hanem a kereszténység igazi útja az lenne, hogy egy életformát mutasson be, és úgy tervezzen, úgy éljen, úgy járjon a reménységben, a hídben, a szeretetben, hogy az emberek Jézus Krisztus valóságával ismerkedjenek meg. A valóságos Jézus Krisztus valóságos követőit keresik az emberek, és találnak elméleti keresztényeket, akiknek talán keresztény a világnézetük, keresztény a világlátásuk, keresztény elvekről beszélnek, csak éppen nem keresztény módon élnek. És ezt azért kellett itt elmondani, mert hogyha ezt a szakaszt megnézzük, akkor egy nagyon-nagyon különös dolgot látunk. Van egy halálra ítélt ember, akiről kiderül, hogy nem fogják kivégezni, reménykedik abban, hogy hamarosan szabadon bocsátják, míg nem dőlt el a sorsa. Ebben a szakaszban is mondja, hogy várja még, hogy ha jobbra fordul a sorsa, akkor az első út a filippi gyülekezetbe fog vezetni. Tehát még nem szabad, még börtönben van. És ez az ember tervez. Valahol, mi 20. századi keresztények osztozunk a világ sorsában, mert ez a 21. századi világ, nem is 20. már 21. századi világ, ez egy reményvesztett világ. Valahol a reménység az, ami legjobban megkérdőjeleződött. Hinni még hiszegetünk különböző hitekbe, politikai vallásokba, és ki tudja mibe, mert minden ember valamibe hisz. Sőt, minél kétségesebb valami, annál inkább hajlandók vagyunk hinni, és tudnék én mondani sok-sok olyan ostobaságot, amiben emberek százai, ezrei, tízezrei, százezrei hisznek, nem a hittel van a baj. Mégis az ige azt mondja, hogy amikor visszajön Jézus, avagy talál egy hitet e földön. Nem olyan értelemben, ahogy mi használjuk a hitet, hanem olyan értelemben, hogy a Biblia használja a hitet. A Biblia szerint a hit az nem egyszerűen valaminek az elhívése. Úgy szoktam én mondani, nem az észvész kijárata. Hanem a hit az valami más, az bizalom. Nézzük meg, egy óriási bizalmi válság van. És erre mi azt mondjuk nagy bölcsen, a karosszékbe ülve, hogy igen, hát persze, hogy bizalmi válság van, hát ezekbe az emberekbe kérem szépen lehet hinni. Csak a Biblia nem azt mondja, hogy az emberekbe kell hinni. A Biblia nem azt mondja, hogy a helyzetekbe kell hinni. A Biblia az valami mást mond. A Biblia az azt mondja, hogy az élő Jézus Krisztusban kell hinni, aki jelen van a mindennapokban. Csak hogy a mi életünkben pont ez a baj, hogy ez a Jézus Krisztus nincs jelen. Éppen ezért a jövő nagyon sokszor ilyen becsukódott, bezáródott valami. Egyre többet lehet hívő emberektől hallani, hát majd csak lesz valahogy, mert mindig volt valahogy. Majd csak elhúzzuk az életünket halálunkig, utána meg mindegy. Egyre többet lehet hallani ilyen reményvesztett frázisokat. Az apostol pontosan az ellenkezőjét éli. Elkezd tervezni. Ebben a pár versben, amit felolvastam, kibontakozódik egy csodálatosan szép missziói terv. Elkezdi mozgatni a munkatársait, ezeket a munkatársakat bemutatja, majd erről fogunk beszélni, hogy és miért, és elkezd működni a gépezet, az evangélium gépezete. Nem úgy, hogy az Istennek csinálunk tervet, hogy Uram, te ezt csináld, és azt csináld, és amazt csináld, hanem nagyon egyszerű emberi tervekben, hogy elmegy a két munkatárs, fogadjátok szeretettel, tegyétek meg azt, amit meg tudtok tenni, azután én is megyek, ahogyan megtehetem hozzátok. Ez egy nagyon egyszerű terv. De valahol mi emberek, nagyon sokszor keresztény emberek, amikor ilyen tervet hallunk, akkor kérdőjelek fogalmazódnak meg bennünk. Még teológiai szempontból is. És hadd tegyek fel egy ilyen hitetlenkedő kérdést, amit én már sokszor hallottam. Nem ebben az összefüggésben, egy kicsit másképp, most modellezem erre az esetre ezt a kérdést. Ugye, ha az ember egy jövőre nyitott lény, és a jövő biztos. Mert Jézus Krisztus elkészítette a megváltási tervet mindnyájatoknak, mindnyájunknak, én nekem is. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Isten nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki eljusson az igazság ismeretére. És erre megtett mindent. A Biblia mondja, Pál ezt így hiszi. Akkor nekem miért kell tervezni, ha az Isten úgyis eltervezett mindent? Akkor nem elég azt mondani ilyen szent fatalizmussal, hogy hát Uram, itt vagyok, aztán ha akarod, akkor dolgozhatok, de hát azért szóljál már, hogy mit kell tennem. Én majd megpróbálok engedelmeskedni. Én addig kényelmesen ülök, várok arra, hogy te mondj valamit. Az az érdekes, hogy ilyen embernek nem is mond az Isten semmit egy egész életen át. Ez majdnem biztos. Tehát ha az Istennek megvan a megváltási terve, akkor nekem miért kell tervezni? És mi ennek a tervezésnek az oka? A Bibliában azt látjuk, hogy csak a mi észszerű, tervszerű munkánk nyomán tudunk bekapcsolódni az Isten tervébe. Az Isten terve egy nagyon furcsa, különös terv. Az Isten terve olyan terv, hogy az Isten terve az bennünk születik újra. Isten előre látta a mi életünket, előre látja a mi döntéseinket. Meg se születtünk, ő már tudja azt, hogy mi hogy fogunk dönteni. És Isten terve a mi akaratunkon is keresztül húzódik. Isten azt akarja, hogy a mi terveink szülessenek meg. Isten azt akarja, hogy a mi terveink ott legyenek a szívünkben. Egy ószövetségi példát szeretnék ezzel kapcsolatban említeni. Nehémiás ez a példa. Nehémiás ugye a kor világhatalmának, a Perzsa Birodalomnak az egyik legmagasabb rangú tisztviselője, pohárnok. Bizalmi állás, mindig italon keresztül mérgezték meg a császárokat. Ez egy nagy közjogi méltóság, bizalmi állás. Nehémiásnak a szíve ég az Isten ügyért. Hall gyászos híreket otthonról, és tele van keserűséggel, szomorúsággal az élete. És Nehémiásban az forog állandóan, hogy mit tehetnék én az Isten ügyért. Ha ez az érzés nincsen bennem, ha én csak várom, hogy az Isten tegyen valamit rajtam kívül, felettem, esetleg még addig is eljuthatok, hogy én felajánlom azt, hogy Istenem, hát ha nagyon muszáj, akkor én is majd azért megcsinálom, amit kell. Ha én csak idáig jutok el, akkor én kimaradok az Isten tervéből. És nem az a borzalmas, ha valaki bűnöket követel. Az igazán nagy bűn ezen a földön az, hogyha valaki kimarad az Isten tervéből. Hogyan? Úgy, mint a talentumokról szóló példázatban, az egy talentumos szolga, elásom a talentumot. A keresztény reménység megcsúfolása az, hogyha sült galamb várássá lesz. Tudjuk a mesebeli hét lustát, aki szájtától várta a sült galambot. A sült galamb az nem jön el, csak a mesébe, még ott se. Nekem szent tervek kell, hogy szülessenek a szívembe. Ahhoz, hogy én be tudjak kapcsolódni az Isten tervébe. Mert az egyház, az Krisztus teste. Krisztus a fej. De te meg én vagyunk a tagok. A kéznek cselekedni kell, igaz, hogy a fej vezényletével. De a szürke állományom, az csak parancsokat ad ki. Nekem kell vállalnom a munka nehezét. Ez nagyon jól tudja Pál. Tudta azt, hogy ha Isten a börtönbe vezényelte, ott dolga van, el kell végezni a dolgot. Ha megnyílik a börtön ajtó, akkor dolga van, és azt nem úgy kell csinálni, hogy megyek, aztán majd csak lesz valami dolgom, mert akkor nem lesz soha semmi dolgom. Pál nagyon jól tudta, hogy úgy, ahogy Nehémiásnál. Szent tervek kell, hogy szülessenek a mi szívünkbe. És a Pál egész életét jellemezzük, akkor két dolgot lehet rólam elmondani. Az első korintusi levélnek a utolsó fejezetét elolvassuk, ahol Pál egy katalógust írt, hogy mi mindenen ment át. Hozzátehetjük még, hogy hány ezer kilométert gyalogolt végig. Hozzátehetjük a külső nehézségek egész sorát. Ez az egyik oldal. A mérleg másik serpenyőjében viszont az van, hogyha Pál munkásságának a mérlegét megvonjuk, akkor Pál ereje abban volt, hogy egy hallatlanul tervszerű munkát végzett. Pál egész működése, mint a fogaskerék fogai kapcsolódnak össze. Pálnak lehet köszönni, hogy a földközi tenger medencéjében Krisztus ügye ismerté lett egy emberöltő alatt. Nem volt semmiféle evangelizációs trükkje Pálnak. Nem állt rendelkezésére televíziós zárt lánc. Nem állt rendelkezésére különleges utazási lehetőség. Nem állt rendelkezésére különböző nyomtató eljárás, és ki tudja még mi minden eszköz. Pál egyet tett, tervezett Krisztussal. És azt lehet mondani, hogyha végignézem a páli missziónak a térképét, akkor azt lehet mondani, hogy a lehetőségeket legjobban felhasználó apostol volt Pál. A többi apostol, aki nem tudott így tervezni, sokkal kevesebb nehézségen ment át, mint ő. És sokkal kevesebbre is jutott. A mi számunkra létfontosságú a terv. Csak hát a tervel is mi úgy vagyunk, hogy szeretnénk valami csodatervet, ami a mi énünket emeli, és majd csak az én tervem összeáll az én egyéni kis tervem a másik egyéni tervével, az 5., 10., 100., 1000. egyéni tervével, a megváltási tervé. Nem így van ez? Pál tervezésének abban volt a titka, hogy ő odaadta az életét Krisztusnak. Az ő terve az a Krisztus ügye volt. És az ő reménysége ezért keresztény reménység volt. És a keresztény reménységnek az a lényege, hogy a keresztény reménység az aktivizál a szeretetre. Ha meg kell határozni a keresztény reménység lényegét, akkor azt lehet mondani, a keresztény reménység az az erő, ami aktivizál engem a szeretetre. Hogy a szeretet ne csupán érzés legyen, hanem az egész emberi létemet betöltő valóság, és én tudjam azt, hogy mit kell tenni a másik emberért. Nagyon sokszor, hogyha úgy megvizsgáljuk önmagunkat, akkor pontosan az van, hogy igen, igen, hát mi szeretgetünk, csak nem tudjuk, hogy hogy. Nincsenek terveink, nincs reménységünk, és a szeretetünk passzív marad. A reménységnek az a lényege, hogy a szeretetet aktivizálja. Azt az isteni szeretetet, amit kaptunk, a másik ember számára hasznossá tegye. Vajon bennünk van-e az, hogy kereszténynek lenni az azt jelenti, hogy nem uralkodni, hanem használni a másiknak? Mi a haszna a te hitednek a szomszédod számára? Megkérdezted magadtól? Mi a haszna a te hitednek a munkatársad szempontjából? Ehhez kell a terv. Úgy indul ez az egész, hogy Pál még nem tud elindulni. Küldi a munkatársait. És a különös az, hogy Pál hogy beszél a munkatársairól? Epafroditusról nem sokat tudunk, Timóteusról tudunk jóval többet, de ha én lettem volna Pál helyében, biztosan nem így beszéltem volna Timóteusról. Valahogy így, hogy hát igen, küldöm Timóteust, egy rendes gyerek ez a Timóteus, de hát még kezdő, még fiatal. Bizonyára vannak rossz tulajdonságai. Bebiztosítottam volna magamat, hogy nehogy, hogyha csalódást okoz valamiért a gyülekezetnek, nehogy rám megharagudjanak. Tudjátok, hogy ebben a szakaszban mi a csodálatos? Hogy Pál a két munkatársa mellett teljes mellszélességgel kiáll. Tudjátok, hogy nekünk keresztényeknek mi a bajunk? Egyre kevésbé tudunk teljes mellszélességgel kiállni a másik ember mellett. Másik testvérem mellett. Természetesen azért, mert valós rossz tapasztalataink vannak vele. Szóval, ha a szeretet szemgyógyító írja, megnyitja a szemünket, a másik ember hitének, jó tulajdonságainak, szeretetének az észrevevésére, akkor születhetnek ezek a szent tervek, amiről beszélek. Mert aki a másikban a rosszat keresi, ezt sose felejtsétek el, az meg fogja találni, a valós rosszat a másik ember életében, meg fogja találni a sátánt a másikba. Mert bennem is bennem van a sátán. Benned is. Meg fogja találni a rosszat, a bűnt, a sátánt. Csak aki a mocskot keresi, az mocskos lesz. Ez az élet örök törvénye. Viszont aki a másik ember hitét keresi, a másik ember jó oldalát találja meg, aki a másik ember szeretetére figyel, az az Isten munkáját fedezi fel a másikban. Nem az, hogy a másik milyen nagyszerű, hanem hogy az Isten milyen kegyelmes, hogy ennek a másik embernek az életében mi mindent vitt véghez az Isten. Nekünk keresztény embereknek az a bajunk, hogy mi a Jóisten népi ellenőrei akarunk lenni. Körbejárunk, és figyelmeztetjük az Urat, Uram, nézd csak a másiknak ott a bűn az életével, látod? Látod, hogy milyen ez a bűn? És hogy az Úr jobban hallja, ezért elmondjuk a másiknak is, te látod, hát ennek milyen, mi van az életében, hát nem borzalmas, hát szörnyű, ugye, hogy ilyenek vagyunk, mert ez és ez és ez is, ez és ez is, ez és ez is rossz van az életében. Mi vagyunk az Úr népi ellenőrei. És közben az történik, hogy mivel a bűnt keressük, nem a jóba épülünk. Nem? Mert nem látjuk meg azt, hogy az Isten mi mindent tett azért a másikért, aki épp úgy meghalt, mint értem, aki épp úgy bűnös, mint én, lehet, hogy mások a bűnei, biztos, hogy mások a bűnei. De hogyha én a jót keresném, a szeretetet keresném, a másiknak a jó oldalát keresném, azt erősíteném, akkor a jóban erősödnék meg. És van egy másik nagyon érdekes törvényszerűség. Miért bízhatok én a másik emberben? Hát engem annyit átráztak az emberek. Két hétig tudnám mesélni, hogy jó szándékkal voltam emberekhez, és átráztak. Azt hiszem, hogy másik két hetet vagy hónapot te tudnál mesélni róla, nem? Miért bízhatok egyáltalán az emberekben? Itt van a lényeg. Aki Istenben bízik, csak az bízik igazán az emberekben, mert az Istenben bízni az azt jelenti, hogy én rádöbbenek arra, hogy az én életemben van jó, meg van rossz, de egy nincs. Ez az egy pedig a véletlen. Hogy Isten, még a másik ember ellenem elkövetett bűnét is valahol megengedi, mert abból is nekem valamit tanulnom kell. Én nem a másik emberbe kell, hogy bízzak, mert átkozott az, aki emberben bízik, mondja a proféta. Nekem abban az Istenben kell bízni, aki belevitt engem ebbe a helyzetbe. Mert valamit ebből tanulnom kell, és valami feladatot rejtett bele ebbe a helyzetbe az Isten. Itt van a bizalom alapja. Pál az evangélium előre haladásáért küzd. Ezért van az, hogy elmondja a gyülekezetnek, hogy Timóteus nem azért küldi, hogy a bűnöket gyomlálja Filippiben. Pál magára néz, szükségem van a ti hitetekre. Szükségem van a ti szeretetetekre. Én Timóteust azért küldöm, hogy az én szeretetemről hírt vigyen nektek, és a ti szeretetetekről hírt hozzon nekem. Ne ajánlanék egy házi feladatot. Egyszer, egy héten át próbáljuk ki azt, hogy azt, aki messze van tőle, azt, aki bántott, talán sértett engem, vagy aki közömbös, vagy akit észre se veszek, próbáljam egy kicsit a szeretet szemével így nézni, hogy mivel tudnék neki ezen a héten örömet szerezni? Talán egy kedves szóval, talán azzal, hogy észreveszem, talán azzal, hogy leállok vele beszélgetni, vagy ami fontos számára, arról három dicsérőszót mondok, talán egy simogatással, talán egy pillantással, de a másiknak örömet szerezni. És közben figyelni arra, hogy Isten hány névtelen, vagy régen elfelejtett emberen keresztül szerez örömet mi nekünk. Nagyon érdekeset mond itt az apostol. Azt mondja, tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és miért volt kipróbált ember Timóteus? Mert azt mondja, itt, hogy mindenki a maga dolgával törődik, de Timóteus nem ilyen.

és nem találjuk meg a másokért végzett szolgálatban a szolgálat örömét. Uram, én szolgálok te neked, de hagyjanak békén az emberek. Rengeteg ilyen van. Istenért én kész vagyok meghalni, csak az emberek hagyjanak békét. Igen, ám csak az Isten, Jézus Krisztus, az mindig az embereken keresztül jön. Sokan vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy az evangélium ügyét szolgálják a másik ember szolgálata nélkül. Ezek azok, akik az evangélium ügyéből építenek egy szobor talpazatot, amire felállnak ők maguk. És azt gondolják, hogy Krisztusért végeztek valamit, holott egész életüket arra pazarolták, hogy saját dicsőségüket, saját dolgukat végezzék, és nem pedig az Isten ügyét. Pál ezt úgy mondja, hogy mi vagyunk az Isten levele. Levél az nem a levél írónak íródik, hanem minket megírt az Isten, hogy mi legyünk az ő simogató tenyere a másik ember életében. Nekünk küldetésünk van. Sok ember szeretné azt mondani, hogy neki hivatása van küldetés nélkül. Nem, nekünk küldetésünk van. Ez a hivatásunk, hogy küldetésünk van. Isten valamit akar a másik ember életében csinálni vele. És én így leszek boldog. Így tudok örülni majd. Így leszek reménykedő ember. Így ér túl az életem a saját mindennapi kicsi nyomorúságomon. És ott a másik szolga, Epafroditus. Epafroditus egy másféle szolga. Őt a gyülekezet küldte. A gyülekezet szeretetének volt a követe. Pénzbeli segítséget vitt az apostolnak, és aztán szolgált neki. Ezért mondja, hogy megosztotja a sorsát az apostollal, ezért azt mondja, hogy testvérem, munkatársam és bajtársam ő. Ez az Epafroditus, aki közkedvelt lehetett a gyülekezetben, az életét is kockára tette. Halálos betegségbe esett. A gyülekezet izgul miatta. Félti őt. Mert a gyülekezet tudja, hogy ennek az Epafroditusnak a szeretete nagyon fontos. És ezt azért mondom így el, mert egy szemléleti módra szeretnék utalni. Mi nagyon sokszor nem érezzük azt, hogy ez a másik ember, aki mellettem ül, az nem azért van, hogy engem bosszantson, hogy nekem munkát adjon, nem azért van az, hogy ki kell próbálnom azt, hogy hát csak kibírom már ezt a kis időt még vele, hanem azért van ez a másik ember mellettem, mert Isten szeretetének a követe. Én is szerethetem őt. Ez a másik ember hiányzik nekem. Beleégett az én életembe. Beleépült az én életembe. Mert ez a testvéri szeretet. A langymelegség az állapot, amikor egymás mellett ülünk úgy, hogy egymáshoz már nincs közünk. Isten azt akarja, hogy közünk legyen egymáshoz. Azért, mert egyedül nem megy út a mennybe. Ugye elmondtam a múlt alkalommal, hogy a keskeny úton csak párosan lehet járni. A keskeny úton egyedül nem lehet menni, csak a széles úton lehet egyedül menni a mennyországba. A keskeny út az éppen azért keskeny út, mert ott van a testvér mellettem. Aki néha olyan, mint a tövis az én oldalamban, de valahol ez a tövis valamire kell. Epafroditus olyan ember volt, akit mindenki szeretett. Miért? Mi szeretnénk, hogyha szeretnének minket. Hányszor elpanaszoljuk, ó, testvér, ebben a gyülekezetben nincsen szeretet, mert engem senki nem szeret. Egyszer megkérdeztem, többet nem fogom, hogy a te énedet kellene, hogy szeressék? Nagyon csúnyákat mondott.

ez a testvér, ezért nem fogom mondani többet. De valahol én ezt nagyon érzem, hogy mindig akkor szeretnének, hogyha sztárolnának engem, vagy az én énemet emelnék. Mert a szeretet az valami kölcsönös viszony. Azt jelenti, hogy fontosak vagyunk egymás számára. De mikor leszünk fontosak egymás számára? Ha rajtam keresztül éppen az a Krisztus dolgozik, így rajtad keresztül. És Krisztus tégedet rajtam keresztül, engemet rajtad keresztül áld meg. Így kapcsolódik össze a mi életünk. Mert így jutunk el a végső ponthoz, ahhoz, hogy a legkisebb szolgálat is érték, amit meg kell becsülni, ha az Úrban vagyunk. Pálnak ez egy nagyon fontos meghatározás, hogy az Úrban. Ezért mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor itt a Filippi levélben, ismét mondom, örüljetek. Az Úrban lenni az azt jelenti, hogy az Úr ez nem egy külső hatalom többé, aki ott van fenn a mennybe, talán a vizsgálati ítéletet végzi és nézi a mi életünket. Az Úrban lenni az azt jelenti, hogy Krisztus a fej, ő a mi Urunk, és mi Krisztus követei vagyunk egymás életében. Te az enyémben, én a tiédben. Ime, így jutunk el Krisztus, a gyülekezettől Krisztushoz, és Krisztustól ismét vissza a gyülekezethez. Mert ez az a kétütemű motor, amiben a kereszténység él. A Filippi levélnek ebben van a csodája. Nem azért lett ez a Bibliának az egyik legkedvesebb írata levele, mert még sohasem hallottunk arról, hogy egy apostol elküldött két tanítványt egy gyülekezetbe, hogy végezze a dolgot, és ad egy jó ajánló levelet. Ez egy nagyon hétköznapi dolog. De hogyha mélyére nézünk ennek a dolognak, akkor ott van a kereszténység alapja. Az a kereszténységnek az alapja, hogy Krisztus a hétköznapokban úgy van jelen. Ha én benned felfedezem azt, akiért nekem a Krisztus szolgálnom kell. És ezért van az, hogy amikor eljön ő másodszor, Máté Evangélium a 25. fejezete szerint, akkor két csoport ráállítja az embereket. Nem az lesz a kritérium, egyik jó keresztény volt, vagy ennek a keresztény felekezetnek, vagy annak volt a tagja. Felekezetekről nem lesz szó. Hanem azt mondja, amikor éhes voltam, ennem adtatok. Amikor szomjas voltam, innom adtatok. Beteg voltam, meglátogattatok. Mind a két csoportnak ezt mondja. Csak ez egyiknek az, hogy nem adtatok ennem, nem adtatok innom, nem látogattatok meg. Másikban, ennem adtatok, innom adtatok, meglátogattatok. És mind a két csoport egyformát kérdez az Úrtól a manapon. Mikor láttuk, Uram, ezt? És Jézus mind a két csoportnak azt mondja, akkor, amikor megtettétek a legkisebbel. Kereszténységem mércéje nem a nagy nyomorúság. A kereszténységem mércéje a másik, aki mellettem ül. Látom-e benne a Krisztust? Szemgyógyító ír, amit Laodiciának felajánl az Úr, az nem arra kell, hogy a másik bűneit lásd meg. Azt látod úgyis, mert ellenet követi el. Szemgyógyító ír arra kell, hogy a másikban, a bűnösben meglátod-e a Krisztust. Azt a feladatot, amit Krisztusért kell elvégezni. A pohárvízben látod-e, hogy az a szomjas, az a valaki, akivel Krisztus azonosította magát. Botránkoztató szinte, nem? Az ég és a föld ura azonosítja magát azzal. Ezen a földön nekünk nem angyaloknak kell lenni, csak testvéreknek kellene lenni. Csak azért, mert olyan egyedül vagyunk, nem?
És én mindaddig egyedül vagyok, amíg fel nem fedezem benned azt, a munkafeladatot, hogy nekem, amit Krisztustól kaptam, neked oda kell adnom. Hogy én is megkapjam azt, amit te kaptál Krisztustól. Ez jelenti, hogy testvérnek lenni. Ez ennek a szakasznak a magva. Adja az Isten, hogy ezt megtanuljuk az ő kegyelméből. Amen.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te. 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál

házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a síralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Radnóti Miklós, törvény. Darvak irkálnak változó betűket az égre, s hangjuk úgy potyog, kopogva, mint a jég. Utánuk pillant most az ég, s megáll a támolygó idő. Az ősz emlékké válik, és szikrázva élesül a szó, mit lom közt pirosan ejt a szél. Szinte fütty, mi ideér, oly sikoltva ejti el. Mert fagy készül itt, utána hull a hó, s majd alá kerül kegyetlen a földi mozgalom. De bujdos ott, s egy hajnalon az új fű kidugja tőrét. Törvényez, eddig él. Erős a tél, de sűrű lázadás tör majd belőle föl tömötten. Velünk tartasz éj, mögöttem sugva kérdez így a tájék. Bólintok, s érzem arcomon elégedett szelét, piros láng a lomb, és int, hogy nem felejt. Figyelj te is, levelet ejt eléd is. Várja válaszod.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Áldott az Isten, akinek végtelen kegyelme és szeretete révén én ismét együtt vagyunk. Együtt Isten ígéjével. Együtt, hogy meghallgassuk Istennek itt és most hozzánk intézett üzenetét. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ennek a reménységnek nevében és ennek a reménységnek jegyében, gyertek testvéreim, összpontosítsuk figyelmünket Isten üzenetére. Ha előző tanulmányunkból megértettük azt, hogy nekünk küldetésünk van e világ felé, hogy mint keresztény ember nem szigetelhetem el magam a másik embertől, hogy felelősséggel tartozom azért a másik embernek, akit a Biblia az én felebarátomnak nevez. Ha megértettük, mit jelent ez a kérdés? Menni vagy nem menni? Ha megértettük, hogy vétkesek közt cinkos, aki néva, s atyafiaiért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Ha mindezt megértettük, gyertek testvéreim, tisztelt hallgatóink, tegyünk egy lépést előre Biblia tanulmányunkban. Nézzük meg, milyen következményekkel járhat, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Az ígei alapot mai tanulmányunkhoz a Jónás próféta könyve első fejezetének első három verséből idézem. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához, mondván: kelj fel, menj Ninivébe a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elém. És felkele Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy Tarsisba menne velük az Úr színe elől. Hallgassuk meg, hogyan foglalja versbe nagy költőnk Babits Mihály e történelmi képet.
1: Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őtett Tarsis felé, s megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért.
0: Volt egyszer egy próféta Izraelben, élete és munkássága második Jeroboám uralkodásának időszakára esett, Krisztus előtt 783 és 743 között. A prófétát Jónásnak hívták. Nem különleges név, azt jelenti gal. Különben az Új Testamentumban is megtaláljuk ezt a nevet. Így hívták Péter apostol édesapját is. A proféta apjának is ismerjük a nevét, Amittainak hívták, ami hűséget jelent. Szülőfaluja Gátkéfer, a mai Elmesháda nevű falucska volt Izrael északi tartományában. Köztiszteletnek örvendő proféta volt. Ő profétálta meg Izrael győzelmét Arám felett. Profétálása nyomán boldog, békekorszak következett az országra. Hiszen északon Hamat, délen pedig az Araba, azaz Holdtenger volt az ország határa, és a nép méltán látta ebben a virágzó korban a salamoni korszak visszatérését. Hát ugye, testvéreim, tudjuk, hogy szerencsés az a próféta, aki ilyen kedvező üzenettel bízatik meg. Így tehát nem csodáljuk, ha Jónást tisztelték hazájában. Az északról jövő arámveszély elmúlt, és ezt különösen szülőföldje becsülte nagyra. Jólétről és gazdagságról prédikálni, jólétről és gazdagságról profétálni, sőt ennek beköszöntését is megérni, mindig is népszerű dolog volt, és mai napig is az van. Jónásnak ez a megbecsülése a zsidó hagyományokban is tükröződött. Nagyon régi zsidó hagyomány azt tartja, hogy ő lett volna a sareptai özvegyasszonynak a fia, akit ílés támasztott fel a halálból. Megint mások pedig úgy tudták, hogy ő volt az a proféta növendék, mai nyelvvel szólva az a teológiai hallgató, akit Elizeus elküldött Jéhuhoz, hogy királlyá kenje őt. Azonban a szomorú a történetben az, hogy Jónás népszerűsége csúcsán elfeledkezett arról, hogy ő csupán csak egy szolga. Isten üzenetének szolgája. Létének nem az adott alapot és értelmet, hogy szülőföldén tisztelték, hogy szerették az emberek, hogy népszerű volt, hanem az, hogy a magasságos Istennek ügyét szolgálta. A történetben az a még szomorúbb, hogy mi sem vagyunk mentesek a jónási kísértéstől. A szolgálatból általában és legtöbbször a ránk háruló dicsőség érdekel, és ezt látjuk. Azt, amit a szolgálatunkért az emberektől kapunk. Azt keressük, hogy mit ad nekünk Isten az ő szolgálatán keresztül. Emögött viszont meghúzódik a gőg és a büszkeség kísértése. Zebedeus fiai és a többi tanítványok önként áldozatot vállalva követték a mestert, ám a gőg kísértése, a kitekinthető nagyobbnak kérdése még hosszú éveken át hatalmába tartotta őket, s még az utolsó vacsora ideje alatt is fertőzte szívüket a látszat nagyság keresése. Csak Krisztus keresztje tudott ennek a kísértésnek véget vetni, na meg a jeruzsálemi felház tapasztalata. Jónást, szolgáját az Isten új megbízatással, új küldetéssel szólította meg. Ez volt az Úr ígéje Jónáshoz, az Amittai fiához. Indulj és menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám a rosszasága. A küldetésre természetszerűen mindig engedelmesség a válasz. Az engedelmesség a hűségnek próbája. Isten ma sem hűség fogadalmakat vár tőlünk, hanem engedelmességet. Mert szépen elmondhatjuk, akár a keresztségi hitvallás tételünket, akár a konfirmációi fogadalmunkat, de ez még nem minden. A hangzatos szólamok helyett Isten engedelmességet és szolgálatot vár mai gyermekeitől is. Ebben a két bevezető versben, amelyet felolvastunk elmélkedésünk elején, semmi szokatlan, különös dolog nincs. Hiszen Isten azért hívta el mindig a szolgáit, mert feladatot, küldetést bízott rájuk, és engedelmességet várt el tőlük. De a küldetés mindig próba. És a próbatüze mindig új engedelmességhez vezet. Ezért a kérdés. Van-e elég bátorság és szeretet a prófétában? Minden küldetés újra meg újra felveti ezt a kérdést. Nem csak akkor, de ma is. Bennünket is küldetésünkkel próbál meg az Isten. Jónás sajnos megijedt a küldetéstől. Dwight Helen ihletett tollából ezt olvasom. A megbízatás nehézségeit látszólag lehetetlen voltát kezdte mérlegelni, így kételkedni kezdett. Még nem a következményektől fél, csak a nehézségek valószínűségétől, lehetőségétől riadt vissza. A mi félelmünk sem az igazi nehézségek között születik, hanem mi is, valljuk csak be, a nehézségek árnyékától szoktunk megijedni. Ha eljutnánk az engedelmes cselekedetekig, akkor megnyílna előttünk mindennapi életünk vörös tengere. De mivel csak a parton topogunk, csak árnyéktól félünk, Azelől próbálunk menekülni, ami véleményünk szerint megtörténhetne velünk. Ezért mi sem vagyunk több, mint egykor volt Jónás. Jónás talán emberi számítás szerint igaza volt. A küldetés veszedelmes volt. Na meg kényelmetlen is. Először is ott kellett hagynia azt a helyet, ahol köztiszteletnek örvendett. Ahol mindenki becsülte, és mindenki tudta róla, hogy ő milyen fontos embere az Istennek. És következésképpen milyen nagy ő, Jónás, az embertársai között. Az üzenet átadása is kockázattal járt. Nem volt népszerű egy idegen prófétának az ereje teljében lévő város számára egy ilyen népszerűtlen, egy ilyen veszélyt hordozgató üzenetet hirdetni. Tudnélik, Ninivé akkor élte fénykorát. Az egész világ csodálta a várost. Asszíria fővárosa volt, a Tigris keleti partján. Jónás mennél inkább mérlegelte az üzenet esélyeit, annál kevesebb bizalma maradt. Azonban Isten ügyének örök törvényszerűsége, hogy a látszatok ellenére is biztosan halad előre. Aki mérlegelni kezd, aki megpróbál alkudozni az üzenettel, a megbízatással, a lehetőségekkel, testvéreim, az akkor is, ma is és mindenkor elbukik. Isten a megváltási tervben mindig úgy cselekszik, hogy mi emberek azt tapasztaljuk, hogy Isten minden ügye felett elhangzik ez a szózat. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim. Olvassuk Ézsaiás 55:8-ban. A küldetés teljesítéséhez, az engedelmességhez hitre van szükség. A hit pedig mindig kockázatvállalást jelent. Egy olyan állapotot, amikor az engedelmesség az Istenbe vetett bizalomra, és nem az emberi józan ítéletre vagy belátásra épül. Testvéreim, ha Ábrahám annak idején nem vállalta volna a hitnek ezt a kockázatát, soha nem indult volna el az alapokkal bíró város felé. Jónás viszont
1: félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol a magány és a békesség övezze, sem hogy a fedett népség megkövezze.
0: Jónás, hallottál? Nem az Istent tagadta meg, csak egyszerűen nem vállalta a küldetést. Önmaga előtt valahogy így tudta igazolni tettét. Ilyeneket mondhatott magának. Nézd, te már nagykorú vagy. Lehet már annyi önállóságod, hogy magad is ki tudod választani a misszió területet. Képességednek, adottságaidnak megfelelően. Minek töltenéd idődet azzal, hogy Ninivébe menj, találsz te közelebb is munkaterületet. Valahogy így bölcselkedhetett Jónás önmagát. És ha nincs munkaterület, hát akkor annyi szolgálat után, annyi profétálás után, annyi prédikáció után, hát neked is jogod van néha egy kis pihenésre. Eltöltöd majd az idődet egy csendes, pusztai helyen, naponként dicsőíted majd az Istent, és várod, amíg Isten közelebb teremt számodra szolgálati helyet, lehetőséget és küldetést. A magányos békességben Jónás szívesen vallotta magát Isten prófétájának. Különösen akkor, ha ezért tisztelet is őrezte becsületben őszülő homlokát. De figyeljük csak meg a történetet, testvéreim! Jónás végső fokon nem csak a várostól félt, hanem az üzenet következményeitől is. Mert maga vallotta később.
1: Azért akartam először Társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánod a rosszat.
0: Megfigyeltük? Jónás elég alattomos módon vádolja az Istent. A kegyelméért, a bűnös ember iránti szeretetéért, a megbocsátásért, a rossznak megbánásáért. Ezért Jónás számára legalább olyan félelmetes volt az a lehetőség, hogy Ninivé lakossága elfogadja a kegyelmi üzenetet, mint az, hogy megkövezik ezért az üzenetért. Hiszen Ninivé árnyéka egyre jobban fenyegette második Jeroboám békés államát. És ha most Jónás a ninivejekre hozza Isten kegyelmének szerencséjét, megint ott a baj. Akkor otthon a köztiszteletben álló prófétából közönséges hazaáruló Isten népének árulója lesz az emberek kortársainak szemében. Nem. Ezt Jónás nem tudta vállalni. S mivel félt a ninivejektől, és mivel önmagát jobban szerette, mint a küldetését, nem is szerette őket annyira, hogy kockáztasson a küldetésért mindent. Ezért Isten el kellett vegye tőle azt, ami Jónást elszakította Istentől.
1: Hát, ez ma is missziónk nagy kérdése.
0: Tudjuk-e annyira szeretni Ninivét, hogy készek legyünk vállalni saját érdekeinknek kockázatát, saját érdekeinknek feladását. Jónásból, testvéreim, azért hiányzott a küldetés teljesítéséhez a bátorság, mert szeretni nem tudott. A szeretet hiánya azóta is és mindmáig csak vakmerőséget szül. A bátorság mindig a szeretet erejéből fakad. Figyeljük csak meg a példákat. Ábrahám azért volt bátor vitatkozni az angyallal Sodomáért és Gomoráért, mert szeretett. Szerette ezeknek a bűnös városoknak lakóit, mert testvéreinek tekintette őket. Mózes azért, mert többször is nemet mondani az Istennek. Amikor Isten a népet el akarta pusztítani, hitehagyása, zúgolódása, fellázadása ellen, Mózes azért tudott Istennel vitatkozni, mert szerette a népet, és kész volt tenni is valamit népe érdekében. A nép viszont azért nem volt képes elindulni Kánaán felé, mert éppen az Istennel való szeretet közössége hiányzott. Márpedig enélkül a szeretet nélkül mi is valahogy ilyen jónási módon mentegetőzünk.
1: Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hagyjátok itt megbújni a fenéken, ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek, és keserű medjen békében, s az Isten is elfeledjen.
0: Hát, ezért állott elő ez az ellentmondásos helyzet. Hogy Isten prófétája bár hallja a szót, bár érti az üzenetet, el is indul Isten szavára, de mégsem vállalja a küldetést. Jónás nem közömbösen fogadta a parancsot. Nem engedte el füle mellett Isten szavát. Figyeltétek? Fel kell. Útnak indult. Áldozatot hozott az Úrért, de az ellenkező irányba indult, Társis felé. Ez egy föníciai tartomány, Tartessus, a mai Spanyolország területén. A korabeli földrajzi ismeretek mellett ez volt az egyik legtávolabbi pont az ellenkező irányba Ninivétől. Jónás tehát ki akart kerülni Isten látószögéből. Hát ma is úgy történik mindig, akiből a bátorság és a szeretet hiányzik. Annak csak ez a meglátás és ez a megérzés, ez a megoldás látszik kézenfekvőnek. Jónás viszont cselekedetével azt is elárulta, hogy túl kicsinek, túl emberinek látta az Istent. Olyan valakinek, aki elől el lehet bújni, aki sok dolga és gondja között talán elfelejti a prófétát, és így tovább. Hát testvéreim, az az ember, aki ma is nagynak látja magát, szükségszerűen kicsinyíti az Istent. Ahogyan nőtt Jónás büszkesége hírneve miatt, úgy csökkent Jónás előtt Isten hatalma. Isten nem véletlenül bízta Jónásra a nem Ninivének szóló üzenetet. Ebből nem csak a Ninive beliek, de Jónás is kellett, hogy tanuljon. Isten arra akarta megtanítani menekülő prófétáját, hogy az ő uralma kozmikus uralom. Az ő uralma az egész világra és az egész világot átfogó uralom. Ma is üzenethirdetésünknek, minden keresztény szószék üzenethirdetésének sarkalatos pontja az, hogy az ige hirdetője elég nagynak látja-e Istent, hogy önmagát a hatalmas, mindenható és mindentudó, de mindenkit szerető Isten szolgálatába állítsa. Az egy talentumos szolgának igazi bűne nem az volt, hogy elásta rábízott kincset. Ó, ez csak következmény volt. Az igazi okáról maga a szolga vallott, amikor az ura számon kérő szavára ezt válaszolja. Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és folytatja a vádat az őt megbízó úrral szemben. Hát ez az elperdült istenkép volt az igazi bűne az egytálentumos szolgának. Ezért ma is a mi keresztény szolgálatunk válsága az istenképünk válsága. Üzenetünkben Isten nem csak másoknak üzen, a reánk bízott üzenetben önmagáról akar tanítani minket. Jaj annak az ige hirdetőnek, testvéreim, aki csak másoknak akarja hirdetni Istennek üzenetét. Jaj annak a prédikátornak, aki elsősorban nem önmagának prédikál, hanem csak másoknak. Isten azért bíz meg bennünket üzenethordozással, hogy elsősorban minket tanítson, és majd rajtunk keresztül, mint méltatlan eszközökön keresztül közölje üzenetét az embervilág. Isten azt akarja, hogy üzenetünkben ismerjünk önmagunkra. Azt akarja, hogy a hirdetett üzenetben elsősorban mi ismerjünk rá megbízó Istenünkre. És Jónás éppen erre volt kép. Ezért emberileg egyetlen logikus út maradt számára a menekülés. Ezért megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért. Jónás nem tudott az Úrnak színe előtt élni, hiszen ehhez mindig és ma is az kell, hogy elvállaljuk a küldetést. Felelősség abban a tudatban élni, hogy valakinek tekintete állandóan rajtunk nyugszik. De egyben megnyugtató érzés. Abban a tudatban élni, hogy Isten gyermeke vagyok, és az én mennyei atyám szeme mindig, mindenhova, mindenkoron elkísér engem. Jónás elfeledkezett arról, hogy Isten minden tudó, minden ható és mindent látó. Inkább elindult a nagy kalandra, ellenkező irányba, önszántából, kitervelten. Ez volt Jónás bűnének súlyosbító körülménye. Ó, hány ilyen kalandja van az üdvösség történetben! Hány ilyen kalandor próféta tagadta meg a szolgálatot? Hányszor fárad ma is Isten, hogy felrázza, visszahozza a küldetés színterére a prófétát. Hányszor hozunk mi is szánszándékkal szomorúságot mennyei atyánk szívére. Amikor elfeledkezünk arról, hogy Isten megbízatást adott nekünk. A megbízatás ide szól, ahová Isten küldött. Nem pedig az óceánon túlra, nem pedig nyugati irányba, ahol talán a prédikálásodért egy nagyobb darab kenyeret

jobban megfizetik munkánkat. Erre nincs jogunk. És nincs joga a lelkipásztornak elhagyni a nyájat egy könnyebb, egy jobb megélhetőségért, egy nagyobb darab kenyérért, egy jobb márkás autóért. Csengjen mindenkor fülünkben, és ezen túlmenően lelkiismeretünkben nagy költőnknek szava. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Amen. Imádkozunk. Minden bűnt és emberi gyarlóságot oly kegyelmesen megbocsátó Istenünk, szent hódolattal állunk kegyelmi trónusod elé, ez alkalommal is, amikor üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében és az ő vérének érdemében kérünk téged, Atyánk, bocsásd meg sokszor menekülő gyermekeidnek, sokszor felelőtlen prófétáidnak vétkét, mulasztását, bűnét. Köszönjük Istenünk a hozzánk küldött üzenetet. Köszönjük, hogy az egykori Jónás próféta a mi prototípusunk. Köszönjük, hogy felhívtad figyelmünket, hogy az ő történetében magunkra ismerjünk. Kérünk Istenünk, tudatosítsad bennünk a felelősség érzetet önmagunkért, üzenetedért, fele barátainkért, azért a másik emberért. Ne engedj bennünket menekülni a szent, magasztos küldetés elől. Bocsásd meg nékünk, ha sokszor mégis elfutottunk a megbízatás felelősség teljes cselekvése és teljesítése elől. Köszönjük, hogy még úgy szeretsz bennünket, hogy türelmed nem fogyott el, és foglalkozol még velünk, ennek a drága helyiségnek lakóival, mindazokkal, akik téged szeretnek, és még azokkal is, akik még hátat fordítanak néked. Köszönjük Istenünk ezt a nagy szeretetet, de kérünk, Szentlélek Isten, pecsételd meg üzenetedet, ne csak elménkben, hanem lelkiismeretünkben is, mindannyiunk szívében. Imádkozom ezért a helyiségnek minden lakójáért, a betegekért, az idősekért, az özvegyekért és árvákért, e helyiség ifjúságáért, a gyermekekért, akiket kérlek Istenem, nevelj a te szent neved dicsőségére és ennek a nemzetnek örömére. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod, köszönjük, hogy bűneinket megbocsátod, ezért légy áldva, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, mind örökké. Amen.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit a Lépésről lépésre című műsor keretében. A nevem Szász Károly Zsolt, és sok szeretettel köszöntöm Filip Lukács Istvánt is, a már jól ismert meghívottat ebben a műsorban.
2: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm, hogy együtt tölthetjük ezt az időt.
1: Mikor nyeri el a bűn a büntetését? Megtörténhet, hogy már ebben az életben? Igaz a mondás, Isten nem ver bottal. Minden betegség, baleset és korai halál azt igazolja, hogy a szentvedő vagy szülei valamilyen rossz cselekedetet követtek el? Vagy a bűnnek semmilyen következménye nincs ebben az életben, hanem teljes büntetése a végítéletkor történik? Egyik alkalommal egy születésétől fogva vak ember mellett haladtak el Jézus a tanítványaival, és a tanítványok megkérdezték Jézustól: Mester, ki vétkezett? Eze vagy ennek szülei, hogy vakon született? Hogyan történik a büntetés? Hogyan köthető össze az ember szenvedése az ő bűneivel ebben a világban, ebben az életben?
2: Erre a kérdésre, hogy ki vétkezett, ez vagy ennek szülei, a válasz nagyon egyértelmű, hogy ez is vétkezett, és a szülei is vétkeztek. Ez valószínű, hogy ekkor még a tanítványok számára sem volt ilyen egyértelmű, majd egy kicsit kijózanodtak a későbbiekben, és Pál apostol, amikor a római levélben kifejti azt, hogy mindannyian vétkeztünk, és nincs egy igaz ember sem, akkor tulajdonképpen kezd derengeni az a tanítás, amelyet a Jóisten az emberiséggel szeretett volna megértetni, hogy mindannyian vétkeztünk. Nincsen egy igaz ember sem, és az, hogy a véteknek, saját vétkeinknek milyen következményei vannak, hát ennél akár súlyosabbak is. Tehát az, hogy valaki vétkezik és megvakul, nem hal meg, ez kegyelem. Mert hogy a bűn zsoldja, a halál, Isten igéje elmondja, hogy a bűn zsoldja, a halál. A bűn következménye a halál. Mindaz, ami kevesebb ennél, az kegyelem. Az, hogy az ember elkövet egy vétket és nem hal meg azonnal, bárki legyen az, az az Isten kegyelmének a következménye. Ezért a Jézus, az Isten báránya, aki meghalt az emberiségért, minden ember életére kegyelmet hozott. Tehát ha valaki élve megszületett és elkövetett egy bűnt és azonnal nem halt meg, az már élvezte az Istennek a kegyelmét. Tehát egyrészt, hogy kivétkezett ez, vagy ennek szülei ilyen szempontból nézve a dolgot, azt kell mondanunk, hogy mindannyian vétkeztünk. Na most, ha más szempontból közelítjük meg ezt a dolgot, hogy aki nem vak, az akkor nem vétkezett. Vagy aki nincsenek ilyen látható nyomai a bűnnek, mint ezen a vakon volt, azok akkor jobbak lennének? Majd később ezzel a gondolattal találkozunk, amikor vitatják azt, hogy ki született teljességgel bűnbe, és ki született esetleg kevésbé teljességgel a bűnben. Tehát az emberben van egy ilyen besorolás, hogy van, aki 10%-ig, 20%-ig, ha nem is mondja ki, de így gondolkodik, 30-40-50%-ig vétkes, és hogyha valaki vak, akkor az 100%-osan vétkes, mert valami nagy dolgot követett el. És Jézus ezt leleplezi, és azt mondja, hogy a dolgok nem így működnek. A dolgok rendjét valahogy másképpen értjük meg ebből a történetből.
1: Meglep Jézusnak a válasza, hiszen Jézus azt mondja a tanítványoknak, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Végül akkor mit értsünk ebből? Az előbb azt mondtad, hogy ez is vétkezett, az is vétkezett. Jézus azt mondja, sem ez, sem az. Ez az ember valóban bűntelen volt szüleivel együtt? Vagy mire mondta Jézus, hogy sem ő, sem szülei nem vétkeztek?
2: Tehát nyilván bizonyos szempontból fenntartom és fenntartjuk azt, hogy igenis vétkeztek ezek is, vétkeztek a szülők is. A Biblia alapállása ez, hogy mindannyian vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Viszont a kérdés az, hogy ez az ember miért vakult meg? Azért, mert vétkezett? Hát hány ember van, aki nem vakult meg és vétkezett? Nagyon sok ilyennel találkozunk. Akkor miért van az, hogy Isten egyesek életében fenntartja az életet és még a szemük világát is, bár vétkeztek, mások esetében pedig megengedi, hogy vétkezzenek? Tehát itt megint kivonja abból a képből, hogy nem vétkesebbek ezek az emberek, mint a többi. A beszélgetés Jézus. Ő mondja, hogy minden ember vétkes. Viszont azt is kimondja ebben a történetben, hogy ne gondoljátok, hogy ezek vétkesebbek, mint a többiek. Hogy ezek rosszabbak, mint a többiek. Mindenki nagyon vétkes. Ezt nem lehet tovább fokozni. Viszont ezzel Jézus azt mondja ki, hogy nem azért vak ez az ember, mert vétkezett, hanem azért engedte meg Isten ezt a betegséget az ő életében, hogy nyilvánvalóvá tegye benne az Istennek dolgait. Hogy ebben az életben, ennek a betegnek az életében mutassa meg Jézus Krisztus az ő hatalmát. Tehát ezt mondja ki, hogy nem azért beteg, mert vétkezett. Mennyi beteg van, aki nem vétkesebb, mint a többi, és mennyi vétkes van, aki nem betegebb, mint a többi. A lényeg az, hogy Isten meg akarta mutatni az ő hatalmát ennek az embernek az életében.
1: A messiásról szóló jövendülések úgy mutatják be őt, mint aki ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. Mire kellett számítsanak a zsidók? Milyen messiást látnak majd? Egy egészséges messiást, egy beteg messiást, egy vétkes messiást, vagy milyen messiást kellett ők várjanak?
2: Mivel, hogy alapvetően ők összekötötték a jólétet a szentséggel az elméjükben, tehát hogy aki szent, az csak jó érhet, ezért a szenvedést összekötötték a bűnnel. Ha eljön egy szenvedő messiás, úgy, ahogy Jézus Krisztus bemutatja önmagát, az Ézsaiás könyve 53. fejezetének leírása a legkiemelkedőbb szakasz, vagy a Zsoltárok könyvének 22. fejezete, ahol Jézus átsegzéséről is szó van. Akkor az ő elméjükben ez a gondolat azonnal következtette azt, hogy hát nem lehet szent. Tehát az egyszerű volt a gondolkozásuk, aki szent, annak jó sorsa lesz, aki pedig bűnös, annak rossz sorsa lesz. Figyeljük meg, ez a gondolkozás átszövi a népeknek az alapgondolkozását, ha magyar népességre gondolunk. Nem mindegyiknek ez a következtetése. Jó tett helyébe jót várj, rossz tett helyébe rosszat várj. Ha valaki jót tesz, az akkor következetesen számítson arra, hogy biztos jó lesz a sorsa már itt a földön. Aki pedig rosszat tett, számítson arra, hogy rossz lesz a sorsa. Tehát a népi gondolkozásban mind máig létezik, vagy közelmúltig létezett, és mi is szívesen hallgatjuk ezeket a meséket, hogy aki jót tesz, annak jó lesz a következménye. Jó cselekedet, jó tett helyébe jót várjál. Most Isten ezt leleplezi már az elején, hogy nem így működik a világunk.
1: Nem beszélhetünk mégis áldásokról és átkokról, azaz rossz tetteknek nincsenek rossz következményei már itt ezen a földön. Nem beszélhetünk arról, hogy valaki, aki Istent követi, az megtapasztalja Isten áldását már itt ezen a földön.
2: De igen, egyrészt beszélhetünk erről, hiszen a Szentírás tanítja ezt is a Mózes 5. könyvének a törvény megismétlés könyvének a summázására, hogyha gondolunk, ahol felsorakoztatja Isten a zsidó népnek az áldásokat és az átkokat, és elmondja azt, hogy ha ezt meg ezt teszitek, akkor ilyen áldásokban lesz részetek, ha ezt meg ezt nem teszitek, akkor ilyen átkokban lesz részetek. Tehát relatíve az ember, hogyha igyekszik a jót tenni, mert hát itt egy abszolút jóról is majd kell beszéljünk a következőkben, akkor is általában megtapasztalhatja azt, hogy jobban megy a sora. Tehát aki dolgozik, nyilván, hogy annak van a munkájának egy eredménye. Vagy például az amerikai nemzet, ahogy megjelent, példaként vegyem. Tehát a Szentírással a kezükbe átvonultak Európából az új kontinensre, dolgoztak, fejlődtek, láthatjuk, hogy mivel nőtték ki magukat. Most nem az utóbbi évtizedekről beszélek, amikor kezdenek lelépni azokról az alapokról, és eltérni, amelyeket az atyáik levetettek, vagy lefektettek. De nem minden esetben. Tehát nem minden esetben a jónak a következménye, vagy a jónak a fizetsége a jó ezen a földön. Tehát vannak kivételek, még talán azt sem mondhatjuk, hogy a kivétel feltétlenül erősíti a szabályt, hiszen Isten úgy mutatja be az ő népét, az ő népének a végső küzdelmét ezen a földön, hogy Isten népe nagyon jó lesz, mielőtt Jézus eljön, megszentelődik ő benne, és nagyon nehéz sorson megy keresztül. Tehát egy egész generációra, egy egész népre ez igaz lesz, hogy Isten megenged egy nagy próbát az életében. Bár a megszentelődés az élménye lesz a népnek. Egy szent nép, és mégis nagy próbán megy majd keresztül. Tehát általában valóban így működött a világ, hogy a jó tett helyébe jó jött, de voltak kivételek.
1: Ezekről a kivételekről szeretnék egy kicsit kérdezni, hiszen ma is sokan felteszik a kérdést, amikor látják a sok ártatlan szenvedőt, hogy hol van ilyenkor az Isten, hol van Istennek szeretete, Istennek kegyelme. Sok ártatlan szenvedő gyereket lehet látni, vagy hallani róla. Gyerekek, akik az otthonukban szenvednek, vagy ott vannak azok a gyerekek, akiket már az anyamékben kivégeznek, megölnek, ugye az abortusz által. Vagy ott vannak a balesetek áldozatai, ártatlanul szenvednek, megnyomorodnak egy egész életre, vagy valamilyen gaztetnek lesznek az áldozatai. Miért kell ezeknek szenvedni a Biblia fényében? Egyáltalán miért szenvednek? Hogyan egyeztethető össze a mindenható, szerető és kegyelmes Isten képével?
2: Gondviselésszerű az, ahogyan Isten az első bibliai könyvet megírásra bocsátotta, vagy megíratott az Isten sugallata alatt, az isteni védelem alatt, és az első megírt könyve a Szentírásnak nem Mózes első könyve, hanem Jobb könyve. Ez az egyetlen könyv az Ószövetségből, amelyben nincsen utalás a kivonulás motivumára, az Egyiptomból való kivonulásra, nincs utalás a zsidókra, itt az emberek szólalnak meg. Nem a zsidó, hanem az ember. És a könyv belső tartalma is arra enged következtetni, hogy egy olyan időről van szó, amikor még a zsidók nincsenek kiválasztva, vagy legalábbis még a zsidó nép nem létezik. És találkozunk egy szenvedő emberrel, egy szenvedő igaz emberrel, Jobbal, akiben az ördög sem kap hibát. És ez nagyon fontos. Ugyanis mi emberek sokszor kapunk hibát, emberekben keresünk hibákat, de van olyan, hogy az ördög sem kap hibát egy emberben. Egyébként Jézussal kapcsolatosan is ez fontos, hiszen bűnösnek nevezték. És Jézus azt mondja, hogy nincs bűn bennem. Ki kap bennem egy konkrét bűnt? Sőt, az ördögök kijelentik, hogy ő az Istennek szentje. Tehát Jézussal elmondják az ördögök, hogy az Istennek szentje. És az ember, hát nem mondanám, hogy az ember rosszabb, vagy butább. Butának mindenképpen egy kicsit bizonyos értelemben az ember butább az ördögnél. De néha következetlenebb talán. Most ez egy külön téma lehetne, hogy lesz az, hogy az ördög végül elismeri, és megadja magát, hogy az Istennek igaza van. És elismeri ugye Jézussal kapcsolatosan, hogy te vagy az Istennek szentje. És elismeri Jobbal kapcsolatosan is, hogy nincs mit mondanom az ő életével kapcsolatosan, mert az élet szent. És mégis Isten megengedi, hogy Jobb szenvedjen. És ez az első bibliai könyv, ami megíratott. És ennek a tanulsága az, hogy a szenvedés nem feltétlen a saját bűneinknek a következménye. Tehát ez a kiinduló pontja a Bibliának. Tehát nem feltétlen azért megy valakinek rosszul sora, mert vétkezett. És Istennek gondja volt erre, hogy ezzel indítsa a Bibliát is. Ha már a kezdetekről beszéltem, hadd a véget is újból említsem meg. Tehát lesz Istennek egy olyan népe, amelyről beszél a Jelenések könyve, amely szenvedni fog. De nem azért, mert rossz, hanem annak ellenére, hogy jó, Isten megengedi a szenvedést a nép életében. Tehát a szentség és a szenvedés nem feltétlen egymásnak a következménye.
1: Másfelől talán érdemes megemlíteni azt, hogy egy olyan kontextusban élünk, ahol a bűn uralkodik, és Isten törvényszerűségeket állított fel már a teremtéskor, és hogyha valaki a rosszat választja, annak rossz következménye van. Hogyha valaki egészségtelenül él, akkor megbetegszik. Tehát a bűnnek közvetlen következménye is lehet egy bizonyos szenvedés, amit mi magunk okozunk, sőt, okozunk másnak is, aki ő maga nem követte el a bűnt. Hogyha valaki a családban dohányzik, és a családtagok, akik nem dohányzók, beszívják a dohányzótól kifújt füstöt, ők maguk is megbetegesznek, ha bár ők nem dohányoznak, nem aktív dohányzók. Hogyha pedig valaki gyűlölettől elvakulttal megy és meggyilkol valakit, akkor persze, hogy szenved az ártatlan is. Tehát Isten megadta a szabad választás lehetőségét, és annak lehetőségét, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen az egész világegyetem előtt, hogy mit jelent a bűn, mit jelent az ellenszegülés, mit jelent a gonoszság, hogy mindenki kérdés nélkül meggyőződjön arról, hogy az mennyire gonosz és mennyire rossz.
2: És hogy milyen súlyos következményei vannak, tehát milyen fájdalmat okoz az embernek. Viszont a Jobb történetében is, emellett, hogy az okozat nem éppen úgy működik, hogy az emberek elképzelték, és ma is szükséges látnunk a szélesebb keretet. Tehát a Jobb könyvében miért szenved Jobb? Mert Sátán szenvedést zúdít rá, nem Isten a gonosznak a szerzője. És ma is a kérdésedre, hogy hol van Isten? Nem Isten szerzi a gonoszt. Nem Isten adja az emberre a fájdalmat és a szenvedést. Isten csak megengedi a Jobb könyvében. Sátán kéri, ki kéri Jobbot az Isten kezéből, és ő az, aki a fájdalmakat hozza. Jézus egy csodálatos példában tanította ezt, amikor egy magvető, egy mezőgazda kiment, és bevetett a jó magot a földjébe, és éjjel az ellensége jött, és rossz magot szórt a földbe, és felnőtt mind a kettő, és a gazda szolgái kérdezik, hogy hát nem jó magot vetettél? És azt mondja a gazda erre, hogy de igen, én jó magot vetettem, de eljött az ellenségem, valamelyik ellenség. És tette azt, hogy rossz mag legyen. Ő azt mondja, hogy valamelyik ellenség. Mi pedig tudjuk egész konkrétan, hogy melyik ellenség az, amely eljött, és fájdalmat hozott a világunkba. Sátán, a régi kígyó, aki ördög, aki emberülő volt kezdetek óta, aki a mennyben fellázadt Isten ellen, és el akarta foglalni az Istennek helyét. Ez Sátán az, aki őli és pusztít. Jézus pedig azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Tehát a gonosz eredete Sátántól van. És a nagy küzdelemben, ahogy Sátán is Krisztus küzd az emberiségért, egyrészt Sátán, hogy az embert tönkre tegye, másrészt Krisztus azért, hogy az embert felemelje. Csak ebben a kontextusban érthető meg a gonosznak az eredete, a fájdalomnak az eredete, hogy miért engedi meg Isten a fájdalmat, a szenvedést. Tehát ebben a keretben kell lássuk, hogy valamelyik ellenség cselekedte azt.
1: Térjünk vissza a történetünkhöz, amiből kiindultunk. ott van ez a születésétől fogva vak ember, és Jézus meggyógyítja őt. Azt tudjuk Jézusról, hogy sokféleképpen gyógyított távolról, olyan módon, hogy nem látta a beteget, egyszerűen csak meggyógyult a beteg, például a százados szolgája, vagy gyógyított úgy, hogy megszólította azt, aki történetesen pont ott volt, aki kifejezte az ő hitét Jézusban, és meggyógyult. De ez alkalommal Jézus egy teljes ceremóniát választ, sárt készít, megérinti, megkeni a szemeit, majd elküldi, hogy mosakodjék meg a Siloám tavába. Miért ez a procedúra? Vajon miért választja Jézus ezt a gyógyítási módot ebben az esetben? Valamilyen különleges gyógyereje volt a tónak? Vagy a sár összetétele, az agyagos pakolás gyógyította meg a vakembert? Miért választotta Jézus ezt a gyógymódot? Van-e erre valamilyen utalás a Bibliában, a Jézus gyógyítási módszereiben, az emberekhez való viszonyulásban?
2: Hát nyilván, hogy bizonyos dolgokat azért megfogalmazhatunk, általánosan elfogadott dolgok, de jó, hogy azokat újra felemlítsük. Egyrészt, hogy az érintésnek szerepe van a jóban, az embernek szüksége van az érintésre. Akár egy pszichológus, vagy pásztor, vagy orvos jó, ha megérinti a páciensét, azt az embert, aki éppen segítségért fordult hozzá. Viszont, ahogy említetted, máskor Jézus szavára végezte el ezt a munkát. Tehát én nem tudom, hogy most épp Jézus miért megérintette ezt az embert, miközben másokat nem. Habár azt tudom, hogy jó az érintés, és szükségünk van rá, és a mai világunkban pedig különösen az embernek szüksége van arra, hogy valaki megérintse. Aztán itt van ez a másik vetület is a dolognak, hogy hát mondjuk a pakolás igen esetleg jótékony hatással lehet, de Jézus a nyálát kente fel a másik szemére. Ez mai szemmel nézve ez akár finoman fogalmazva is érthetetlen, vagy akár ennél többet is, mondjuk visszataszító is, egy éppen a nyálával kenni meg. Volt egyébként a görögök között egy ilyen elképzelés, hogy az orvosnak a nyála az gyógyító. Erről olvastam, erről tudok konkrétan, tehát az ókori görög világból származik ez a kifejezés. Még volt más alkalom is, amikor Jézus akár ennél egy kicsit úgymond durvánban, tehát szemébe köpött az illetőnek, és elküldte, hogy menjen és gyógyuljon meg. Én azt feltételezem, hogy mindenképpen az abban a korszakban valami mást fejezett ki, mint ma. Habár amikor Jézus szembe köpték, az a megalázásnak volt egyrészt a jelkép, a szimbóluma, ugye, amikor a katonák. Nem tudok erre pontosan most válaszolni, hogy Jézus hogyan is képzelte el ezt a dolgot.
1: Nem lehet köze ahhoz, hogy ennek a vakembernek is szüksége volt arra, hogy az ő hite növekedjen. Mármint arra gondolok, hogy el kellett menjen, meg kellett mosakodnia a Siloám tavába. Nem gyógyult meg rögtön ott helyben, hanem úgy, ahogy annak idején Naamánnak el kellett menni a Jordán vízébe megfürödni, csak azért, mert ezt mondta a proféta, és számára ez volt a gyógyításhoz vezető út. Ennek a vakembernek is el kellett menni oda a Jézus szavára. Tehát önmagában itt az ő engedelmességével fejezte ki az ő hitét abban, hogy Jézus valóban meg tudja gyógyítani, és hallgat Jézusra, mert akkor ő meg fog gyógyulni.
2: Nos, ez mindenképpen benne van. Hogyne? Tehát az, hogy ő elmegy a Siloám tavára, és felvállalja ezt, ez mindenképpen, ez nagyon fontos ebben a történetben. És fontos az ő hite, ahogyan elindult. Tehát visszatérve az előzbi kellékekhez, lehet, hogy effektíven nem volt kéznél más, amivel Jézus ezt a sarat felkenhette a szemre, vagy pedig az, hogy amit Jézus tett még más esetben is, hogy ebnek nevezte a pogányokat, nem azért, mert ő annak gondolta, ugye erről a történetről beszéltünk, amikor a sírófönicséjei asszonynak meggyógyítja a leányát, és azt mondja, hogy nem jó a kenyeret elvenni és az ebeknek vetni, tehát hogy annak ellenére, hogy ő ebnek nevezi, ahogy a zsidók nevezték kutyának általában a pogányokat, az asszony kitart a hite mellett, és azt mondja, hogy nem baj, hogy ki vagyok. Igaz, hogy csak az vagyok, de akkor is nekem szükségem van rád. Benned látom az életem reménységét. Lehet, hogy itt is ez történik, hogy a valka azt mondja, hogy nem baj, hogy milyen módon teszi Jézus ezt. Lehet, hogy a környezet engem csak egy ennyire tart méltónak, hogy valaki akár a nyálát vesse rám. Nem baj. Én tudok egy dolgot, hogy ha Jézus Krisztus bármit tesz az életemben, az jó, nekem az egyetlen reménységem ő, és én követtem az ő szavát, ahová ő küldött. Egyébként a Siloám az küldöttet jelent. Tehát a küldött az, aki fontos, aki elküldött, és a küldetés, és én kész vagyok kifejezni az én hitemet azáltal, hogy teszem azt, amire ő hív engem.
1: Köszönöm szépen, tartsunk egy rövid szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Érdemes megjegyezni azt is, hogy egy olyan vak emberrel találkozott Jézus és a tanítványok csoportja, aki maga nem kérte a gyógyulást. Ellenben a vak Bartimeussal, aki messziről kiáltotta és megszólította Jézust, elkezdenek vitázni afelett, hogy vajon ki volt a vétkes, hogy erre a sorsra jutott, és Jézus egyszerűen elkezdte a gyógyítás folyamatát, és az emberre bízza, hogy meg fog-e gyógyulni vagy sem azáltal, hogy engedelmeskedik és elmegy, megmosakszik a Jézus parancsára. Hmm.
1: Tehát figyeljük meg ebben az egész történetben, hogy mennyire ez az elmenés, ez a küldetés jelen van. Először is Siloám, ugye említettem, maga a tava, a tó, ez igazából egy gyűjtő ciszterna, ezt a nevet viseli, hogy küldött. Hadd egy néhány szót említsek arra, vagy említsünk, hiszen te is ismered ezt a történelmet, illetve ezt a földrajzi hátteret, és hogy miért is küldött a Siloám tava. Ugye emlékszel arra, hogy a forrás, ennek a tónak a forrása valahol fent van Jeruzsálem alatt, a Dávid városában, és mélyen a földben. És a forrás látja el ezt a tavat áldással. Na most, ahogy kifolyik a föld alatt ez a forrás, ennek a forrásnak a víze magának utat vált a sziklába, és valahonnan lefolyik a völgybe, és a völgybe felfogják a vizet, ahol a felszínre kerül a víz. Ez is jelzi azt, hogy az áldás az valahonnan máshonnan fentebről jön, Isten elküldte az áldást, és itt most mi csak élvezői vagyunk az elküldött áldásnak. Tehát ezért Siloám, ezért küldött. Önnek nevezik ezt a forrást, hogy nem onnan származik, illetve ezt a tavat, nem onnan származik a forrás, hanem valahonnan egészen máshonnan. Tehát máshonnan küldték az áldást, és ide érkezett. A beteg esetében ugyanezt látjuk, hogy menj el, az áldás máshonnan származik, de ott fogod megkapni, ahova tégedet elküldtelek. És Jézus esetében is ugyanezt látjuk, hogy ő is egy küldött, az áldás máshonnan jön, Istentől, és máshol ölt testet az áldás. Tehát mindez Jézusra is mutat. Ugyanúgy, ahogy a Siloám tava nem onnan táplálkozik, ahol ő bőséges, hanem máshonnan jön az áldás. Amiképpen a vak nem ott gyógyul meg igazából a Siloámban, hanem az áldás máshonnan jön. Ugyanúgy a Jézus esetére is azt mondhatjuk, hogy ő gyógyít, de igazából küldött, ő az Istennek küldöttje. És minden áldás bennünket vissza kellene vezessen, keressük a forrást, hogy vajon honnan jön ez az áldás. Menjünk vissza a forrásig, ahonnan az áldás elindult.
0: Az a nap, amikor Jézus meggyógyította a beteget, az egy szombati nap volt. Abban a módszerben, amit Jézus alkalmazott arra, hogy meggyógyítsa ezt a vakembert, vétkezett Jézus, megrontotta a szombatot, beleütközött valamilyen szabályba, ami a szombat ünneplést illeti, mivel később a Jézus gyógymódjára, vagy Jézusra való utalásukban a farizeusok közül némelyek azt mondják, és idézem a János Evangélium a 9. rész 16. verséből a szavaikat, azt mondják, hogy ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Vétkezette Jézus ezzel a gyógyítási módszerrel, vagy esetleg valamilyen más alkalomra utaltak volna, amikor Jézus nem tartotta meg a szombatot? Megtartotta, vagy nem tartotta meg Jézus a szombatot? Most vagy erre az esetre gondolunk, vagy általánosan beszéljünk erről. Jézus megtartotta, vagy nem a szombatot?
1: Csak Jézus tartotta meg a szombatot, és azok, akik őtőle tanultak. és ő kijelenti a Márk evangéliumában azt, hogy a szombat az emberért lett Márk evangéliumban. Második fejezetében is találkozunk ezzel a gondolattal. És az egész isteni törvény az emberi boldogulásért van. Tehát nem az ember van azért, hogy megtartsa a törvényt elsősorban, hanem a törvény van azért, hogy megtartsa az embert. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, hogy minden érettetek van. És minden szabály, és minden rendelkezés, és minden az emberért van. Az ember kell lássa végül azt, hogy Isten mit miért adott neki. Milyen rendelkezést miért adott. Azért, hogy az ember boldog legyen. Tehát érettünk van minden. Isten mindent érettünk tett. Természetesen Jézus világában egy gond merül fel a szombattal, és pedig úgy gondolták a zsidók, hogy az ő rendeltetésük az, hogy megtartsák a szombatot. És az ő rendeltetésük az, hogy megtartsák a törvényt. És hogy ők azért vannak. Ebben látták az egzisztenciájukat. És sose tudtak felszabadulni abban a tudatban, hogy van-e szereti Isten, aki őket boldoggá akarja tenni, akik az Isten kegyelmét fogják élvezni, és annak örvendezni, és ha megtartják az Isten parancsolatát, akár a szombatot is, akkor boldogok lesznek ezáltal, mert minden az emberért van. Nem fogták fel Istent, hogy Isten igazából az ember boldogságáért ad mindent.
0: A farizeusok, akik látják a meggyógyult vakembert, az elején nem ismerik fel, végül bizonyítják, hogy igen, ő az, aki a vakember volt és koldulni szokott. Nem tudják elismerni azt, hogy egy csoda történt, nem tudják elismerni azt, hogy Jézus volt az, aki a csodát tette. Próbálnak azzal érvelni, hogy az, aki ezt tette, az egy bűnös ember, és adj hálát az Istennek, azért, mert megtörtént a csoda, de ne tulajdonítsd a csodát az illető személynek, hiszen ő bűnös. És ide férkőzik a következő kérdés, tehet-e Isten csodát bűnös ember által, vagy nem? Felhasználhat-e Isten bűnösöket arra, hogy nagy dolgokat tegyen? Nem arra utalva, hogy Jézus az lett volna, hiszen világos mindannyiunk számára, hogy ez a vád, ez alaptalan volt. De így általában kérdezném, hogy számíthatunk arra, hogy Isten bűnösöket is felhasznál arra, hogy nagy dolgokat tegyen? Vagy előbb megtisztítja őket bűneikből, csak utána tesz valamit rajtuk keresztül?
1: Hát nyilván, hogy az üdvösségnek a rendje az, hogy a mindenható jó Isten előbb az emberekkel szövetséget köt, és ebben a szövetségben pedig benne van a bűnbánat is. Az ember elismeri, hogy az Istenre rá van utalva. És Isten azt szeretné, hogy előbb az embereket megtisztítsa, és tisztán indítsa őket útnak. Tehát újból ugyanez a kérdés, ugye, hogy melyik a fontosabb az, hogy mik vagyunk, vagy hogy mit teszünk. Hát Isten szemében sokkal fontosabb az, hogy az ember ki, mennyire tiszta, mint az, hogy mit tesz. De mégis azt látjuk, hogy azért Isten felhasznál embereket, bűnös embereket a világ rendbetételére néha. Most a Habakuk könyvére, hogyha gondolok, Habakuknak az a panasza, hogy látja a zsidó népben a rendetlenséget, az elnyomást, a gonoszságot, és Istenhez kiállt, hogy Istenem, nem teszel itt igazságot, hogy ember, testvért el ne nyomjon. És akkor Isten azt mondja, hogy de igen, elhozom a babilóniaiakat, akiknek az Istenük az ő hatalmuk, és a babilóniaiakkal megbüntetlek titeket. És akkor Habakuk a fejéhez kap, hogy Istenem, de hát ők rosszabbak, mint a zsidók. Hát hogy van az, hogy most te egy rosszat, egy még rosszabbal büntetsz meg? És igen, van ilyen, hogy Isten felhasznál az ő tervébe egy rosszabbat, hogy megbüntessen egy rosszat. És végül a kevésbé rossznak hasznára fog válni. De hát bizonyos vonatkozásban az isteni dolgokat nem tudjuk utolérni. Isten bárkit felhasználhat bármire, jó cselekedet, vagy rossz, egy rossz embert is az ő jó cselekedetének az ő elvégzésére. tehet egy bűnös ember is rosszat. Isten akár egy bűnösön keresztül is gondolom, hogy meggyógyíthat embereket. Legalábbis ugye az említett példában ezt láttuk, hogy helyre teszi a világrendjét egy bűnös emberen keresztül, a babiloniaiakon keresztül. Miért ne? Isten bármit megtehet.
0: Elhangzott a vád Jézus irányában, hogy Jézus bűnös ember. Mennyire azonosult Jézus a bűnös emberrel, vagy a bűnnel? Volt-e az ő életében bűn? Volt-e az ő jellemében bűn? Volt-e az ő természetében, az ő emberi természetében bűn? Ez egy sokat vitatott kérdés, hogy Jézus milyen természettel jött el? Bűnre való hajlammal? Bűnös természettel jött el? Vagy teljesen idegen volt tőle mindaz, ami bűntől érintett lett volna.
1: Röviden, ahogy megértettem az Isten igéje alapján, Jézusban a két természet, az isteni és az emberi természet mindvégig egy volt. Jézus hitáltal emberként Istentől vette az erőt a szentségre. Ez egy állandó tapasztalat volt az ő életében, egy állandó nehéz küzdelem, hogy ő megmaradjon az ő szentségében, és gondoljunk csak a megkísértéseire, 40 napig bőjtől, és utána jön az ellenség, és megkísérti őt. Nem minden küzdelem nélkül maradt Jézus az Istennek szentje. Sőt, senki olyan küzdelmet még nem vívott a szentségért, mint amit Jézus vívott. Tehát ez egy valós küzdelem volt, valós lehetőséggel, hogy Jézus elbukjon. Viszont más szempontból Jézus az volt bizonyos értelemben, amivé az ember kell váljon. Egyrészt felvette az emberi természetet, és az emberrel azonosult, de ez a különleges kettős természet, amely elválaszthatatlanul mindig egyben volt Jézusban, az Isten és az emberi. Én úgy értem, hogy inkább arra mutat rá, hogy az ember mivé válhat Jézus Krisztus által, amikor a bűnös ember életében is az isteni természet megjelenik, a valósággá válik, az isteni természet részesévé válik az ember, és ezáltal a Jézusi példát, a Jézusi szentséget az ember követheti. Hogy Jézusban volt-e bűn jellemében, tehát nyilván arról beszéltünk egyértelműen, hogy nem volt, hogy Jézus valamilyen módon a bűn megfertőzte volna, arról is egyértelműen állítjuk a Biblia szerint, hogy ő benne nem volt bűnő, nem volt bűnös, ő nem vétkezett, viszont felvette azt a mi természetünket, ami ha az Istennel kapcsolatban van, bármennyire is gyenge az a természet, az nem jelent kárhozatot, és nem jelent rosszat, nem jelent bűnösséget az ember tekintetében. Tehát, hogyha ami természetünk az isteni természettel egyesült, ahogy Jézus Krisztusban volt, akkor a mi természetünk is megszentelődik az isteni természetben, ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztusban ez megszentelődött. Tehát amikor egy ember meg van váltva, és ugyanúgy kapcsolatba kerül Istennel, ugyanúgy, hát a szó nyilván egy sajátosabb értelmében volt egy Jézusban, és másképpen van mi bennünk. Tehát összegezve, Jézus Krisztusban az isteni és az emberi természet állandóan egy volt, és bár felvette az emberi természetünket, ezt Jézus nem tette bűnössé. És az emberi életben is, hogyha az isteni természet átveszi az uralmat az emberi életben, és megszenteli az embert, a bűnre hajló természet nem fog senkit sem elkárhoztatni, mivel hogy bennünk van már az isteni természet, amely megtisztított, és amely erőt ad, hogy ne a hajlamainkat kövessük, hanem az Istenek útját.
0: És ez azért lehetséges, mivel Jézus már meghalt helyettes áldozatként a bűnös emberért, hiszen bűnben születtünk, ugye, és ebből az állapotból is meg kellett, hogy váltson bennünket az ő áldozatával. De tovább folytatnám azért a kérdést, azzal, hogy Jézus felveszi a világ bűneit, a világ bűneért hal meg, felvállalja magára azt, amit nem ő követett el, nem szennyezte be magát is a bűnnel. Tehát igen, ő nem követett el bűnt, de magára vette az egész világ

0: való, de hogy hogyan történt ez a kereszten, hogy magára vette a mi vétkeinket, és ő mégis igaz maradt. Számomra ez egy megmagyarázhatatlan titok, viszont ennek a hatása egy megmagyarázhatatlan öröm, hogy van egy Szent Istenünk, akihez fordulhatunk Jézus Krisztusban, és van egy szent élet, amelyet Jézus Krisztus megnyitott az emberiség számára, neked és nekem.
1: Térjünk vissza a mai történethez. A János Evangélium a 9. részéből szeretném olvasni Istennek ígéjéből a 13. verstől. Vivék őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálá és felnyitá ennek szemeit, szombatvala. Szintén a farizeusok is megkérdezik azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta nékik, sarat tön szemeimre, és megmosakodám, és látok. Mondának azért némelyek a farizeusok közül. Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket, és hasonlás lön közöttük. Újra mondának a vaknak, te mit szólsz őróla, hogy megnyitá a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy prófita. Nem hívék azért a zsidók róla, hogy vakvala, és megjöve a látása, míg nem előhívák annak szüleit, akinek megjöve a látása. És megkérdezik azokat mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon láthat most? Felelének nékik annak szülei, és mondának. Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de mi módon lát most, nem tudjuk. Vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Ezeket mondának annak szülei, mivel hogy félnek vala zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondák annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Másodszor is szólíták azért az embert, aki vakvala, és mondának néki. Adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felele azért az, és mondta, ha bűnösé, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondák pedig néki, mit csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet. Felele nékik, már mondám néktek, és nem hallátok, miért akarjátok újra hallani? Avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazzák azért őt, és mondának, te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten. Erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Felele az ember, és mondanékik, bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Felelének és mondának néki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiveték őt. Nagyon érdekes vita, egy érdekes érvelés zajlik itt a farizeusok és egy egyszerű ember között, aki szembeszáll velük, és úgy tűnik, hogy érvelésében, bizonságtevésében is felulmúlja őket. Hogyan lehetséges ilyesmi? Honnan a bölcsesség, hogy egy egyszerű ember ilyen szépen, ilyen meggyőzően, jól érvekkel tudjon érvelni, beszélgetni, vitázni ezekkel a tanult emberekkel?
0: Hát a tapasztalat. A tapasztalat az, amely mindennél többet jelent. Szóval ismerni Istent elméletileg, vagy ismerni tapasztalatból, az két külön dolog, és azt mondja, hogy én nem tudom, hogy milyen. A teológiai vitákban nem tudok belemenni. Egyet tudok, hogy mit tett velem Jézus, és ezt nem lehet elvitatni. És tulajdonképpen Jézus az emberiséget, tehát a követőit nem arra hívta, hogy ügyvédei legyünk, hogy megvédjük az Istent, hanem hogy tanúi legyünk. Arról, amit láttunk, hallottunk, megtapasztaltunk. Ez ember pontosan azt teszi, azt mondja, hogy ott voltam a mélyben, nem láttam, eljött Jézus megérintett, látok. Ez egy tapasztalat. Ez a legerősebb Jézus mellett. Én is csak ezt tudom elmondani, hogy sötétségbe voltam, feljött a

0: világosság, az erő, a hatalom, ez a legtöbb, amit Jézusról tudok, hogy megerősített, és hogy megnyitotta a szemeimet.
1: Később találkozik Jézus ezzel a vakemberrel, és mivel meghallotta Jézus, hogy kivetették a zsinagógából, a gyülekezetből, azt kérdi Jézus tőle, hiszel-e az Isten fiában? A 36. versben van az ő válasza, ki az Uram, hogy higgyek benne? Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, az az. Azt pedig mondta, hiszek Uram, és imádá őt. Mit tudnunk hozzáfűzni ehhez a beszélgetéshez, ehhez a viselkedéshez? Jogos volt az, amit tett a meggyógyult ember? Ugye, Jézust imádja. Helyesen cselekedett?
0: Hát ezeknek a történeteknek a vége, a fő hangsúly, hogy igen, végül ez az ember, akinek megnyitotta a szemét, hitt az Isten fiába. Lehet, hogy nekem is megnyitotta ma a szememet, hogy bűnös vagyok, vagy megnyitotta a szememet afelől, hogy nem Isten teszi a rosszat, hanem az ördög tette ezt, vagy én magamnak okoztam, az Isten az jót hozott, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, a szombatot az emberért adta, és minden mást, és amikor megnyílik a szemem, és rádöbbenek arra, hogy igazából az Isten jó, és a jótevőm, akkor meghajoljak és imádjam őt. Erre hív bennünket is az Isten, hogy ma, hogyha valamiben megnyitotta a mi szemünket, Isten, ha világosságra jutottunk, akkor imádjuk őt.
1: Igen, valóban így van. Köszönöm szépen az értékes gondolatokat. Egy idézettel szeretném zárni a mai beszélgetést a Jézus Élete című könyvből. Krisztus azért jött, hogy megnyissa a vakok szemeit, világosságot árasszon a sötétségben ülőkre. Kijelentette, hogy ő a világ világossága, és az imént művelt csodája küldetésének hitelesítését szolgálja. Az emberek, akik látták a megváltót, itt jártakor, abban az előjogban részesültek, hogy tökéletesebb kinyilatkoztatást láttak az Isten jelenlétről, mint amit azelőtt valaha is kapott a világ. Az Isten ismeret tökéletesebben feltárult előttük. Ám ugyanebben a kinyilatkoztatásban ítélet is elhangzott az emberek fölött. Jellemük megpróbáltatott, sorsuk meghatároztatott. Kívánom, hogy mindenki döntsön Jézus Krisztus elfogadása mellett, mindenki döntse el azt, hogy a Jézustól jövő világosságot befogadja, és ez megváltoztatja az életét. Köszönöm szépen István a mai beszélgetést, és köszönöm szépen a kedves hallgató figyelmét, mindenkit visszavárunk a következő héten is, ugyanebben az órában. Addig is Istennek áldását kívánom életükre, munkájukra, családjukra, a viszonthallásra.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr,

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megtaláljunk.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm Önöket, és titeket is, kedves fiatalok, a Reménysugár műsorában, a Speranza Reménység TV magyar adásában. Mai adásunkban a példabeszédek könyvének 29. fejezetét vesszük korcső alá, amely nagyon őszintén beszél fegyelemről, vezetésről, indulatokról, döntésekről, és arról is, hogy kiben vagy miben érdemes igazán bízni. Köszöntöm a stúdióban a mai vendégemet, akivel együtt tanulmányozzuk ezt a mai fejezetet, a 29-et, Maga Zsolt lelkipásztort. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy újból csatlakoztál hozzánk, hogy együtt tanulmányozhatjuk ma a példabeszédek könyvét újra.
1: Köszönöm a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Egy átfogóbb kérdéssel indítanám a mai beszélgetést. Miről ír a példabeszédek 29. fejezete?
1: Amint tudjuk, Bölcs Salamon, ahogyan a bölcsességeit, a példabeszédeit leírja, a gondolatokat újból és újból megismétli fejezetről fejezetre, fokozza azoknak a mélységét és a tanúságát. Hogyha a 29. fejezetnek a főbb gondolatait próbáljuk meg kiemelni, akkor mindenek előtt az intés, a fegyelmezés van az első helyen, annak a fontossága, elfogadása, és ugyanakkor az elutasítással járó következmények vannak bemutatva. Egy másik nagyon fontos témája ennek a fejezetnek a vezetőknek a bemutatása, hogyan befolyásolják a népet, különösen királyi vezetőkről van szó, de beszélhetünk akár egyházi vezetőkről is, vagy bármilyen előjáróról, hogyha az igaz, vagy pedig gonosz jellemmel rendelkezik, hogy az milyen mértékben befolyásolja a körülötte lévő embereknek az életét. Aztán Salamon beszél a bölcs és a bolond ember közötti különbségről, megemlíti még az indulatkezelést, hogy hogyan kezeljük azokat a negatív érzéseket, amelyek sokszor megjelenhetnek az életünkben. Beszél a gyermeknevelésről, a fegyelmezésről, és ugyanakkor az Istentől kapott látás bölcsességnek a fontosságáról. És nem utolsó sorban még említi ez a fejezet az emberektől való félelem és az Istenben való bizalomnak a szerepét, hogyan hat ez az életünkre. Ezek lennének a fejezetnek a legfontosabb témája, amit bővebben vagy rövidebben kifejt a bölcs.
0: És mi is kifejtjük ma, hiszen elkezdjük versről versre olvasni ezt a fejezetet, és tanulmányozni, hogy mi van ezeknek a soroknak a háta mögött, mit akart a 29. fejezetnek az írója üzenni általa nekünk, fiataloknak, idősebbeknek és mindenkinek egyaránt.
1: Lássuk, mennyi fér egy szűk egy órába.
0: Kezdem is az első igeverssel, ez, amint mondtad, az intés, a fegyelmezés témájába esik bele, és úgy fogalmaz az írója a példabeszédek 29. fejezetének, hogy aki a fedésekre is nyakas marad, egyszer csak gyógyíthatatlanul összetörik. Mi történik azzal az emberrel, aki nem fogadja el a figyelmeztetést, a fegyelmezést? Mit akar üzenni ez az első verse a 29. fejezetnek?
1: Nagyon érdekes ez a kifejezés, amit használ Salamon, hogy nyakas. Mi mostanában inkább egy megkeményedett nyakú szeméről beszélünk, vagy pedig egy nagyon akaratos szeméről, aki mindig csak a saját elképzelése szerint éli az életét. A Bibliában ez a kifejezés egy lázadó szemére utal. Tehát az, aki soha semmivel nincsen megelégedve, újból és újból csak önmagát próbálja mások fölé helyezni, és így akarva akaratlanul megjelenik ez a lázadó jellem, ami sokszor úgy jelenik meg a mai társadalomban, mint egy pozitív tulajdonság, hogy van van egyénisége, van akarata, van véleménye, de sokszor egészen más húzódik meg a háttérben. És ez a kifejezés nem egy egyszerű hibára, egy egyszerű gyengeségre utal, hanem egy folyamatos ellenállásra. Az is nagyon érdekes, hogy akkor, amikor ezt a fejezetet, vagy pedig a bölcsnek a gondolatát próbáljuk meg végigkövetni, akkor ezt mindenek előtt az Istennel való kapcsolatban vetíti elénk. Tehát amikor valaki Isten ellen lázad, nem csak egyszer úgy véletlenül, mert rosszul esett, vagy nem értette meg, hogy Isten mit is akar, hanem amikor újból és újból egyszerűen az Isten jelleme és az ő emberi természete egy állandó feszültségben van. A zsidókhoz írt levélben Pál apostol ezzel kapcsolatosan mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Tehát ez az érzés, vagy ez a magatartás sokszor megjelenik a Bibliában. És Isten az ő szent lelke által újból és újból próbál meg bennünket figyelmeztetni, bátorítani, hogy ne álljunk ellene az isteni sugallatnak, hiszen Isten a mi teremtőnk, Isten a mindenható, a mindentudó. És fogadjuk el, hogyha ő szeretné vezetni az életünket, akkor a legjobbat akarja nekünk. Ugyancsak Pál apostol a Róma beliekhez írt levél második fejezetének az 5. versében így fogalmaz, hogy keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Tehát ez a magatartás, az Isten elleni lázadás, ez elő vagy utóbb haragot, vagy pedig, ahogy a bölcs fogalmaz, egy összetört életet fog eredményezni. És ami még fájdalmasabbá teszi, hogyha valaki kitart ezen az úton, akkor elköveti a Szentlélek elleni bűnt, amit Bölcs Salamon úgy fogalmaz, hogy gyógyíthatatlan sebet, gyógyíthatatlanul összetöri az életét. Tehát nagyon-nagyon komolyan kell venni ezt a gondolatot, mert valójában az Istentől való eltávolodásnak az eredménye. Egy másik nagyon megrázó bibliai példa az a Mózes második könyvében található, amikor Isten elhívja Mózest, és szeretni az ő népét kivezetni az egyiptomi rabságból. És elküldi Mózest a fáraóhoz, és Mózes tolmácsolja Istennek az üzenetét, és a fáraó újból és újból visszautasítja. Tehát hiába próbál meg Isten segíteni, akár szépen, akár egyre erősebb módszerekkel, egyre erősebb és erősebb csapásokkal. Az ige újból és újból kihangsúlyozza, hogy a fáraó megkeményíti az ő szívét. Még akkor is, amikor az ige arra utal, hogy Isten megkeményítette, valójában ebben is azt vesszük észre, hogy minden isteni beavatkozás ellenére a fáraó Isten ellen lázad. Nem engedi, hogy Isten akarata beteljesedjen. Addig, ameddig elmegy a legvégsőkig, és tényleg az egyik legszörnyűbb csapás az, ami arra vezeti az eseményeket, hogy Isten ki tudja szabadítani az ő népét.
0: Az Istennel való kapcsolatunk meggyengülése eredményezi azt, hogy annyira makacsok vagy erősnyakúak tudunk lenni az intésre, vagy miért nehéz számunkra elfogadni az intést, amikor kapjuk?
1: Mindenek előtt ez már a bűnös emberi természetünknek az egyik sajátossága. Tehát ezt mi mindannyian megéljük, átéljük és érezzük. De nagyon fontos lenne, hogy ezt tudatosítsuk is. Tehát, hogy az én emberi természetem az alapból Isten ellen lázadó. De akkor, amikor Isten szeretete megérint, és látom az eseményekben, hogyan Isten igyekszik vezetni, segíteni, és a megváltást munkálni az életemben, akkor nekem tudatosan törekednem kell arra, hogy ezt az isteni vezetést, isteni segítséget elfogadjam. Még akkor is, hogyha nehéz, még akkor is, hogyha barátok, a társadalomnak a befolyása ellentétes irányba húz. De itt már a tudatos isteni segítségnek a kérése lehet egy nagyon fontos szerep, amire törekednünk kell. hiszen sokszor ez sérti a büszkeségünket. Sokszor rámutat a hibáinkra, amit mi nem szeretünk. Ki az, aki szereti, hogyha akár csak egy megjegyzés is tesznek a kinézetünkre, a szavainkra, vagy a döntéseinkre. Minden egyes ilyen pozitív segítséget legtöbbször támadásnak élünk meg. És a fiatalok számára ezt nap mint nap meg kell élni, ezeket a negatív érzéseket. Hogy hogyan dolgozott fel? Tényleg rosszat akar nekem mindenki? A szüleim, a tanárok, a gyülekezetben az elöljárók? És mindig csak azokat az embereket keresem, akik egyetértenek velem, akik engemet elfogadnak, támogatnak, de néha nyitott kell legyek arra is, hogy elfogadjam ezeket a külső támadásokat, vagy pedig tanácsokat, mert a bölcs ember az ezekből a kritikákból tud nagyon sokat tanulni. Tehát, hogyha odafigyelek, és nem ellenségnek tekintem ezeket a személyeket, hanem megállok, elgondolkodok, akkor biztos vagyok benne, hogy a Salamon által tanított, adott tanácsokat sokkal inkább meg tudom érteni, megfontolni, és így az életem megváltozhat.
0: Nem egy könnyű dolog ez, mondtad, hogy az emberi természetünkből adódóan is ez nehéz. Azonban, ha valaki jó indulatból int, fed, figyelmeztet bennünket, miről tudjuk azt felismerni? Vagy amikor Isten valamit üzen nekünk, és próbál figyelmeztetni, hogy ne így, hanem úgy, ne arra, hanem erre. Ezt miről tudjuk felismerni?
1: Mindenek előtt azt a gondolatot szeretném kihangsúlyozni, hogy megint mennyire fontosnak látom azt, hogy tudatosan próbáljunk meg minden információt, minden tudást felhasználni azért, hogy a másik szemét is megértsem. Hiszen, hogyha veszem a szülőkkel való kapcsolatot, lehet, hogy ők is fáradtak, kimerültek, az ő életüket is a stressz befolyásolja. És még akkor is, hogyha szeretettel, a saját tapasztalataik alapján próbálnak meg bennünket tanácsolni, vezetni, lehet, hogy nem úgy tudják ezt gyakorolni, hogy az ige tanácsolja őket, hogy ne ingereljétek a ti gyermeketeket. De hogyha a szülők is erre odafigyelnek, és tényleg szeretettel mondják el, ha odafigyelnek arra, hogy ne prédikáció, ne egy erkölcsi tanítás legyen ebből, hanem elmondtam szeretettel, bízok benned, hogy tudsz, ha nem most, akkor hamarosan egy helyes döntést hozni. Tudom az életedet, a döntésedet a Jóistennek a kezébe helyezni. Tudok ezért imádkozni, és elmondom, jó, én bízok benned, döntsél te, de én böjtölök, vagy imádkozok érte. Tehát ezek az információk azért sokkal könnyebbé teszik a tanácsoknak az elfogadását. Másodszorban, akkor, amikor igazán szeretném tudni, hogy Isten hogyan jelenik meg ezekben az emberi tanácsokban, akkor mindenek előtt arra szeretnék minden fiatalt bátorítani, hogy forduljon a Bibliához, forduljon vissza az igéhez, mert az igében nyilatkoztatja ki a Jóisten az ő akaratát. És nekem, úgy, ahogy a Biblia tanít, el kell sajátítanom azt, hogy a Bibliával összhangban éljek. Vizsgálja meg a Biblia alapján, hogy azokat a tanácsokat, amelyeket kapok, akár szülőktől, akár más felnőttektől, akár barátoktól, milyen mértékben felel meg a Szentírás tanításának. Hiszen nem minden szülő, vagy minden felnőtt embernek sikerül az isteni kinyilatkoztatást képviselnie. Teszi ő, amit tesz szeretetből és a saját tapasztalatai alapján, de fogadjuk már el azt, hogy az isteni bölcsesség, az igei kinyilatkoztatás sokkal bölcsebb, mint amit mi tudnánk nyújtani ilyen helyzetekben. Sokszor, és különösen akkor, hogyha keresztény közösségben nőttünk fel, keresztény családban, keresztény gyülekezetben, akkor a lelkiismeretünk már ilyen irányban erősödik. És akkor itten már mondhatom azt, hogy hallgassunk a lelkiismeretünkre, erre a lelki vezetésre, ami ezeket az utalásokat adja, hogy mi a jó és mi a rossz. Azonban, ha ez hiányzik, vagy pedig a társadalom már egy picit a Szentléleknek a hangját átkódolta, lehangolódott, akkor legyünk nagyon figyelmesek, hogy biztos, hogy az a lelkiismeret, az a Szentléleknek a hangja, vagy pedig az már bizonyos torzulásokon ment keresztül. És a saját élettapasztalatunk nem utolsó sorban az, amiből nekünk tanulni kell. Nincs abban semmi baj, hogy hibázunk, hogy elesünk, és olyan magatartásunk van, amivel lehet, hogy szégyent hozunk szüleinkre, vagy akár Jézus Krisztusra is, de tanuljunk ezekből. Próbáljuk ezeket meglátni, beismerni, bocsánatot kérni. És ha ezekből tanulunk, akkor úgy tudunk tovább menni, úgy tudunk fejlődni, hogy az a mi lelki fejlődésünket pozitívan tudja befolyásolni. És nem utolsó sorban pedig figyeljünk oda, hogy jó irányba haladunk, a magatartásunk az pozitívan változik, vagy pedig ha észrevesszük azt, hogy te valahogy egyre negatívabb a magatartásom, akár a szüleimmel, akár barátaimmal, akkor legyen ez egy ilyen vészjelző, hogy valahol valamit rosszul csináltam. És oda térjünk vissza, ott javítsunk, és akkor az életünket a Jóisten vezetése folyamán szépen és pozitívan tudjuk majd megélni.
0: Térjünk rá a következőkben arra az ige szakaszra, ami az igaz és az istentelen vezetőkről szól. Ez a másodiktól a negyedikig terjedő versekből áll. Mikor gyarapodnak az igazak, örül a nép, mikor pedig az istentelen uralkodik, sóhajtozik a nép. Aki szereti a bölcsességet, megvidámítja apját, aki pedig a paráznákhoz csatlakozik, elveszti vagyonát. Igazsággal erősíti meg a király az országot, de aki ajándékot fogad el, az romlásra juttatja. Beszéljünk akkor erről a két vezető típusról, az igazi vezetőről, az istentelenről. Milyen tulajdonságok jellemzik egyiket, másikat, miért jó igaz vezetőként megélni a mindennapjainkat? A fiatalok is csoportokban van olyan, aki vezéregyeniségűbb, és az igaz vezető leírásából melyek azok a jellem tulajdonságok, amelyeket ő átvehet a mindennapi életben is?
1: Mindenek előtt azt szeretném tudatosítani a kedves fiatalokban, hogy bár létezik egy nagyon erős befolyás a vezetőség ellen, hogy nincs rá szükségünk. Tudjuk mi, hogy hogyan kell az életünket, vagy pedig a munkánkat megszervezni. De az igazság az, hogy akarva akaratlanul nem tudunk vezetők nélkül élni. Tehát ha nincs is vezető, ott, ahol már van 2-3 személy, ott már ki fog alakulni egy vezetői egyéniség, egy vezetői szerep, ami könnyebbé teszi az életet, könnyebbé teszi a munkát. Tehát nem csak politikai vagy társadalmi szinten kell beszélnünk vezetőről, hanem lelki szempontból is. De bármelyik kategóriát is vizsgálnánk meg, azt vesszük észre, hogy a jó vezető, a lelki vezető, az mindenek előtt önmaga egy olyan vezetőt követ, amely számára egy pozitív lelki vezető. És itt leginkább az Úr Jézus Krisztus tudnám megemlíteni. Tehát akkor válik valaki jó vezetővé, hogyha számára az Úr Jézus Krisztus a példakép. A Bibliában nagyon sok olyan igét találunk, ahol a vezető az nem csak az Istennel való kapcsolatával kapcsolatosan van bemutatva, hanem az igazság szempontjából is, amit képvisel. És ezt az igazságot mi Istentől kell merítsük, ezt az igazságot kell nekünk képviselnünk abban a közösségben, amelyben megéljük az életünket, vagy pedig amelyhez tartozunk. Nem véletlenül mondja Pál apostol a Róma belekezét levél 13. fejezetének az első versét, hogy minden hatalom Istentől van. És vezetőként ezzel így kell azonosulnom, hogy a hatalmamat, a bölcsességet, a tudást, az erőt, azt mind Istentől kapom. De ez az isteni kinyilatkoztatás, ez a Biblia vers, amiről Pál apostol beszél, a másik irányból is egy nagyon mély tanulságot rejt. Hogyha én nem a vezetői státuszban vagyok, akkor is el kell fogadnom azt, hogy az, aki vezeti az én életemet, akár a családban, akár a közösségben, az egy Istentől kapott személy, Istentől kapja a hatalmat, Istentől kapta ezt a pozíciót, és én úgy kell elfogadjam. És hogyha mindenki a maga során tudatosan viszonyul ehhez a kérdéshez, hogy Isten kezében van itt minden, akkor hiszem, hogy ez nem feszültséget fog eredményezni, hanem egy pozitív, növekvő kapcsolatot. A Bibliában nagyon sok ellentétes példa van a jó és a gonosz vezetőre. A jó vezetők közül talán Dávid az egyik legkimagaslóbb személyiség. És nagyon érdekes, hogy Dávid, bár Isten előtt egy nagyon kedves személy, egy Istennek tetsző életet él, de mégis tudjuk az életéből, hogy neki is megvan a maga bűne, tudjuk azt, hogy az a bűn az utálatos volt a jó Isten előtt, de hogyan marad meg mégis jó vezetőnek? Az ő életében is voltak a rossz döntéseknek súlyos következményei, nem csak a családjára, hanem a nép életére is. De azt veszük észre, hogy ezek a vezetők, amikor meg tudják bánni a bűneiket, a hibáikat, be tudják ezt ismerni, vissza tudnak térni a jó Istenhez, akkor ők tovább tudják folytatni ezt a pozitív, jó vezetői szolgálatot. Azonban ott van a negatív példaként Ahab, aki újból és újból az Isten elleni lázadást, az Isten akaratának a visszautasítását választja. Isten egyszerűen kifejezi azt, hogy egy gonosz, istentelen király, de hiába kap újabb és újabb lehetőséget, kegyelmi lehetőségeket a Jóisten részéről. Azt teszük észre, hogy ő mégiscsak visszatér a gonoszsághoz. És én itt látom talán, és nem is sorolnám fel azokat a pozitív vagy negatív tulajdonságokat, mert én hiszem azt, hogy bárki ezekből megtérhet, ezeket megbánhatja, visszatérhet a Jóistenhez, és lehet egy pozitív példa mások számára. De ha ez nem történik meg, hanem ezekből a negatív tulajdonságokból ő erényt próbál megkovácsolni, akkor mondhatjuk úgy, hogy a történelembe úgy írja be a nevét, mint egy gonosz és egy buta, vagy egy rossz rest szolga. És ezért kell nekünk nagyon odafigyelni. Hogy gondoljunk csak arra, hogy milyen befolyással lehet egy rossz vezető, és egy hajós kapitányt hoznék példának. Egy óceán az egy végtelen térnek a megélése, vagy a képe, és az azon való áthaladás nagyon szépen szemlélteti az életen való áthaladásunkat. És tudjuk nagyon jól, hogy ha a kapitány nem tudja pontosan beállítani a hajónak a menetirányát, akár csak egy fok eltérés is, azon a hosszú úton egy akkora eltávolodást jelent a céltól, hogy egyszerűen katasztrófához vezethet. Pláne, ha nem rendelkezik azzal a bölcsességgel, hogy visszatérjen. És ezek az apró eltérések, ezeket úgy éljük meg, hogy nem számít. Hát ez nincs jelentősége. De gondoljunk bele, hogy az életünk egy ilyen végtelen tenger. És hogyha nem javítjuk ki az irányt, akkor mikor felébredünk valamikor, azt veszük észre, hogy kerültem ide. Ilyen távol a családtól, a gyülekezettől, a Jóistentől. És ezért jó, hogyha minél hamarabb visszatérünk a Jóistenhez, és megtaláljuk a visszavezető utat.
0: Olvasom tovább az igét a 29. fejezetből, de rövidebb kérdés vázlattal, mert az időnk az nagyon halad előre, és szeretném, hogy minél több részletre kitérjünk. Az 5.-től a 8.-ig terjedő versekben azt írja az ige, hogy aki hízelek barátjának, hálót vet annak lába elé. A gonosz ember csapdába ejti a vétke, az igaz pedig énekel és vigad. Az igaz megérti a szegények ügyét, az istentelen azonban nem tudja megérteni. A csúfolodó emberek lángra lobbantják a várost, de a bölcsek elfordítják a haragot. Mit szeretne ez az ige szakasz üzenni a fiataloknak?
1: Nagyon jó kiemelni ezt a nagyon csalóka magatartást, ami a hízelgés, a bókolás, mert ez jól esik az embernek. És lehet ezt használni tényleg pozitívan, vagy akár semlegesen is. De az igazság az, hogy nagyon sokan ezt manipulatív szándékkal használják. Tehát azért bókolnak, azért hízelegnek, hogy a másiknak a bőre alá bújjanak, hogy próbálják meg a saját tulajdonságaikat, negatív tulajdonságaikat leplezni, és így próbálnak valamilyen előnyt kovácsolni ebből. A 12. Zsoltár 3. versében a Zsoltáros talán még nyíltabban fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a hízelgő ajkakat elveszti az Úr. Tehát akkor, amikor valaki tényleg negatív, manipulatív szándékkal használja a hízelgést, a bókokat, én úgy érzem, hogy ez nem kedves a Jóisten előtt. És azt veszem észre, hogy egy olyan társadalomban, egy olyan világban élünk, akár az egyházban, amely ez óriási méreteket öltött. És tényleg úgy éljük meg, hogy ezzel mi csak jót akarunk. Ezzel csak mi bátorítani akarjuk az embereket. De sokszor nem látjuk át azt, amire a Jóisten próbál meg bennünket figyelmeztetni, hogy vigyázzunk, mert ennek lehetnek gyakran negatív következménye is. Ott van bibliai példaként például Absalom. Az ő életében veszük észre azt, amikor a Dáviddal való feszültségét megpróbálja a nép befolyásaképpen úgy megélni, hogy fűtfát ígér a népnek. Úgy mutatja be önmagát, mint aki minden problémát meg tud oldani. Bármit meg tud adni az embereknek, csak azért, hogy Dávid ellen fordítsa őket. De akkor, amikor a népet Dávid ellen akarja fordítani, valójában most már így érthetjük a képet, amit az előbb is említettem, hogy ki ellen fordítja valójában a népet. Nem csak Dávid ellen, hanem Isten akarata ellen is. A hízelgéssel hamis képet mutatunk önmagunkról, manipulálni akarunk, és sokszor önbizalmat adhat olyan dolgokban, amelyek sajnos nem igazak. És ezzel megint csak mélyebbre kerülünk, mint hogyha őszinték, vagy tudatosan képviseltük volna mindazt, ami jellemez bennünket, vagy amit meg tudunk valósítani.
0: Olvasom a következő ige szakaszt, ami szintén az eszes emberrel és a bolond emberrel foglalkozik, a 9.-től a 11.-ig terjedő verseket. Amikor az eszes ember bolonddal vitázik, a bolond vagy fölháborodik, vagy nevet, de nem nyugszik meg. A vérszomjas emberek gyűlölik a fedhetetlent, az igazak pedig oltalmazzák annak életét. Minden indulatát szabadon engedi a bolond, de a bölcs végül lecsendesíti azt. Érdekesnek találom a 9. verset, amikor az eszes a bolonddal vitatkozik, a bolondnak a magatartása nagyon érdekes, fölháborodik, vagy neved, de nem nyugszik meg. Miért nehéz vitatkozni egy ostoba emberrel, és mit tudunk ebből az igeversből levonni következtetésként, így számunkra, fiataloknak, mit tanulhatunk leginkább ebből?
1: Talán az egyik legfontosabb gondolat, amit kihangsúlyoznék, hogy a bölcsesség, vagy akár a bolondság, az nem az értelmi intelligenciának a kérdése, hogy milyen magas az IQ-m. A Biblia nagyon nyíltan kihangsúlyozza azt, hogy akkor, amikor a bölcsesség vagy a bolondság kérdését próbáljuk meg megérteni, hogy milyen fontos szerepet tölt be az érzelmi intelligencia. Tehát az a lelki állapot, amivel rendelkezem és rendelkeznem kell. Isten kezébe vagyok, Isten vezeti az életemet. Akkor, amikor feszültség van körülöttem, hogyan tudok Istenre koncentrálni, hogyan tudok imádkozni, hogyan tudok elcsendesedni. És a bolond emberrel való vitatkozás pontosan ilyen értelemben nem javasolt. Hiszen amikor valaki nem rendelkezik sem értelmi, sem érzelmi intelligenciával, akkor hiába vesztegeted az időt. De különösen ez a tanács olyan értelemben fontos, hogyha én magam sem rendelkezek érzelmi intelligenciával. Tehát ha nincsen meg az a lelkiségem, hogy oda tudjak figyelni a bolond emberre, mert nagyon érdekes, és akkor látnám teljesen ezt a képet, hogyha nem ítélkeznék senki felett. Mert Jézus Krisztus az evangéliumokban nagyon nyíltan beszél arról, hogy nem engedi meg senkinek azt, hogy bárkit bolondnak nevezzél. Tehát ennél nagyobb bűnt nem is tud a Biblia megnevezni, mint hogy valakit te lekezelsz. És ilyen értelemben kell nagyon odafigyelni arra, hogyha én nem rendelkezek ezzel a lelki nyugalommal, bölcsességgel, hogy kíváncsi legyek, hogy mi a te véleményed, mit akarsz elmondani, akkor nem tudunk közös nevezőre jutni. És nagyon fontos, hogy így tudjunk egymáshoz közeledni.
0: Ugrok egyet, a vezetőkről már beszéltünk, de visszatérnék a fegyelem kérdésre, és a 15. versben, ha nem tévedek, úgy fogalmaz az ige, hogy a vesző és dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára engedett gyermek szégyent hoz az anyjára. Mit jelent ez, hogy a szabadjára engedett ember? Ezt az ige szakaszt hogyan tudnánk értelmezni, és hogyan tudnánk alkalmazni?
1: Mindenek előtt szeretném kihangsúlyozni, hogy próbáljuk meg pontosan beazonosítani azt a kapcsolatot és azt a korosztályt, amiről itt Bölcs Salamon beszél. Hiszen itt édesanyáról és gyermekéről beszél, a közöttük levő kapcsolatról. Miért akartam ezt így kihangsúlyozni? Mert azt veszem észre, hogy nagyon sokszor ilyen anyás magatartással vagyunk mindenkihez magunk körül. Hogy te csak egy gyerek vagy, még nem nőtt be a fejed lágya, te nem tudod, fogadj szót, ami nem helyes. Tehát el kell fogadni azt, hogy egy ember fel kell nőjön, és olyan mértékben kell vállalja a tetteiért a felelősséget. De hogyha ezt a kapcsolatot vizsgáljuk meg a fegyelemnek az alkalmazását a gyermeknevelésben, akkor különösen azt szeretném kiemelni, hogy egy gyermek, hogyha szabadjára engedjük az ő érzéseit és az ő indulatait, akkor az negatívan fogja őt befolyásolni. Minden gyermeknek vannak pozitív és negatív tulajdonságai. És egészen más az, hogyha a gyermek le tud ülni, rajzolni, olvasni, kézimunkázni, és szépen fejleszti az ő képességeit. De amikor azt vesszük észre, hogy a negatív indulatok egyre jobban megjelennek, nem úgy jött ki ez a rajza, ahogy én elképzeltem, miért zavartál meg, és elkezd nagyon-nagyon embertelen módon viselkedni a gyerek, akkor nagyon határozottan fel kell lépni, hogy gyere, álljunk meg, mi történt, miért jelentek meg ezek a negatív érzések, próbálj meg erről beszélni, gyere, lássuk, hogy mi váltotta ki, hogyan tudunk ezen uralkodni, mert ha nem, akkor egyre jobban kiteljesednek a gyermek életében, és később tényleg annyira természetessé válik, hogy felnőtt emberként is, ahogy mondani szoktuk, messziről látszik, hogy hiányzik az első 7 év, ami a nevelés szempontjából kellett volna őt befolyásolja.
0: A 18. vers is egy érdekes igevers. Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megtartja a törvényt. Mit jelent az, hogy nincs mennyei látás, és miért ennyire fontos, hogy a nép mennyei látás által megtartsa a törvényt, vagy a törvény megtartása által legyen neki egy mennyei látása?
1: Nagyon szépen fogalmaztál, tehát ahogy a gondolatokat a törvényre vezetted. Tehát mindannyiunknak a Jóisten ad egy olyan lehetőséget, hogy a vele való személyes kapcsolat által és az igének a kinyilatkoztatása alapján megismerjük Istennek az akaratát. Amilyen mértékben megismerem és tudok vele azonosulni, olyan mértékben alakul ki ez a mennyei látás, ez az isteni kijelentésnek, kinyilatkoztatásnak a megismerése. És ez már olyan mértékben része lehet az életünknek, hogy nem kell okvetlenül mindig megállnom, vennem a Bibliát, keresnem két-három Biblia verset, hogy na akkor most hogyan is döntsek, hanem egyszerűen ez a mennyei látás, ez az isteni kinyilatkoztatás, a lelkiismeret, a Szentléleknek a vezetése, bárhogy nevezhetném, ez már az életemnek a része lesz. Tehát hiába jön a bűnös természet, és próbál meg akár kísértés formájában is egy negatív irányba elvezetni, de az isteni lélek jelenléte, ez a mennyei látás segít abban, hogy helyes úton maradjak. Ámos 8. fejezetének a 11. versében egy csodálatos jövendőlésként beszél a proféta arról, hogy éhséget bocsátok. Nem kenyér utáni éhséget, hanem az út beszéde utáni éhséget. Tehát ha megértem a mennyei látásnak a szerepét, a fontosságát, akkor éhezni fogom az isteni ígét, az isteni kinyilatkoztatást, és nekem erre kell törekednem.
0: Látta-e elhamarkodottan szóló embert? A bolond felől több reménység van, mint felőle, írja a 20. vers. Miért van több reménység a bolond ember felől, mint a gyorsan elhamarkodottan szóló ember felől?
1: Azért, mert a bolond ember nem tudja azt, hogy bolond. Azt teszi az embert bolondá, hogy nem tudja, vagy nem akarja tudatosítani az ő helyzetét. Legyen az akár egészségügyi, legyen az akár ismereti vagy bölcsességi kérdés. Nekem mindig, amikor ez a kérdés felmerül, a Jelenések könyvében található 7. gyülekezetnek, a laodíciai gyülekezetnek a lelki állapota jut eszembe. Tehát ez a bolondságnak az egyik legnyilvánvalóbb kifejezése. Amikor azt hittem, hogy meggazdagodtam, semmire nincsen szükségem. És hiába jön az isteni lélek, hiába jön bárki, hogy próbáljon téged tanítani, bátorítani, lelkesíteni, de egyszerűen nem akarsz senkitől semmit elfogadni, mert tudod, hogy neked mindig igazad van. És amikor ezt látod, akkor nem marad más számodra, mint hagyjad, hogy az az ember a saját zsírjában megsüljön, és talán akkor, hát ha megtalálja a kivezető utat, de a Biblia nyíltan beszél arról, hogy sokszor olyan mélyre tud az ember süllyedni, hogy nagyon nehezen tud onnan visszatérni.
0: Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, azt ő megvédi. Elsősorban mit jelent az emberektől való félelem, amikor ezt az igét olvassuk, a 25. verset?
1: Pál apostol megfogalmazását, hogyha itt megemlíteném a Galata beleghezét első levél 10. fejezetéből, ő úgy fogalmazza, hogy az embereknek akarok tetszeni, vagy pedig Istennek. Tehát ez az embereknek való tetszés az, ami kiváltja ezt a félelmet. Tehát amikor bennem állandóan, amikor reggel felkelek azon, hogy mindenkinek megfeleljek, kivel fogok találkozni, hogy annak mi a véleménye, akkor egyszerűen egy ilyen lelki terror alakul ki az életemben, és elkezdek félni az emberektől. Ha a páli gondolatnak a másik részét megpróbálom kihangsúlyozni, és ez jellemzi az életemet, hogy nem emberektől félek, nem embereknek a véleményei vezeti az életemet, hanem az Istentől való félelem, az Isten akaratának való megfelelés, akkor azt hiszem, hogy ez a legtermészetesebb módon alakítja ki azt a mennyei látást, azt a lelki fejlődést, ami végül elvezethet bennünket mennyei otthonunkba, Isten országába, és a Jóisten kegyelméből pedig elvezet oda, hogy elnyerhetjük az örök életet. Amire hiszem az, hogy minden fiatalnak és minden egyes személynek törekednie kell.
0: Mit jelent ez az Istentől való félelem, és mit nem jelent?
1: Jó a kérdés, tehát mindenek előtt nem jelent Istentől való félelmet, Istentől való rettegést, hanem jelenti és jelentenie kell az Istennek a tiszteletét. Tehát annak a ténynek a tudatosítását, hogy Isten létezik, Isten az Isten, a világnak a teremtője, a vezetője, az én megváltóm, az ítélőm, aki előhoz minden cselekedetet ítéletre, vagy életre, vagy pedig halálra, hogy ezt tudatosan tudjam megélni. És ez egy olyan magatartást eredményez Istennel kapcsolatban, amely tiszteletre késztet Istennel szemben. Tehát tudom azt, hogy ő az Isten, és én vagyok az ő teremtménye.
0: És olvasom a 26. és a 27. verseket, ezek az utolsó versei a 29. fejezetnek. Sokan járulnának a fejedelem elé, pedig az Úr ítél meg mindenkit. Utálják az igazak a hamis embert, és utálják az istentelenek az igaz úton járót. Mit szeretne elárulni számunkra ez az igevers? Mi a tanulsága?
1: Tehát ez az igazságszolgáltatás lehet emberi, és isteni. Mi sokszor az emberi igazságszolgáltatás alapján képzeljük el az Istenit is. De azonban tudni kell, hogy az emberi igazságszolgáltatás az véges. Miközben az Istenit úgy kell látnunk, hogy Isten mindent lát. Isten nem személyválogató. Isten igazságosan ítél. Az isteni ítéletnek az alapja az a szeretet, az irántunk való szeretet. És csak akkor lépi át ennek a szeretetnek a határát, amikor látja azt, hogy mi tudatosan ezt visszautasítjuk, és semmilyen változást, eredményt nem hoz az életünkben. És ott már Isten ítélete, ami visszautasított kegyelemből származó emberi cselekedeteinknek a megítélését is maga után vonja. Nagyon fontos az, hogy a bölcs például a Prédikátor könyvében arról beszél, hogy minden titkos dolgot is megítél, amit az emberi ítélet nem tud megvalósítani. És ez megint egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogy soha ne felejtkezzünk el arról, hogy nem csak felszínes cselekedetek alapján ítél meg bennünket a Jóisten, hanem az indítékaink, a belső lelki állapotunkból származó, vagy indítatott cselekedeteink alapján is. És ez valójában egy olyan mély önvizsgálatra késztet, amelyben én megvizsgálom az Istennel való kapcsolatomat. Nem okvetlenül az, hogy milyenek a cselekedeteim, hanem hogy milyen az Istennel való kapcsolatom. És az fogja befolyásolni az életemnek a minőségét.
0: Hogyha ki kellene választani egy ige szakaszt, vagy egy ige verset a 29. fejezetből, amit ajánlanál személyes tanulmányozásra, vagy elmérkedésre, akkor melyiket választanád ki, és miért?
1: Hát én a 25. versre gondoltam, amely az emberektől való félelemről beszél, hogy az tört vet, de aki bízik az útban, az kiemeltetik. Tehát az a gondolat, amit már többször említettem, hogy az emberektől való félelem az egy mély lelki válságot eredményez, az Istenben való bizalom pedig még akkor is, hogyha gyenge, gyarló vagy bűnös voltam, még akkor is azt a csodálatos tapasztalatot hoz az életemben, hogy Isten engem onnan kiemel. És én ezt tudom kívánni mindannyiunknak, minden egyes fiatalnak, hogy ne az életüknek a múltbeli vagy jelenbeli eseményeire tekintsenek, hanem arra a kegyelmi lehetőségre, amit Isten szeretne megvalósítani az életükben.
0: Fontosnak tartod azt, hogy a fiatalok tanulmányozzák a példabeszédek könyvét?
1: Mindenképp. Tehát különösen azért, mert mi nem szeretünk idősektől, vagy pedig bölcs emberektől tanulni. De ha legyőzzük ezt a belső gátat, akkor nem csak az ígéhez, nem csak bölcs Salamonhoz kerülünk közelebb, hanem a körülöttünk levő emberekhez is, hogy tényleg rácsodálkozunk arra, hogy egy élet során mennyi életbölcsességet tud egy ember felhalmozni, ami számomra fontos tanulságot rejt, és nagyon sok csalódástól, eleséstől megóvhat engemet is.
0: Köszönjük szépen, hogy segítettél rajtunk ma, hogy ezt a 29. fejezetet

Fiatalok, hogy figyelemmel követtétek a mai beszélgetést. Amint tudjátok, a példabeszédek könyvét tanulmányozzuk fejezetről fejezetre, és ennek a könyvnek a vége felé tartunk, már egy néhány fejezet maradt hátra. Azonban ne maradjatok le ezekről is, hiszen fontos mondani valójuk van ezeknek is, és hiszem azt, hogy mindegyik fejezet, amelyet külön-külön tanulmányozunk, minket az üdvösségre tudnak felkészíteni, de nem csak, hanem az itt létünk alatt is, ameddig a Földön vagyunk, tudnak minket arra buzdítani, bátorítani, hogy jobb emberek legyünk, és jobb kapcsolatban legyünk Istennel. Hogyha úgy gondoljátok ti is, hogy fontosak ezek a dolgok, akkor hívlak és bátorítalak arra, hogy csatlakozzatok be legközelebb is az adásokban, mert folytatódik ezeknek a beszélgetéseknek a sorozata. Mindaddig én minden jót kívánok mindenki számára, és Isten áldását. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népek

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. 8. előadás. Kapcsolatépítés a gyülekezettel.
1: Rónai György verse. Kövek és kenyerek. Állj meg, állj meg, állj meg! Kiáltozták a bakok, süketek, bénák, nyavajatörősek. Állj meg, állj meg, állj meg! Álltak az út mentén, kiabáltak, verték bottal a földet, mankókkal hadonáztak, mert Jézus jött az úton. Előtte pendelyes gyerekek zsivajogtak, mellette csöndesen a 12 lépkedett, s mögötte ment a nép. Állj meg, sírt a sok nyomorék. A nyomor mocskos tengere habzott. Két lihegő szolga cipelte a lépcsőn, háza lapos tetejére az ina szakadtat. Állj meg! A pálmafák csipkés lombja vonaglott. Állj meg! Az ina szakadt, bottal verte a szolgákat, szeme vérben forgott. El ne haladj, míg föl nem érek! El ne haladj, míg föl nem érek! Üvöltött, s verte a szolgákat. Már látta a népet, a szolgák izzadtak. Már látta a pendelyesen loholó kölyköket, és kiabált. Jaj, el ne haladj, míg föl nem érek! S már látta a vak szemeket, már látta a koldusokat, meg a bénákat, s a vadul hullámzó tömeget. Nézz ránk, s látni fogunk, nézz ránk, s járni fogunk, és nézz ránk, és a fülünk hallani fog. Tülekedve előre rohantak. Jézus jött az úton. Állj meg, állj meg, állj meg! És Jézus megáll, és rájuk nézett, és meggyógyultak. Ó, mi ez a fényesség, mondta a vak. Ó, mi ez az édes zengedezés, ez a lágy zsongás, ez a mennyei dallam. Szólt a süke. Hang, mondta a vak. Fény, szólt a süke. Hang, fény, ragyogás, zene. Fény, fény, sírta a vak, s nevetett, s ragyogott. Ó, hang, hang, hang, kacagott a süke. S a béna kezét tapogatva tárta előre. Föld, föld, föld! Dadogott, és nézte a földet, amint ruganyos dobogással dobban a lépte alatt. A ház tetején leborult a kőre az ina szakadt. Ó, járok! Éle! Jézus állt a tömeg közepén, az öröm közepén, szomorúan nézte a messzi hegyet. Lágy szél borzolta a csúcson a kékes olajfák lombját. Béket inéktek, mondta, s a nép elnémult. Béket inéktek, boldogok. Aztán intett, s mind oda gyűltek, mind a vakok, bénák, süketek, sánták, eszelősek, Az inaszakat fölállt, füléhez emelte kezét, hogy jobban halljon, és Jézus, béket inéktek, mondta harmadszor is. De én, jaj, a béke fölött, már látom a visszavonást. A halál jön lassan, a dombokon átjön, a lombokon átjön, lassan a vér, a halál jön, a kín, a kereszt. Íme mondom néktek, a kínja közelget, a kínja közelget. A nép némán állt. Emberek, ó, ti boldogok itt, látók, hallók, rohanók, ha csak egy csöpp vért vállalna, csak egy csöpp vért, aki lát, aki hall és jár, ha csak egyet a homlokomat véresre hasító tüskékből, ha csak egy sóhajt, ha csak egyet az ostor durva csapásaiból, s ők mind konokul gyanakodva hátráltak. Ha csak egy könnyet, ha csak egy csöpp vért, vagy epét, s ecetet, s elosomva a házak közt iszkoltak a sánták és süketek, vakok, eszelősök, bénák és dadogók, és nem volt már körülötte senki. Az inaszakat leszaladt a tetőről, pincéjébe lapult, és egy sűrű sövény dús zöldje mögött sunyin és tolakodva kuporgott mind a 12. Jézus szeme könnyes volt, lehanyatlott karja. Körülnézett, s meglátta a férfit. A többi elmenekült. Ez az egy ott állt. Ez az egy, aki tudta róla, hogy Isten, és nem akarta, hogy ő legyen Isten. Ez az egy ott állt komora. Íme, mondta, járnak a bénák, föl kell az inaszakadt, poklosok, épek, lát, aki vak volt, hall a süket, s nem szomjas a szomjúhozó, nem pusztul el éhen az éhes, íme! Nevetve mutatta a néptelen utat, a boldog nép, a te népe. S ott lopakodtak a kertek alján, mint a silány kis tolvajok. Éhes vagy, s ki ad enned? A szívüket ennéd, s ők íme, kő, mondják. Nézd a szívünket, kő, csupa kő, nincs szívünk. Kő a szívünk, ne harabj bele, kő, csak kő, kiköpöd, nincs íze, a vére, ó, a mi vérünk lúg, ne is ízled, lúg ez a vér, megmarja a szádat, lúg, és íme itt a te néped, kő, csupa kő, edd a követ, nevetett. Hát edd a követ, csupa kő. Noha Istennek fia vagy, csupa kő. Hát változtasd a köveket kenyerekké. Változtasd a köveket kenyerekké. Változtasd a köveket kenyerekké. Nem, mondta Jézus fáradt. Minek? mondta Jézus csökkette. Távozz, sátán, mondta Jézus szomorúan. Nem változtatom a köveket kenyerekké.
2: Nagyon szépen köszönjük ezt a gyönyörű verset. Személyes emlék az, ami ez a vershez köt. Ezt nem mondtam el korábban. 1957-ben jelent meg ez a vers a Vigília című folyóiratba, és az akkori hangulatban egy 21 éves ember, aki akkor voltam, ebben a versben valami csodálatos fogódzót látott. Ez volt az az idő, amikor a kenyér és a kő az nagyon szembeállt egymással. Úgy gondolom, hogy benne a hitnek és a hitetlenségnek, Jézus Krisztus valóságának, mindennapi életünk ezer dolgának a titka benne dobog. Jó olvasni is ezt a verset, de még jobb volt hallani. Egy levelet kaptunk. Ez a Filippieknek íródott ugyan, de mi vagyunk a címzettek igazán. Eljutottunk egy nagyon döntő pontjához ennek a levélnek. A nagy visszatérés pillanata az, amihez eljutottunk. Rögtön elolvasom azt a szakaszt, amit közösen megbeszélünk, de megint egy emlék. Amikor én lelkipásztor lettem, édesapám nem szólt semmit. Vártam azt, hogy majd fog valamit mondani, elmondja, hogy örül, elmondja azt, hogy gondjai vannak, sok mindent vártam. Apám hallgatott, mosolygott, nem szólt semmit. És nagyon-nagyon furdalt a kíváncsiság, és amikor az első évet elvégeztem a lelkészképzőbe, akkor kiprovokáltam egy beszélgetést apámtól, ezek a beszélgetések általában mindig nagyon rövidek voltak, apám nagyon tömören beszélt, és nagyon sokat mondott. Beszélgetés a következő volt. Tudod, kisfiam, akkor leszel jó lelkész, hogyha minden héten a gyülekezettől eltalálsz Krisztusig, és a Krisztustól visszatalálsz a gyülekezethez. Azért jutott eszembe ez a kis történet, mert ugye ez egy prédikátor betegség. Ugye egy prédikátor mindig kifordítva látja a gyülekezetet, mert a legritkább alkalommal jönnek hozzá úgy a testvérek, hogy jaj, drága testvér, én olyan boldog vagyok. Mindig úgy szoktak jönni, hogy jaj, drága testvér, ez a baj, az a baj, ezt csinálta, azt csinálta, ez nem csinálta jól, annak kellett volna csinálni. És mert vége van egy szombatnak, addigra torkig van az ember, az emberi problémákkal, amit nagyrészt nem is tudok megoldani, legfeljebb csak imádkozni tudok érte. És akkor nekem el kell jutnom Krisztusig. Viszont, hogyha valaki Krisztusnál akar maradni, akkor egyre kevesebbet jelent a Krisztus. Mert Krisztusnak van egy visszaküldő parancsa. Eredj vissza a gyülekezethez. Vigyél kenyeret. És ez történik a Filippi levélben is. Az első fejezetben arról olvastunk, hogy Pál apostol elmondja a filippieknek, hogy mi történt vele. Elmondja a fogságát, elmondja, hogy életveszedelemben volt, elmondja, hogy a császár házában embereknek tudta szólni a Krisztust, elmondja azt, hogy rádöbbent arra, hogy ez nem véletlen volt, hanem valamiért az Isten megengedte, Isten akar valamit. Aztán kezd beszélni a gyülekezetről, és eljut odáig, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. Utána jön egy csodálatos Krisztus himnusz, ami a Krisztusnak a mennyből a földre vezető útját, a földről a halálba a vezető útját, és fel-vissza egészen ismét az Atya jobbjára vezető útját elmondja. Utána ebből levon gyakorlati következtetést, és most olvassuk tovább, hogy hogy szól a levél tovább. A második fejezet 19. versétől. Azt mondja itt az ige. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzám hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel. Mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. És ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan megyek. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditus testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségleteimben szolgálatomra legyen. Mivel vágyódott minnyájátok után és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett, meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönnyörült rajta, sőt nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Hamarabb elküldöm tehát, hogy viszont lássátok és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert a Krisztus ügyét kerül közel a halálhoz, mikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nála. Első olvasásra is egy nagyon személyes hangú levél lesz. Itt az apostol sorsáról van szó, arról, hogy van két munkatársa, két munkatársát el akarja küldeni Filippibe, és mégis ez a szakasz nem egyszerűen egy élménybeszámoló, nem egyszerűen arról van benne szó, hogy Pál valamit akar önmagáról mondani, mert mivel Pál az evangélium ügyével azonosította magát, ebben a nagyon személyes szakaszban is rengeteg tanulság van, rengeteg terv fogalmazódik meg, és nagyon mélyen belelátunk az evangélium életet formáló hatalmába. A mi evangélium hirdetésünknek a 20. században az szokott a legnagyobb baja lenni, hogy mi mindig elveket akarunk hirdetni. Mi mindig elvi kérdésre akarjuk tenni a Krisztus követését. Alapelvekről beszélünk, dogmatikai igazságokról beszélünk meggyőződésre és hatalmas szavakat mondunk, és az emberek nem figyelnek a mi elvi igehirdetésünkre, vagy elvi kijelentéseinkre, elvi tanításainkra, dogmáinkra, hanem a 20. századi ember az valahol a gyakorlatban akarja Jézust meglátni. A 20. századi ember arra kíváncsi, hogy vajon ma Jézus itt a 20. században jelen van-e, tud-e még ma cselekedni, tud-e valamit tenni én értem Jézus. Tud-e Jézus én értem valahogyan, valamilyen formában közben járni? És a kereszténynek nem az lenne a dolga, hogy tanításokat hirdessen, hanem a kereszténység igazi útja az az lenne, hogy egy életformát mutasson be, és úgy tervezzen, úgy éljen, úgy járjon a reménységben, a hídben, a szeretetben, hogy az emberek Jézus Krisztus valóságával ismerkedjenek meg. A valóságos Jézus Krisztus valóságos követőit keresik az emberek, és találnak elméleti keresztényeket, akiknek talán keresztény a világnézetük, keresztény a világlátásuk, keresztény elvekről beszélnek, csak éppen nem keresztény módon élnek. És ezt azért kellett itt elmondani, mert hogyha ezt a szakaszt megnézzük, akkor egy nagyon-nagyon különös dolgot látunk. Van egy halálra ítélt ember, akiről kiderül, hogy nem fogják kivégezni, reménykedik abban, hogy hamarosan szabadon bocsátják, míg nem dőlt el a sorsa. Ebben a szakaszban is mondja, hogy várja még, hogy ha jobbra fordul a sorsa, akkor az első út a Filippi gyülekezetbe fog vezetni, tehát még nem szabad, még börtönben van, és ez az ember tervez. Valahol, mi 20. századi keresztények osztozunk a világ sorsában, mert ez a 21. századi világ, nem is 20. már 21. századi világ, ez egy reményvesztett világ. Valahol a reménység az, ami legjobban megkérdőjeleződött. Hinni még hiszegetünk különböző hitekbe, politikai vallásokba, és ki tudja mibe, mert minden ember valamibe hisz. Sőt, minél kétségesebb valami, annál inkább hajlandók vagyunk hinni, és tudnék én mondani sok-sok olyan ostobaságot, amiben emberek százai, ezrei, tízezrei, százezrei hisznek, nem a hittel van a baj. Mégis az ige azt mondja, hogy amikor visszajön Jézus, avagy talál egy hitet e földön. nem olyan értelemben, ahogy mi használjuk a hitet, hanem olyan értelemben, hogy a Biblia használja a hitet. A Biblia szerint a hit az nem egyszerűen valaminek az elhívése. Úgy szoktam én mondani, nem az észvész kijárata. Hanem a hit az valami más, az bizalom. Nézzük meg, egy óriási bizalmi válság van. És erre mi azt mondjuk nagy bölcsen, a karosszékbe ülve, hogy igen, hát persze, hogy bizalmi válság van, hát ezekbe az emberekbe kérem szépen lehet hinni. Csak a Biblia nem azt mondja, hogy az emberekbe kell hinni. A Biblia nem azt mondja, hogy a helyzetekbe kell hinni. A Biblia az valami mást mond. A Biblia az azt mondja, hogy az élő Jézus Krisztusban kell hinni, aki jelen van a mindennapokban. Csak hogy a mi életünkben pont ez a baj, hogy ez a Jézus Krisztus nincs jelen. Éppen ezért a jövő nagyon sokszor ilyen becsukódott, bezáródott valami. Egyre többet lehet hívő emberektől hallani, hát majd csak lesz valahogy, mert mindig volt valahogy. Majd csak elhúzzuk az életünket halálunkig, utána meg mindegy. Egyre többet lehet hallani ilyen reményvesztett frázisokat. Az apostol pontosan az ellenkezőjét éli. Elkezd tervezni. Ebben a pár versben, amit felolvastam, kibontakozódik egy csodálatosan szép missziói terv. Elkezdi mozgatni a munkatársait, ezeket a munkatársakat bemutatja, majd erről fogunk beszélni, hogy és miért, és elkezd működni a gépezet, az evangélium gépezete. Nem úgy, hogy az Istennek csinálunk tervet, hogy Uram, te ezt csináld, és azt csináld, és amazt csináld, hanem nagyon egyszerű emberi tervekben, hogy elmegy a két munkatárs, fogadjátok szeretettel, tegyétek meg azt, amit meg tudtok tenni, azután én is megyek, ahogyan megtehetem hozzátok. Ez egy nagyon egyszerű terv. De valahol mi emberek, nagyon sokszor keresztény emberek, amikor ilyen tervet hallunk, akkor kérdőjelek fogalmazódnak meg bennünk. Még teológiai szempontból is. És hadd tegyek fel egy ilyen hitetlenkedő kérdést, amit én már sokszor hallottam. Nem ebben az összefüggésben, egy kicsit másképp, most modellezem erre az esetre ezt a kérdést. Ugye, ha az ember egy jövőre nyitott lény, és a jövő biztos, mert Jézus Krisztus elkészítette a megváltási tervet mindnyájatoknak, mindnyájunknak, én nekem is. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Isten nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki eljusson az igazság ismeretére. És erre megtett mindent. A Biblia mondja, Pál ezt így hiszi. Akkor nekem miért kell tervezni? Ha az Isten úgyis eltervezett mindent. Akkor nem elég azt mondani ilyen szent fatalizmussal, hogy hát Uram, itt vagyok, aztán ha akarod, akkor dolgozhatok, de hát azért szóljál már, hogy mit kell tennem. Én majd megpróbálok engedelmeskedni. Én addig kényelmesen ülök, várok arra, hogy te mondj valamit. Az az érdekes, hogy ilyen embernek nem is mond az Isten semmit egy egész életen át. Ez majdnem biztos. Tehát ha az Istennek megvan a megváltási terve, akkor nekem miért kell tervezni? És mi ennek a tervezésnek az oka? A Bibliában azt látjuk, hogy csak a mi észszerű, tervszerű munkánk nyomán tudunk bekapcsolódni az Isten tervébe. Az Isten terve egy nagyon furcsa, különös terv. Az Isten terve olyan terv, hogy az Isten terve az bennünk születik újra. Isten előre látta a mi életünket, előre látja a mi döntéseinket. Meg se születtünk, ő már tudja azt, hogy mi hogy fogunk dönteni. És Isten terve a mi akaratunkon is keresztül húzódik. Isten azt akarja, hogy a mi terveink szülessenek meg. Isten azt akarja, hogy a mi terveink ott legyenek a szívünkben. Én egy ószövetségi példát szeretnék ezzel kapcsolatban említeni. Nehémiás ez a példa. Nehémiás ugye a kor világhatalmának, a Perzsa Birodalomnak az egyik legmagasabb rangú tisztviselője, pohárnok. Bizalmi állás, mindig italon keresztül mérgezték meg a császárokat. Ez egy nagy közjogi méltóság, bizalmi állás. És Nehémiásnak a szíve ég az Isten ügyért. Hallgyászos híreket otthonról, és tele van keserűséggel, szomorúsággal az élete. És Nehémiásban az forog állandóan, hogy mit tehetnék én az Isten ügyért. Ha ez az érzés nincsen bennem, ha én csak várom, hogy az Isten tegyen valamit rajtam kívül, felettem. Esetleg még addig is eljuthatok, hogy én felajánlom azt, hogy Istenem, hát ha nagyon muszáj, akkor én is majd azért megcsinálom, amit kell. Ha én csak idáig jutok el, akkor én kimaradok az Isten tervéből. És nem az a borzalmas, ha valaki bűnöket követel. Az igazán nagy bűn ezen a földön az, hogyha valaki kimarad az Isten tervéből. Hogyan? Úgy, mint a talentumokról szóló példázatban, az egy talentumos szolga, ellátom a talentumot. A keresztény reménység megcsúfolása az, hogyha sült galamb várássá lesz. Tudjuk a mesebeli hét lustát, aki szájtátva várta a sült galambot. A sült galamb az nem jön el, csak a mesébe, még ott se. Nekem szent tervek kell, hogy szülessenek a szívembe. Ahhoz, hogy én be tudjak kapcsolódni az Isten tervébe. Mert az egyház, az Krisztus teste. Krisztus a fej. De te meg én vagyunk a tagok. A kéznek cselekedni kell, igaz, hogy a fej vezényletével. De a szürke állományom, az csak parancsokat ad ki. Nekem kell vállalnom a munka nehezét. Ezt nagyon jól tudja Pál. Tudta azt, hogy ha Isten a börtönbe vezényelte, ott dolga van, el kell végezni a dolgot. Ha megnyílik a börtön ajtó, akkor dolga van, és ezt nem úgy kell csinálni, hogy megyek, aztán majd csak lesz valami dolgom, mert akkor nem lesz soha semmi dolgom. Pál nagyon jól tudta, hogy úgy, ahogy Nehémiásnál. Szent tervek kell, hogy szülessenek a mi szívünkbe. És a Pál egész életét jellemezzük, akkor két dolgot lehet rólam elmondani. Az első korintusi levélnek a utolsó fejezetét elolvassuk, ahol Pál egy katalógust írt, hogy mi mindenen ment át. Hozzátehetjük még, hogy hány ezer kilométert gyalogolt végig. Hozzátehetjük a külső nehézségek egész sorát. Ez az egyik oldal. A mérleg másik serpenyőjében viszont az van, hogyha Pál munkásságának a mérlegét megvonjuk, akkor Pál ereje abban volt, hogy egy hallatlanul tervszerű munkát végzett. Pál egész működése, mint a fogaskerék fogai kapcsolódnak össze. Pálnak lehet köszönni, hogy a földközi tenger medencéjében Krisztus ügye ismerté lett egy emberöltő alatt. Nem volt semmiféle evangelizációs trükkje Pálnak. Nem állt rendelkezésére televíziós zárt lánc. Nem állt rendelkezésére különleges utazási lehetőség. Nem állt rendelkezésére különböző nyomtató eljárás, és ki tudja még mi minden eszköz. Pál egyetett, tervezett Krisztussal. És azt lehet mondani, hogyha végignézem a páli missziónak a térképét, akkor azt lehet mondani, hogy a lehetőségeket legjobban felhasználó apostol volt Pál. A többi apostol, aki nem tudott így tervezni, sokkal kevesebb nehézségen ment át, mint ő. És sokkal kevesebbre is jutott. A mi számunkra létfontosságú a terv. Csak hát a tervel is mi úgy vagyunk, hogy szeretnénk valami csodatervet, ami a mi énünket emeli, és majd csak az én tervem összeáll az én egyéni kis tervem a másik egyéni tervével, az ötödik, tizedik, századik, ezredik egyéni tervével, a megváltási tervé. Nem így van ez? Pál tervezésének abban volt a titka, hogy ő odaadta az életét Krisztusnak. Az ő terve az a Krisztus ügye volt. És az ő reménysége ezért keresztény reménység volt. És a keresztény reménységnek az a lényege, hogy a keresztény reménység az aktivizál a szeretetre. Ha meg kell határozni a keresztény reménység lényegét, akkor azt lehet mondani, a keresztény reménység az az erő, ami aktivizál engem a szeretetre. Hogy a szeretet ne csupán érzés legyen, hanem az egész emberi létemet betöltő valóság, és én tudjam azt, hogy mit kell tenni a másik emberért. Nagyon sokszor, hogyha úgy megvizsgáljuk önmagunkat, akkor pontosan az van, hogy igen, igen, hát mi szeretgetünk, csak nem tudjuk, hogy hogy. Nincsenek terveink, nincs reménységünk, és a szeretetünk passzív marad. A reménységnek az a lényege, hogy a szeretetet aktivizálja. Azt az isteni szeretetet, amit kaptunk, a másik ember számára hasznossá tegye. Vajon bennünk van-e az, hogy kereszténynek lenni az azt jelenti, hogy nem uralkodni, hanem használni a másiknak? Mi a haszna a te hitednek a szomszédod számára? Megkérdezted magadtól? Mi a haszna a te hitednek a munkatársad szempontjából? Ehhez kell a terv. Úgy indul ez az egész, Pál még nem tud elindulni. Küldi a munkatársait. És a különös az, hogy Pál hogy beszél a munkatársairól. Epafroditusról nem sokat tudunk, Timóteusról tudunk jóval többet, de ha én lettem volna Pál helyében, biztosan nem így beszéltem volna Timóteusról. Valahogy így, hogy hát igen, küldöm Timóteust, egy rendes gyerek ez a Timóteus, de hát még kezdő, még fiatal. Bizonyára vannak rossz tulajdonságai. Bebiztosítottam volna magamat, hogy nehogy, hogyha csalódást okoz valamiért a gyülekezetnek, nehogy rám megharagudjanak. Tudjátok, hogy ebben a szakaszban mi a csodálatos? Hogy Pál a két munkatársa mellett teljes mellszélességgel kiáll. Tudjátok, hogy nekünk keresztényeknek mi a bajunk? Egyre kevésbé tudunk teljes mellszélességgel kiállni a másik ember mellett. Másik testvérem mellett. Természetesen azért, mert valós rossz tapasztalataink vannak vele. Szóval, ha a szeretet szemgyógyító írja, megnyitja a szemünket, a másik ember hitének, jó tulajdonságainak, szeretetének az észrevevésére, akkor születhetnek ezek a szent tervek, amiről beszélek. Mert aki a másikban a rosszat keresi, ezt sose felejtsétek el, az meg fogja találni. a valós rosszat a másik ember életében, meg fogja találni a sátánt a másikban. Mert bennem is bennem van a sátán. Benned is. Meg fogja találni a rosszat, a bűn, a sátánt. Csak aki a mocskot keresi, az mocskos lesz. Ez az élet örök törvény. Viszont aki a másik ember hitét keresi, a másik ember jó oldalát találja meg, aki a másik ember szeretetére figyel, az az Isten munkáját fedezi fel a másikban. Nem az, hogy a másik milyen nagyszerű, hanem hogy az Isten milyen kegyelmes, hogy ennek a másik embernek az életében mi mindent vitt véghez az Isten. Nekünk keresztény embereknek az a bajunk, hogy mi a Jóisten népi ellenőrei akarunk lenni. Körbejárunk, és figyelmeztetjük az Urat, Uram, nézd csak a másiknak ott a bűn az életével, látod? Látod, hogy milyen ez a bűn? És hogy az Úr jobban hallja, ezért elmondjuk a másiknak is, te látod, hát ennek milyen, mi van az életében, hát nem borzalmas, hát szörnyű, ugye, hogy ilyenek vagyunk, mert ez és ez és ez is, ez és ez is, ez és ez is rossz van az életében. Mi vagyunk az Úr népi ellenőrei. És közben az történik, hogy mivel a bűnt keressük, nem a jóba épülünk. Nem? Mert nem látjuk meg azt, hogy az Isten mi mindent tett azért a másikért, aki épp úgy meghalt, mint értem, aki épp úgy bűnös, mint én, lehet, hogy mások a bűnei, biztos, hogy mások a bűnei. De hogyha én a jót keresném, a szeretetet keresném, a másiknak a jó oldalát keresném, azt erősíteném, akkor a jóban erősödnék meg. És van egy másik nagyon érdekes törvényszerűség. Miért bízhatok én a másik emberben? Hát engem annyit átráztak az emberek. 2 hétig tudnám mesélni, hogy jó szándékkal voltam emberekhez, és átráztak. Azt hiszem, hogy másik 2 hetet vagy hónapot te tudnál beszélni róla, nem? Miért bízhatok egyáltalán az emberekben? Itt van a lényeg. Aki Istenben bízik, csak az bízik igazán az emberekben, mert az Istenben bízni az azt jelenti, hogy én rádöbbenek arra, hogy az én életemben van jó, meg van rossz, de egy nincs. Ez az egy pedig a véletlen. Hogy Isten, míg a másik ember ellenem elkövetett bűnét is valahol megengedi, mert abból is nekem valamit tanulnom kell. Én nem a másik emberbe kell, hogy bízzak, mert átkozott az, aki emberben bízik, mondja a proféta. Nekem abban az Istenben kell bízni, aki belevitt engem ebbe a helyzetbe. Mert valamit ebből tanulnom kell, és valami feladatot rejtett bele ebbe a helyzetbe az Isten. Itt van a bizalom alapja. Pál az evangélium előre haladásáért küzd. Ezért van az, hogy elmondja a gyülekezetnek, hogy Timóteus nem azért küldi, hogy a bűnöket gyomlálja Filippiben. Pál magára néz, szükségem van a ti hitetekre. Szükségem van a ti szeretetetekre. Én Timóteust azért küldöm, hogy az én szeretetemről hírt vigyen nektek, és a ti szeretetetekről hírt hozzon nekem. Ajánlanék egy házi feladatot. Egyszer, egy héten át próbáljuk ki azt, hogy azt, aki messze van tőlem, azt, aki bántott, talán sértett engem, vagy aki közömbös, vagy akit észre se veszek. Próbáljam egy kicsit a szeretet szemével így nézni, hogy mivel tudnék neki ezen a héten örömet szerezni? Talán egy kedves szóval, talán azzal, hogy észreveszem, talán azzal, hogy leállok vele beszélgetni, vagy ami fontos számára, arról három dicsérőszót mondok, talán egy simogatással, talán egy pillantással, de a másiknak örömet szerezni. És közben figyelni arra, hogy Isten hány névtelen, vagy régen elfelejtett emberen keresztül szerez örömet mi nekünk. Nagyon érdekeset mond itt az apostol. Azt mondja, tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és miért volt kipróbált ember Timóteus? Mert azt mondja, itt, mindenki a maga dolgával törődik, de Timóteus nem ilyen. Vajon ez az önzetlenség, ez önzetlenség Timóteusnál? Miért tud Timóteus ilyen lenni, hogy nem a maga dolgával törődik, mint a többi tanítvány? Mert ugye ebbe a levélbe olvassuk, hogy van, aki ám színből, sem pedig szívből követi az Úrat. Nagyon sok ember azt mondja, hogy én az Úrnak adom az életem. És én szeretnék az Úrnak szolgálni. Elmondunk szép nagy vallomásokat és fogadalmakat, és nem találjuk meg a másokért végzett szolgálatban a szolgálat örömét. Uram, én szolgálok te neked, de hagyjanak békén az emberek. Rengeteg ilyen van. Az Istenért én kész vagyok meghalni, csak az emberek hagyjanak békét. Igen, ám csak az Isten, Jézus Krisztus, az mindig az embereken keresztül jön. Sokan vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy az evangélium ügyét szolgálják a másik ember szolgálata nélkül. Ezek azok, akik az evangélium ügyéből építenek egy szobor talpazatot, amire felállnak ők maguk. És azt gondolják, hogy Krisztusért végeztek valamit, holott egész életüket arra pazarolták, hogy saját dicsőségüket, saját dolgukat végezzék, és nem pedig az Isten ügyét. Pál ezt úgy mondja, hogy mi vagyunk az Isten levele. A levél az nem a levél írónak íródik, hanem minket megírt az Isten, hogy mi legyünk az ő simogató tenyere a másik ember életében. Nekünk küldetésünk van. Sok ember szeretné azt mondani, hogy neki hivatása van, küldetés nélkül. Nem, nekünk küldetésünk van. Ez a hivatásunk, hogy küldetésünk van. Isten valamit akar a másik ember életében csinálni vele. És én így leszek boldog. Így tudok örülni majd. Így leszek reménykedő ember. Így ér túl az életem a saját mindennapi kicsi nyomorúságomon. És ott a másik szolga, Epafroditus. Epafroditus egy másféle szolga. Őt a gyülekezet küldte. A gyülekezet szeretetének volt a követe. Pénzbeli segítséget vitt az apostolnak, és aztán szolgált neki. Ezért mondja, hogy megosztotja a sorsát az apostollal, ezért azt mondja, hogy testvérem, munkatársam és bajtársam ő. Ez az Epafroditus, aki közkedvelt lehetett a gyülekezetben, az életét is kockára tette. Halálos betegségbe esett. A gyülekezet izgul miatta. Félti őt. Mert a gyülekezet tudja, hogy ennek az Epafroditusnak a szeretete nagyon fontos. És ezt azért mondom így el, mert egy szemléleti módra szeretnék utalni. Mi nagyon sokszor nem érezzük azt, hogy ez a másik ember, aki mellettem ül, az nem azért van, hogy engem bosszantson, hogy nekem munkát adjon, nem azért van az, hogy ki kell próbálnom azt, hogy hát csak kibírom már ezt a kis időt még vele, hanem azért van ez a másik ember mellettem, mert Isten szeretetének a követe. Én is szerethetem őt. Ez a másik ember hiányzik nekem. Beleégett az én életembe, beleépült az én életembe. Mert ez a testvéri szeretet. A langymelegség az az az állapot, amikor egymás mellett ülünk úgy, hogy egymáshoz már nincs közünk. Isten azt akarja, hogy közünk legyen egymáshoz. Azért, mert egyedül nem megy út a mennybe. Ugye elmondtam a múlt alkalommal, hogy a keskeny úton csak párosan lehet járni. A keskeny úton egyedül nem lehet menni, csak a széles úton lehet egyedül menni a mennyországba. A keskeny út az éppen azért keskeny út, mert ott van a testvér mellettem. Aki néha olyan, mint a tövis az én oldalamban, de valahol ez a tövis valamire kell. Epafroditus olyan ember volt, akit mindenki szeretett. Miért? Mi szeretnénk, hogyha szeretnének minket. Hányszor elpanaszoljuk, ó, testvér, ebben a gyülekezetben nincsen szeretet, mert engem senki nem szeret. Egyszer megkérdeztem, többet nem fogom, hogy a te énedet kellene, hogy szeressék? Nagyon csúnyákat mondott ez a testvér, ezért nem fogom mondani többet. De valahol én ezt nagyon érzem, hogy mindig akkor szeretnének, hogyha sztárolnának engem, vagy az én énemet emelnék. Mert a szeretet az valami kölcsönös viszony. Azt jelenti, hogy fontosak vagyunk egymás számára. De mikor leszünk fontosak egymás számára? Ha rajtam keresztül éppen az a Krisztus dolgozik, így rajtad keresztül. És Krisztus tégedet rajtam keresztül, engemet rajtad keresztül áld meg. Így kapcsolódik össze a mi életünk. Mert így jutunk el a végső ponthoz, ahhoz, hogy a legkisebb szolgálat is érték, amit meg kell becsülni, ha az Úrban vagyunk. Pálnak ez egy nagyon fontos meghatározás, hogy az Úrban. Ezért mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, itt a Filippi levélben ismét mondom, örüljetek. Az Úrban lenni,

ismét vissza a gyülekezethez. Mert ez az a kétütemű motor, amiben a kereszténység él. A Filippi levélnek ebben van a csodája. Nem azért lett ez a Bibliának az egyik legkedvesebb irata levele, mert még sohasem hallottunk arról, hogy egy apostol elküldött két tanítványt egy gyülekezetbe, hogy végezze a dolgot, és ad egy jó ajánlólevelet. Ez egy nagyon hétköznapi dolog. De hogyha mélyére nézünk ennek a dolognak, akkor ott van a kereszténység alapja. Az a kereszténységnek az alapja, hogy Krisztus a hétköznapokban úgy van jelen. Ha én benned felfedezem azt, akiért nekem a Krisztus szolgálnom kell. És ezért van az, hogy amikor eljön ő másodszor, Máté Evangélium a 25. fejezete szerint, akkor két csoport ráállítja az embereket. Nem az lesz a kritérium, egyik jó keresztény volt, vagy ennek a keresztény felekezetnek, vagy annak volt a tagja. Felekezetekről nem lesz szó. Hanem azt mondja, amikor éhes voltam, ennem adtatok. Amikor szomjas voltam, innom adtatok. Beteg voltam, meglátogattatok. Mind a két csoportnak ezt mondja. Csak ez egyiknek az, hogy nem adtatok ennem, nem adtatok innom, nem látogattatok meg. Másikban ennem adtatok, innom adtatok, meglátogattatok. És mind a két csoport egyformát kérdez az Úrtól a manapon. Mikor láttuk, Uram, ezt? És Jézus mind a két csoportnak azt mondja, akkor, amikor megtettétek a legkisebbel. A kereszténységem mércéje nem a nagy nyomorúság. A kereszténységem mércéje a másik, aki mellettem ül. Látom-e benne a Krisztust? Szemgyógyító ír, amit Laodiceának felajánl az Úr, az nem arra kell, hogy a másik bűneit lásd meg. Azt látod úgy is, mert ellened követi el. Szemgyógyító ír arra kell, hogy a másikban, a bűnösben meglátod-e a Krisztust. Azt a feladatot, amit Krisztusért kell elvégezni. A pohár vízben látod-e, hogy az a szomjas, az a valaki, akivel Krisztus azonosította magát. Botránkoztató szinte, nem? Az ég és a föld ura azonosítja magát azzal. Ezen a földön nekünk nem angyaloknak kell lenni, csak testvéreknek kellene lenni. Csak azért, mert olyan egyedül vagyunk, nem? És én mindaddig egyedül vagyok, amíg fel nem fedezem benned azt, a munkafeladatot, hogy nekem, amit Krisztustól kaptam, neked oda kell adnom. Hogy én is megkapjam azt, amit te kaptál Krisztustól. Ez jelenti, hogy testvérnek lenni. Ez ennek a szakasznak a magva. Adja az Isten, hogy ezt megtanuljuk az ő kegyelméből. Amen.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Radnóti Miklós, törvény. Darvak irkálnak változó betűket az égre, s hangjuk úgy potyog, kopogva, mint a jég. Utánuk pillant most az ég, s megáll a támolygó idő. Az ősz emlékké válik, és szikrázva élesül a szó, mit lom közt pirosan ejt a szél. Szinte fütty, mi ideér, oly sikoltva ejti el. Mert fagy készül itt, utána hull a hó, s majd alá kerül kegyetlen a földi mozgalom. Te bujdos ott, s egy hajnalon az új fű kidugja tőrét. Törvényez, eddig él. Erős a tél, de sűrű lázadás tör majd belőle föl tömötten. Velünk tartasz éj, mögöttem sugva kérdez így a tájék. Bólintok, s érzem arcomon elégedett szelét, piros láng a lomb, és int, hogy nem felejt. Figyelj te is, levelet ejt eléd is. Várja válaszod.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Áldott az Isten, akinek végtelen kegyelme és szeretete révén én ismét együtt vagyunk. Együtt Isten ígéjével. Együtt, hogy meghallgassuk Istennek itt és most hozzánk intézett üzenetét. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ennek a reménységnek nevében és ennek a reménységnek jegyében, gyertek testvéreim, összpontosítsuk figyelmünket Isten üzenetére. Ha előző tanulmányunkból megértettük azt, hogy nekünk küldetésünk van e világ felé, hogy mint keresztény ember nem szigetelhetem el magam a másik embertől, hogy felelősséggel tartozom azért a másik embernek, akit a Biblia az én fele barátomnak nevez. Ha megértettük, mit jelent ez a kérdés? Menni vagy nem menni? Ha megértettük, hogy vétkesek közt cinkos, aki néva, s atyafiaiért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Ha mindezt megértettük, gyertek testvéreim, tisztelt hallgatóink, tegyünk egy lépést előre Biblia tanulmányunkban. Nézzük meg, milyen következményekkel járhat, amikor önhibádból rossz irányba tartasz. Az ígei alapot mai tanulmányunkhoz a Jónás próféta könyve első fejezetének első három verséből idézem. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elém. És felkele Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért, beszállna abba, hogy Tarsisba menne velük, az Úr színe elől. Hallgassuk meg, hogyan foglalja versbe nagy költőnk Babits Mihály e történelmi képet.
1: Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őtett Tarsis felé, és megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért.
0: Volt egyszer egy próféta Izraelben, élete és munkássága második Jeroboám uralkodásának időszakára esett, Krisztus előtt 783 és 743 között. A prófétát Jónásnak hívták. Nem különleges név, azt jelenti gala. Különben az Új Testamentumban is megtaláljuk ezt a nevet. Így hívták Péter apostol édesapját is. A proféta apjának is ismerjük a nevét, Amittainak hívták, ami hűséget jelent. Szülőfaluja Gát-Kéfer, a mai Elmesháda nevű falucska volt Izrael északi tartományában. Köztiszteletnek örvendő proféta volt. Ő profétálta meg Izrael győzelmét Arám felett. Profétálása nyomán boldog, békekorszak következett az országra. Hiszen északon Hamat, délen pedig az Araba, azaz Holt-tenger volt az ország határa, és a nép méltán látta ebben a virágzó korban a salamoni korszak visszatérését. Hát ugye, testvéreim, tudjuk, hogy szerencsés az a próféta, aki ilyen kedvező üzenettel bízatik meg. Így tehát nem csodáljuk, ha Jónást tisztelték hazájában. Az északról jövő Arám veszély elmúlt, és ezt különösen szülőföldje becsülte nagyra. Jólétről és gazdagságról prédikálni, jólétről és gazdagságról profétálni, sőt ennek beköszöntését is megérni, mindig is népszerű dolog volt, és mai napig is az maradt. Jónásnak ez a megbecsülése a zsidó hagyományokban is tükröződött. Nagyon régi zsidó hagyomány azt tartja, hogy ő lett volna a sareptai özvegyasszonynak a fia, akit ílés támasztott fel a halálból. Megint mások pedig úgy tudták, hogy ő volt az a proféta növendék, mai nyelvvel szólva az a teológiai hallgató, akit Elizeus elküldött Jéhuhoz, hogy királlyá kenje őt. Azonban a szomorú a történetben az, hogy Jónás népszerűsége csúcsán elfeledkezett arról, hogy ő csupán csak egy szolga. Isten üzenetének szolgálja. Létének nem az adott alapot és értelmet, hogy szülőföldén tisztelték, hogy szerették az emberek, hogy népszerű volt, hanem az, hogy a magasságos Istennek ügyét szolgál. A történetben az a még szomorú, hogy mi sem vagyunk mentesek a jónási kísértéstől. A szolgálatból általában és legtöbbször a ránk háruló dicsőség érdekel, és ezt látjuk. Azt, amit a szolgálatunkért az emberektől kapunk. Azt keressük, hogy mit ad nekünk Isten az ő szolgálatán keresztül. Emögött viszont meghúzódik a gőg és a büszkeség kísértése. Zebedeus fiai és a többi tanítványok önként áldozatot vállalva követték a mestert, ám a gőg kísértése, a kitekinthető nagyobbnak kérdése még hosszú éveken át hatalmába tartotta őket, s még az utolsó vacsora ideje alatt is fertőzte szívüket a látszatnagyság keresése. Csak Krisztus keresztje tudott ennek a kísértésnek véget vetni, na meg a jeruzsálemi felház tapasztalata. Jónást, szolgáját az Isten új megbízatással, új küldetéssel szólította meg. Ez volt az Úr ígéje Jónáshoz, az amittai fiához. Indulj és menj Ninivébe a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám a rosszasága. A küldetésre természetszerűen mindig engedelmesség a válasz. Az engedelmesség a hűségnek próbája. Isten ma sem hűség fogadalmakat vár tőlünk, hanem engedelmességet. Mert szépen elmondhatjuk, akár a keresztségi hitvallás tételünket, akár a konfirmációi fogadalmunkat, de ez még nem minden. A hangzatos szólamok helyett Isten engedelmességet és szolgálatot vár mai gyermekeitől is. Ebben a két bevezető versben, amelyet felolvastunk elmélkedésünk elején, semmi szokatlan, különös dolog nincs. Hiszen Isten azért hívta el mindig a szolgáit, mert feladatot, küldetést bízott rájuk, és engedelmességet várt el tőlük. De a küldetés mindig próba. És a próbatüze mindig új engedelmességhez vezet. Ezért a kérdés. Van-e elég bátorság és szeretet a prófétában? Minden küldetés újra meg újra felveti ezt a kérdést. Nem csak akkor, de ma is. Bennünket is küldetésünkkel próbál meg az Isten. Jónás sajnos megijedt a küldetést. Dwight Helley ihletett tollából ezt olvasom. A megbízatás nehézségeit látszólag lehetetlen voltát kezdte mérlegelni, így kételkedni kezdett. Még nem a következményektől fél, csak a nehézségek valószínűségétől, lehetőségétől riadt vissza. A mi félelmünk sem az igazi nehézségek között születik, hanem mi is, valljuk csak be, a nehézségek árnyékától szoktunk megijedni. Ha eljutnánk az engedelmes cselekedetekig, akkor megnyílna előttünk mindennapi életünk vörös tengere. De mivel csak a parton topogunk, csak árnyéktól félünk, Az elől próbálunk menekülni, ami véleményünk szerint megtörténhetne velünk. Ezért mi sem vagyunk több, mint egykor volt Jónás. Jónás talán emberi számítás szerint igaza volt. A küldetés veszedelmes volt. Na meg kényelmetlen is. Először is ott kellett hagyni azt a helyet, ahol köztiszteletnek örvendett. Ahol mindenki becsülte, és mindenki tudta róla, hogy ő milyen fontos embere az Istennek. És következésképpen milyen nagy ő, Jónás, az embertársai között. Az üzenet átadása is kockázattal járt. Nem volt népszerű egy idegen prófétának az ereje teljében lévő város számára egy ilyen népszerűtlen, egy ilyen veszélyt hordozgató üzenetet hirdetni. Tudnélik, Ninive akkor élte fénykorát. Az egész világ csodálta a várost. Asszíria fővárosa volt, a Tigris keleti partján. Jónás mennél inkább mérlegelte az üzenet esélyeit, annál kevesebb bizalma maradt. Azonban Isten ügyének örök törvényszerűsége, hogy a látszatok ellenére is biztosan halad előre. Aki mérlegelni kezd, aki megpróbál alkudozni az üzenettel, a megbízatással, a lehetőségekkel, testvéreim, az akkor is, ma is és mindenkor elbukik. Isten a megváltási tervben mindig úgy cselekszik, hogy mi emberek azt tapasztaljuk, hogy Isten minden ügye felett elhangzik ez a szózat. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim. Olvassuk Ézsaiás 55:8-ban. A küldetés teljesítéséhez, az engedelmességhez hitre van szükség. A hit pedig mindig kockázatvállalást jelent. Egy olyan állapotot, amikor az engedelmesség az Istenbe vetett bizalomra, és nem az emberi józan ítéletre vagy belátásra épül. Testvéreim, ha Ábrahám annak idején nem vállalta volna a hitnek ezt a kockázatát, soha nem indult volna el az alapokkal bíró város felé. Jónás viszont
1: félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol a magány és a békesség övezze, sem hogy a fedett népség megkövezze.
0: Jónás, hallottál? Nem az Istent tagadta meg, csak egyszerűen nem vállalta a küldetést. Önmaga előtt valahogy így tudta igazolni tettét. Ilyeneket mondhatott magának. Nézd, te már nagykorú vagy. Lehet már annyi önállóságot, hogy magad is ki tudod választani a misszió területet. Képességednek, adottságaidnak megfelelően. Minek töltenéd idődet azzal, hogy Ninivébe menj, találsz te közelebb is munkaterületet. Valahogy így bölcselkedhetett Jónás önmagában. És ha nincs munkaterület, hát akkor annyi szolgálat után, annyi profétálás után, annyi prédikáció után, hát neked is jogod van néha egy kis pihenésre. Eltöltöd majd az idődet egy csendes, pusztai helyen, naponként dicsőíted majd az Istent, és várod, amíg Isten közelebb teremt számodra szolgálati helyet, lehetőséget és küldetést. A magányos békességben Jónás szívesen vallotta magát Isten prófétájának. Különösen akkor, ha ezért tisztelet is őrezte becsületben őszülő homlokát. De figyeljük csak meg a történetet, testvérei! Jónás végső fokon nem csak a várostól félt, hanem az üzenet következményeitől is. Mert maga vallotta később.
1: Azért akartam először Társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánod a rosszat.
0: Megfigyeltük? Jónás elég alattomos módon vádolja az Istent. A kegyelméért, a bűnös ember iránti szeretetéért, a megbocsátásért, a rossznak megbánásáért. Ezért Jónás számára legalább olyan félelmetes volt az a lehetőség, hogy Ninivé lakossága elfogadja a kegyelmi üzenetet, mint az, hogy megkövezik ezért az üzenetért. Hiszen Ninivé árnyéka egyre jobban fenyegette második Jeroboám békés államát. És ha most Jónás a niniveiekre hozza Isten kegyelmének szerencséjét, megint ott a baj. Akkor otthon a köztiszteletben álló prófétából közönséges hazaáruló Isten népének árulója lesz az emberek kortársainak szemében. Nem. Ezt Jónás nem tudta vállalni. S mivel félt a ninivejektől, és mivel önmagát jobban szerette, mint a küldetését, nem is szerette őket annyira, hogy kockáztasson a küldetésért minden. Ezért Isten el kellett vegye tőle azt, ami Jónást elszakította Istentől. Hát, ez ma is missziónk nagy kérdése. Tudjuk-e annyira szeretni Ninivét, hogy készek legyünk vállalni saját érdekeinknek kockázatát, saját érdekeinknek feladását. Jónásból, testvéreim, azért hiányzott a küldetés teljesítéséhez a bátorság, mert szeretni nem tudott. A szeretet hiánya azóta is és mindmáig csak vakmerőséget szül. A bátorság mindig a szeretet erejéből fakad. Figyeljük csak meg a példákat. Ábrahám azért volt bátor vitatkozni az angyallal Sodomáért és Gomoráért, mert szeretett. Szerette ezeknek a bűnös városoknak lakóit, mert testvéreinek tekintette őket. Mózes azért, mert többször is nemet mondani az Istennek. Amikor Isten a népet el akarta pusztítani, hitehagyása, zúgolódása, fellázadása ellen, Mózes azért tudott Istennel vitatkozni, mert szerette a népet, és kész volt tenni is valamit népe érdekében. A nép viszont azért nem volt képes elindulni Kánaán felé, mert éppen az Istennel való szeretet közössége hiányzott. Márpedig enélkül a szeretet nélkül mi is valahogy ilyen jónási módon mentegetőzünk.
1: Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez, az Isten gondja, és nem az enyém, senki bajáért nem felelek én. Hagyjátok itt megbújni a fenéken, ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek, és keserű medjen békében, s az Isten is elfeledjen.
0: Hát, ezért állott elő ez az ellentmondásos helyzet. Hogy Isten prófétája bár hallja a szót, bár érti az üzenetet, el is indul Isten szavára, de mégsem vállalja a küldetést. Jónás nem közömbösen fogadta a parancsot, nem engedte el füle mellett Isten szavát. Figyeltétek? Fel kell. Útnak indult. Áldozatot hozott az Úrért, de az ellenkező irányba indult, Társis felé. Ez egy föníciai tartomány, Tartessus, a mai Spanyolország területén. A korabeli földrajzi ismeretek mellett ez volt az egyik legtávolabbi pont az ellenkező irányba, Ninivétől. Jónás tehát ki akart kerülni Isten látószögéből. Hát ma is úgy történik mindig, akiből a bátorság és a szeretet hiányzik. Annak csak ez a meglátás és ez a megérzés, ez a megoldás látszik kézenfekvőnek. Jónás viszont cselekedetével azt is elárulta, hogy túl kicsinek, túl emberinek látta az Isten. Olyan valakinek, aki elől el lehet bújni, aki sok dolga és gondja között talán elfelejti a prófétát, és így tovább. Hát testvéreim, az az ember, aki ma is nagynak látja magát, szükségszerűen kicsinyíti az Istent. Ahogyan nőtt Jónás büszkesége hírneve miatt, úgy csökkent Jónás előtt Isten hatalma. Isten nem véletlenül bízta Jónásra a nem Ninivének szóló üzenetet. Ebből nem csak a Ninive beliek, de Jónás is kellett, hogy tanuljon. Isten arra akarta megtanítani menekülő prófétáját, hogy az ő uralma kozmikus uralom. Az ő uralma az egész világra és az egész világot átfogó uralom. Ma is üzenethirdetésünknek, minden keresztény szószék üzenethirdetésének sarkalatos pontja az, hogy az ige hirdetője elég nagynak látja-e Istent, hogy önmagát a hatalmas, mindenható és mindentudó, de mindenkit szerető Isten szolgálatába állítsa. Az egytálentumos szolgának igazi bűne nem az volt, hogy elásta rábízott kincset. Ó, ez csak következmény volt. Az igazi okáról maga a szolga vallott, amikor az ura számon kérő szavára ezt válaszolja. Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és folytatja a vádat az őt megbízó úrral szemben. Hát ez az elperdült istenkép volt az igazi bűne az egytálentumos szolgának. Ezért ma is a mi keresztény szolgálatunk válsága az istenképünk válsága. Üzenetünkben Isten nem csak másoknak üzen, a reánk bízott üzenetben önmagáról akar tanítani minket. Jaj, annak az ige hirdetőnek, testvéreim, aki csak másoknak akarja hirdetni Istennek üzenetét. Jaj, annak a prédikátornak, aki elsősorban nem önmagának prédikál, hanem csak másoknak. Isten azért bíz meg bennünket üzenethordozással, hogy elsősorban minket tanítson, és majd rajtunk keresztül, mint méltatlan eszközökön keresztül közölje üzenetét az ember világ. Isten azt akarja, hogy üzenetünkben ismerjünk önmagunkra. Azt akarja, hogy a hirdetett üzenetben elsősorban mi ismerjünk rá megbízó Istenünkre. És Jónás éppen erre volt kép. Ezért emberileg egyetlen logikus út maradt számára a menekülés. Ezért megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért. Jónás nem tudott az Úrnak színe előtt élni, hiszen ehhez mindig és ma is az kell, hogy elvállaljuk a küldetést. Felelősség abban a tudatban élni, hogy valakinek tekintete állandóan rajtunk nyugszik. De egyben megnyugtató érzés. Abban a tudatban élni, hogy Isten gyermeke vagyok, és az én mennyei atyám szeme mindig, mindenhova, mindenkoron elkísér engem. Jónás elfeledkezett arról, hogy Isten minden tudó, minden ható és mindent látó. Inkább elindult a nagy kalandra, ellenkező irányba, önszántából, kitervelten. Ez volt Jónás bűnének súlyosbító körülménye. Ó, hány ilyen kalandja van az üdvösség történetben! Hány ilyen kalandor próféta tagadta meg a szolgálatot? Hányszor fárad ma is Isten, hogy felrázza, visszahozza a küldetés színterére a prófétát? Hányszor hozunk mi is szánszándékkal szomorúságot mennyei atyánk szívére. Amikor elfeledkezünk arról, hogy Isten megbízatást adott nekünk. A megbízatás ide szól, ahová Isten küldött. Nem pedig az óceánon túlra, nem pedig nyugati irányba, ahol talán a prédikálásodért egy nagyobb darab kenyeret, vagy fehérebb falatot kapsz. Ha bárkinek megbocsátható, hogy elhagyja szülőföldjét, földi hazáját, két embernek meg nem bocsátható bűn. Az orvosnak és a papnak. Nincs jogunkban elhagyni szenvedő embertestvéreinket, mert valahol jobban megfizetik munkánkat. Erre nincs jogunk. És nincs joga a lelkipásztornak elhagyni a nyájat egy könnyebb, egy jobb megélhetőségért, egy nagyobb darab kenyérért, egy jobb márkás autóért. Csengjen mindenkor fülünkben, és ezen túlmenően lelkiismeretünkben nagy költőnknek szava. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Amen. Imádkozunk. Minden bűnt és emberi gyarlóságot oly kegyelmesen megbocsátó Istenünk, szent hódolattal állunk kegyelmi trónusod elé, ez alkalommal is, amikor üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében s az ő vérének érdemében kérünk téged, atyánk, bocsásd meg sokszor menekülő gyermekeidnek, sokszor felelőtlen prófétáidnak vétkét, mulasztását bűnét. Köszönjük Istenünk a hozzánk küldött üzenetet. Köszönjük, hogy az egykori Jónás próféta

a szent, magasztos küldetés elől. Bocsásd meg nékünk, ha sokszor mégis elfutottunk a megbízatás felelősség teljes cselekvése és teljesítése elől. Köszönjük, hogy még úgy szeretsz bennünket, hogy türelmed nem fogyott el, és foglalkozol még velünk, ennek a drága helyiségnek lakóival, mindazokkal, akik téged szeretnek, és még azokkal is, akik még hátat fordítanak néked. Köszönjük Istenünk ezt a nagy szeretetet, de kérünk, Szentlélek Isten, pecsételd meg üzenetedet, ne csak elménkben, hanem lelkiismeretünkben is, mindannyiunk szívében. Imádkozom ezért a helyiségnek minden lakójáért, a betegekért, az idősekért, az özvegyekért és árvákért, e helyiség ifjúságáért, a gyermekekért, akiket kérlek Istenem, nevelj a te szent neved dicsőségére, és ennek a nemzetnek örömére. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod, köszönjük, hogy bűneinket megbocsátod, ezért légy áldva, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, mind örökké. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke, teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit a Lépésről lépésre című műsor keretében. A nevem Szász Károly Zsolt, és sok szeretettel köszöntöm Filip Lukács Istvánt is, a már jól ismert meghívottat ebben a műsorban.
2: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm, hogy együtt tölthetjük ezt az időt.
1: Mikor nyeri el a bűn a büntetését? Megtörténhet, hogy már ebben az életben? Igaz a mondás, Isten nem verbotta. Minden betegség, baleset és korai halál azt igazolja, hogy a szenvedő vagy szülei valamilyen rossz cselekedetet követtek el. Vagy a bűnnek semmilyen következménye nincs ebben az életben, hanem teljes büntetése a végítéletkor történik? Egyik alkalommal egy születésétől fogva vak ember mellett haladtak el Jézus a tanítványaival, és a tanítványok megkérdezték Jézustól: Mester, ki vétkezett? Eze vagy ennek szülei, hogy vakon született? Hogyan történik a büntetés? Hogyan köthető össze az ember szenvedése az ő bűneivel ebben a világban, ebben az életben?
2: Erre a kérdésre, hogy ki vétkezett ez vagy ennek szülei, a válasz nagyon egyértelmű, hogy ez is vétkezett, és a szülei is vétkeztek. Ez valószínű, hogy ekkor még a tanítványok számára sem volt ilyen egyértelmű, majd egy kicsit kijózanodtak a későbbiekben, és Pál apostol, amikor a római levélben kifejti azt, hogy mindannyian vétkeztünk, és nincs egy igaz ember sem, akkor tulajdonképpen kezd derengeni az a tanítás, amelyet a Jóisten az emberiséggel szeretett volna megértetni, hogy mindannyian vétkeztünk. Nincsen egy igaz ember sem, és az, hogy a véteknek, saját vétkeinknek milyen következményei vannak, hát ennél akár súlyosabbak is. Tehát az, hogy valaki vétkezik és megvakul, nem hal meg, ez kegyelem. Mert hogy a bűn zsoldja, a halál, Isten igéje elmondja, hogy a bűn zsoldja, a halál. A bűn következménye a halál. Mindaz, ami kevesebb ennél, az kegyelem. Az, hogy az ember elkövet egy vétket és nem hal meg azonnal, bárki legyen az, az az Isten kegyelmének a következménye. Ezért a Jézus, az Isten báránya, aki meghalt az emberiségért, minden ember életére kegyelmet hozott. Tehát ha valaki élve megszületett és elkövetett egy bűnt, és azonnal nem halt meg, az már élvezte az Istennek a kegyelmét. Tehát egyrészt, hogy kivétkezett ez, vagy ennek szülei ilyen szempontból nézve a dolgot, azt kell mondanunk, hogy mindannyian vétkeztünk. Na most, ha más szempontból közelítjük meg ezt a dolgot, hogy aki nem vak, az akkor nem vétkezett. Vagy aki nincsenek ilyen látható nyomai a bűnnek, mint ezen a vakon volt, azok akkor jobbak lennének? Majd később ezzel a gondolattal találkozunk, amikor vitatják azt, hogy ki született teljességgel bűnbe, és ki született esetleg kevésbé teljességgel a bűnben. Tehát az emberben van egy ilyen besorolás, hogy van, aki 10%-ig, 20%-ig, ha nem is mondja ki, de így gondolkodik, 30-40-50%-ig vétkes, és hogyha valaki vak, akkor az 100%-osan vétkes, mert valami nagy dolgot követett el. És Jézus ezt leleplezi, és azt mondja, hogy a dolgok nem így működnek. A dolgok rendjét valahogy másképpen értjük meg ebből a történetből.
1: Meglep Jézusnak a válasza, hiszen Jézus azt mondja a tanítványoknak, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Végül akkor mit értsünk ebből? Az előbb azt mondtad, hogy ez is vétkezett, az is vétkezett. Jézus azt mondja, sem ez, sem az. Ez az ember valóban bűntelen volt szüleivel együtt? Vagy mire mondta Jézus, hogy sem ő, sem szülei nem vétkeztek?
2: Tehát nyilván bizonyos szempontból fenntartom és fenntartjuk azt, hogy igenis vétkeztek ezek is, vétkeztek a szülők is. A Biblia alapállása ez, hogy mindannyian vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Viszont a kérdés az, hogy ez az ember miért vakult meg, azért, mert vétkezett? Hát hány ember van, aki nem vakult meg és vétkezett? Nagyon sok ilyennel találkozunk. Akkor miért van az, hogy Isten egyesek életében fenntartja az életet is, még a szemük világát is, bár vétkeztek, mások esetében pedig megengedi, hogy vétkezzenek? Tehát itt megint kivonja abból a képből, hogy nem vétkesebbek ezek az emberek, mint a többi. A beszélgetés Jézus. Ő mondja, hogy minden ember vétkes. Viszont azt is kimondja ebben a történetben, hogy ne gondoljátok, hogy ezek vétkesebbek, mint a többiek. Hogy ezek rosszabbak, mint a többiek. Mindenki nagyon vétkes. Ezt nem lehet tovább fokozni. Viszont ezzel Jézus azt mondja ki, hogy nem azért vak ez az ember, mert vétkezett, hanem azért engedte meg Isten ezt a betegséget az ő életében, hogy nyilvánvalóvá tegye benne az Istennek dolgait. Hogy ebben az életben, ennek a betegnek az életében mutassa meg Jézus Krisztus az ő hatalmát. Tehát ezt mondja ki, hogy nem azért beteg, mert vétkezett. Mennyi beteg van, aki nem vétkesebb, mint a többi, és mennyi vétkes van, aki nem betegebb, mint a többi. A lényeg az, hogy Isten meg akarta mutatni az ő hatalmát ennek az embernek az életében.
1: A messiásról szóló jövendülések úgy mutatják be őt, mint aki ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. Mire kellett számítsanak a zsidók? Milyen messiást látnak majd? Egy egészséges messiást, egy beteg messiást, egy vétkes messiást, vagy milyen messiást kellett ők várjanak?
2: Mivel, hogy alapvetően ők összekötítették a jólétet a szentséggel az elméjükben, tehát, hogy aki szent, az csak jó érhet, ezért a szenvedést összekötötték a bűnnel. Ha eljön egy szenvedő messiás, úgy, ahogy Jézus Krisztus bemutatja önmagát, az Ézsaiás könyve 53. fejezetének leírása a legkiemelkedőbb szakasz, vagy a Zsoltárok könyvének 22. fejezete, ahol Jézus átsegzéséről is szó van, akkor az ő elméjükben ez a gondolat azonnal következtette azt, hogy hát nem lehet szent. Tehát az egyszerű volt a gondolkozásuk, aki szent, annak jó sorsa lesz, aki pedig bűnös, annak rossz sorsa lesz. Figyeljük meg, ez a gondolkozás átszövi a népeknek az alapgondolkozását, ha magyar népességre gondolunk. Nem mindegyiknek ez a következtetése. Jó tett helyébe jót várj, rossz tett helyébe rosszat várj. Ha valaki jót tesz, az akkor következetesen számítson arra, hogy biztos jó lesz a sorsa már itt a földön. Aki pedig rosszat tett, számítson arra, hogy rossz lesz a sorsa. Tehát a népi gondolkozásban mind máig létezik, vagy közelmúltig létezett, és mi is szívesen hallgatjuk ezeket a meséket, hogy aki jót tesz, annak jó lesz a következménye. Jó cselekedet, jó tett helyébe jót várjál. És Isten ezt leleplezi már az elején, hogy nem így működik a világunk.
1: Nem beszélhetünk mégis áldásokról és átkokról? Azaz rossz tetteknek nincsenek rossz következményei már itt ezen a földön? Nem beszélhetünk arról, hogy valaki, aki Istent követi, az megtapasztalja Isten áldását már itt ezen a földön?
2: De igen, egyrészt beszélhetünk erről, hiszen a Szentírás tanítja ezt is a Mózes 5. könyvének a törvény megismétlés könyvének a summázására, hogyha gondolunk, ahol felsorakoztatja Isten a zsidó népnek az áldásokat és az átkokat, és elmondja azt, hogyha ezt meg ezt teszitek, akkor ilyen áldásokban lesz részetek, ha ezt meg ezt nem teszitek, akkor ilyen átkokban lesz részetek. Tehát relatíve az ember, hogyha igyekszik a jót tenni, mert hát itt egy abszolút jóról is majd kell beszéljünk a következőkben, akkor is általában megtapasztalhatja azt, hogy jobban megy a sora. Tehát aki dolgozik, nyilván, hogy annak van a munkájának egy eredménye. Vagy például az amerikai nemzet, ahogy megjelent, példaként vegyem. Tehát a Szentírással a kezükbe átvonultak Európából az új kontinensre, dolgoztak, fejlődtek, láthatjuk, hogy mivel nőtték ki magukat. most nem az utóbbi évtizedekről beszélek, amikor kezdenek lelépni azokról az alapokról, és eltérni, amelyeket az atyáik levetettek, vagy lefektettek. De nem minden esetben. Tehát nem minden esetben a jónak a következménye, vagy a jónak a fizetsége a jó ezen a földön. Tehát vannak kivételek, még talán azt sem mondhatjuk, hogy a kivétel feltétlenül erősíti a szabályt, hiszen Isten úgy mutatja be az ő népét, az ő népének a végső küzdelmét ezen a földön, hogy Isten népe nagyon jó lesz, mielőtt Jézus eljön, megszentelődik ő benne, és nagyon nehéz sorson megy keresztül. Tehát egy egész generációra, egy egész népre ez igaz lesz, hogy Isten megenged egy nagy próbát az életében. Bár a megszentelődés az élménye lesz a népnek. Egy szent nép, és mégis nagy próbán megy majd keresztül. Tehát általában valóban így működött a világ, hogy a jó tett helyébe jó jött, de voltak kivételek.
1: Ezekről a kivételekről szeretnék egy kicsit kérdezni, hiszen ma is sokan felteszik a kérdést, amikor látják a sok ártatlan szenvedőt, hogy hol van ilyenkor az Isten, hol van Istennek szeretete, Istennek kegyelme. Sok ártatlan szenvedő gyereket lehet látni, vagy hallani róla. Gyerekek, akik az otthonukban szenvednek, vagy ott vannak azok a gyerekek, akiket már az anyamékben kivégeznek, megölnek, ugye az abortusz által. Vagy ott vannak a balesetek áldozatai, ártatlanul szenvednek, megnyomorodnak egy egész életre, vagy valamilyen gaztetnek lesznek az áldozatai. Miért kell ezeknek szenvedni a Biblia fényében? Egyáltalán miért szenvednek? Hogyan egyeztethető össze a mindenható, szerető és kegyelmes Isten képével?
2: Gondviselésszerű az, ahogyan Isten az első bibliai könyvet megírásra bocsátotta, vagy megíratott az Isten sugallata alatt, az isteni védelem alatt, és az első megírt könyve a Szentírásnak nem Mózes első könyve, hanem Jób könyve. Ez az egyetlen könyv az Ószövetségből, amelyben nincsen utalás a kivonulás motivumára, az Egyiptomból való kivonulásra, nincs utalás a zsidókra, itt az emberek szólalnak meg. Nem a zsidó, hanem az ember. És a könyv belső tartalma is arra enged következtetni, hogy egy olyan időről van szó, amikor még a zsidók nincsenek kiválasztva, vagy legalábbis még a zsidó nép nem létezik. És találkozunk egy szenvedő emberrel, egy szenvedő igaz emberrel, Jobbal, akiben az ördög sem kap hibát. És ez nagyon fontos. Ugyanis mi emberek sokszor kapunk hibát, emberekben keresünk hibákat, de van olyan, hogy az ördög sem kap hibát egy emberben. Egyébként Jézussal kapcsolatosan is ez fontos, hiszen bűnösnek nevezték. És Jézus azt mondja, hogy nincs bűn bennem. Ki kap bennem egy konkrét bűnt? Sőt, az ördögök kijelentik, hogy ő az Istennek szentje. Tehát Jézusról elmondják az ördögök, hogy az Istennek szentje. És az ember, hát nem mondanám, hogy az ember rosszabb, vagy butább. Butának mindenképpen egy kicsit bizonyos értelemben az ember butább az ördögnél. De néha következetlenebb talán. Most ez egy külön történet, ez egy külön téma lehetne, hogy hogy lesz az, hogy az ördög végül elismeri, és megadja magát, hogy az Istennek igaza van. És elismeri ugye Jézussal kapcsolatosan, hogy te vagy az Istennek szentje. És elismeri Jobbal kapcsolatosan is, hogy nincs mit mondanom az ő életével kapcsolatosan, mert az az élet szent. És mégis Isten megengedi, hogy Jobb szenvedjen. És ez az első bibliai könyv, ami megíratott. És ennek a tanulsága az, hogy a szenvedés nem feltétlen a saját bűneinknek a következménye. Tehát ez a kiinduló pontja a Bibliának. Tehát nem feltétlen azért megy valakinek rosszul sora, mert vétkezett. És Istennek gondja volt erre, hogy ezzel indítsa a Bibliát. És ha már a kezdetekről beszéltem, hadd a véget is újból említsem meg. Tehát lesz Istennek egy olyan népe, amelyről beszél a Jelenések könyve, amely szenvedni fog. De nem azért, mert rossz, hanem annak ellenére, hogy jó, Isten megengedi a szenvedést a nép életében. Tehát a szentség és a szenvedés nem feltétlen egymásnak a következménye.
1: Másfelül talán érdemes megemlíteni azt, hogy egy olyan kontextusban élünk, ahol a bűn uralkodik, és Isten törvényszerűségeket állított fel már a teremtéskor, és hogyha valaki a rosszat választja, annak rossz következménye van. Hogyha valaki egészségtelenül él, akkor megbetegszik. Tehát a bűnnek közvetlen következménye is lehet egy bizonyos szenvedés, amit mi magunk okozunk, sőt, okozunk másnak is, aki ő maga nem követte el a bűnt. Hogyha valaki a családban dohányzik, és a családtagok, akik nem dohányzók, beszívják a dohányzótól kifújt füstöt, ők maguk is megbetegesznek, ha bár ők nem dohányoznak, nem aktív dohányzók. Hogyha pedig valaki gyűlölettől elvakulttal megy és meggyilkol valakit, akkor persze, hogy szenved az ártatlan is. Tehát Isten megadta a szabad választás lehetőségét, és annak lehetőségét, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen az egész világegyetem előtt, hogy mit jelent a bűn, mit jelent az ellenszegülés, mit jelent a gonoszság, hogy mindenki kérdés nélkül meggyőződjön arról, hogy az mennyire gonosz és mennyire rossz.
2: És hogy milyen súlyos következményei vannak, tehát milyen fájdalmat okoz az embernek. Viszont a Jobb történetében is, emellett, hogy az okozat nem éppen úgy működik, ahogy az emberek elképzelték, és ma is szükséges látnunk a szélesebb keretet. Tehát a Jobb könyvében miért szenved Jobb? Mert Sátán szenvedést zúdít rá, nem Isten a gonosznak a szerzője. És ma is a kérdésedre, hogy hol van Isten? Nem Isten szerzi a gonoszt. Nem Isten adja az emberre a fájdalmat és a szenvedést. Isten csak megengedi a Jobb könyvében. Sátán kéri, ki kéri Jobbot az Isten kezéből, és ő az, aki a fájdalmakat hozza. Jézus egy csodálatos példában tanította ezt, amikor egy magvető, egy mezőgazda kiment, és bevetett a jó magot a földjébe, és éjjel az ellensége jött, és rossz magot szórt a földbe, és felnőtt mind a kettő, és a gazda szolgái kérdezik, hogy hát nem jó magot vetettél? És azt mondja a gazda erre, hogy de igen, én jó magot vetettem, de eljött az ellenségem, valamelyik ellenség. És tette azt, hogy rossz mag legyen. Ő azt mondja, hogy valamelyik ellenség. Mi pedig tudjuk egész konkrétan, hogy melyik ellenség az, amely eljött, és fájdalmat hozott a világunkba. Sátán, a régi kígyó, aki ördög, aki emberölő volt kezdetek óta, aki a mennyben fellázadt Isten ellen, és el akarta foglalni az Istennek helyét. Ez Sátán az, aki ől és pusztít. Jézus pedig azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Tehát a gonosz eredete Sátántól van. És a nagy küzdelemben, ahogy Sátán is Krisztus küzd az emberiségért. Egyrészt Sátán, hogy az embert tönkre tegye, másrészt Krisztus azért, hogy az embert felemelje. Csak ebben a kontextusban érthető meg a gonosznak az eredete, a fájdalomnak az eredete, hogy miért engedi meg Isten a fájdalmat, a szenvedést. Tehát ebben a keretben kell lássuk, hogy valamelyik ellenség cselekedte azt.
1: Térjünk vissza a történetünkhöz, amiből kiindultunk. ott van ez a születésétől fogva vak ember, és Jézus meggyógyítja őt. Azt tudjuk Jézusról, hogy sokféleképpen gyógyított távolról, olyan módon, hogy nem látta a beteget, egyszerűen csak meggyógyult a beteg, például a százados szolgája, vagy gyógyított úgy, hogy megszólította azt, aki történetesen pont ott volt, aki kifejezte az ő hitét Jézusban, és meggyógyult. De ez alkalommal Jézus egy teljes ceremóniát választ, sárt készít, megérinti, megkeni a szemeit, majd elküldi, hogy mosakodjék meg a Siloám tavába. Miért ez a procedúra? Vajon miért választja Jézus ezt a gyógyítási módot ebben az esetben? Valamilyen különleges gyógyereje volt a tónak? Vagy a sár összetétele, az agyagos pakolás gyógyította meg a vakembert? Miért választotta Jézus ezt a gyógymódot? Van-e erre valamilyen utalás a Bibliában, a Jézus gyógyítási módszereiben, az emberekhez való viszonyulásban?
2: Hát nyilván, hogy bizonyos dolgokat azért megfogalmazhatunk, általánosan elfogadott dolgok, de jó, hogy azokat újra felemlítsük. Egyrészt, hogy az érintésnek szerepe van a jóban, az embernek szüksége van az érintésre. Akár egy pszichológus, vagy pásztor, vagy orvos jó, ha megérinti a páciensét, azt az embert, aki éppen segítségért fordult hozzá. Viszont, ahogy említetted, máskor Jézus szavára végezte el ezt a munkát. Tehát én nem tudom, hogy most épp Jézus miért megérintette ezt az embert, miközben másokat nem. Habár azt tudom, hogy jó az érintés, és szükségünk van rá, és a mai világunkban pedig különösen az embernek szüksége van arra, hogy valaki megérintse. Aztán itt van ez a másik vetület is a dolognak, hogy hát mondjuk a pakolás igen esetleg jótékony hatással lehet, de Jézus a nyálát kente fel a másik szemére. Ez mai szemmel nézve ez akár finoman fogalmazva is érthetetlen, vagy akár ennél többet is, mondjuk visszataszító is, egy éppen a nyálával kenni meg. Volt egyébként a görögök között egy ilyen elképzelés, hogy az orvosnak a nyála az gyógyító. Erről olvastam, erről tudok konkrétan, tehát az ókori görög világból származik ez a kifejezés. Még volt más alkalom is, amikor Jézus akár ennél egy kicsit úgymond durvábban, tehát szemébe köpött az illetőnek, és elküldte, hogy menjen és gyógyuljon meg. Én azt feltételezem, hogy mindenképpen az abban a korszakban valami mást fejezett ki, mint ma. Habár amikor Jézus szembe köpték, az a megalázásnak volt egyrészt a jelkép, a szimbóluma, ugye, amikor a katonák, nem tudok erre pontosan most válaszolni, hogy Jézus hogyan is képzelte el ezt a dolgot.
1: Nem lehet köze ahhoz, hogy ennek a vakembernek is szüksége volt arra, hogy az ő hite növekedjen. Mármint arra gondolok, hogy el kellett menjen, meg kellett mosakodnia a Siloám tavában, nem gyógyult meg rögtön ott helyben, hanem ugye, hogy annak idején Naamánnak el kellett menni a Jordán vízébe megfürödni, csak azért, mert ezt mondta a proféta, és számára ez volt a gyógyításhoz vezető út. Ennek a vakembernek is el kellett menni oda a Jézus szavára. Tehát önmagában itt az ő engedelmességével fejezte ki az ő hitét abban, hogy Jézus valóban meg tudja gyógyítani, és hallgat Jézusra, mert akkor ő meg fog gyógyulni.
2: Nos, ez mindenképpen benne van. Hogyne? Tehát az, hogy ő elmegy a Siloám tavára, és felvállalja ezt, ez mindenképpen, ez nagyon fontos ebben a történetben. És fontos az ő hite, ahogyan elindult. Tehát visszatérve az előzbi kellékekhez, lehet, hogy effektíven nem volt kéznél más, amivel Jézus ezt a sarat felkenhette a szemre, vagy pedig az, hogy amit Jézus tett még más esetben is, hogy ebnek nevezte a pogányokat, nem azért, mert ő annak gondolta, ugye erről a történetről beszéltünk, amikor a sírófönicsiai asszonynak meggyógyítja a leányát, és azt mondja, hogy nem jó a kenyeret elvenni és az ebeknek vetni, tehát hogy annak ellenére, hogy ő ebnek nevezi, ahogy a zsidók nevezték kutyának általában a pogányokat, az asszony kitart a hite mellett, és azt mondja, hogy nem baj, hogy ki vagyok. Igaz, hogy csak az vagyok, de akkor is nekem szükségem van rád. Benned látom az életem reménységét. Most lehet, hogy itt is ez történik, hogy a valka azt mondja, hogy nem baj, hogy milyen módon teszi Jézus ezt. Lehet, hogy a környezet engem csak egy ennyire tart méltónak, hogy valaki akár a nyálát vesse rám. Nem baj. Én tudok egy dolgot, hogy ha Jézus Krisztus bármit tesz az életemben, az jó, nekem az egyetlen reménységem ő, és én követem az ő szavát, ahová ő küldött. Egyébként a Siloám az küldöttet jelent. Tehát a küldött az, aki fontos, aki elküldött, és a küldetés, és én kész vagyok kifejezni az én hitemet azáltal, hogy teszem azt, amire ő hív engem.
1: Köszönöm szépen, tartsunk egy rövid szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Érdemes megjegyezni azt is, hogy egy olyan vak emberrel találkozott Jézus és a tanítványok csoportja, aki maga nem kérte a gyógyulást. Ellenben a vak Bartimeusról, aki messziről kiáltotta és megszólította Jézust, elkezdenek vitázni afelett, hogy vajon ki volt a vétkes, hogy erre a sorsra jutott, és Jézus egyszerűen elkezdte a gyógyítás folyamatát, és az emberre bízza, hogy meg fog-e gyógyulni vagy sem azáltal, hogy engedelmeskedik és elmegy, megmosakszik a Jézus parancsára. Hmm.
1: Tehát figyeljük meg ebben az egész történetben, hogy mennyire ez az elmenés, ez a küldetés jelen van. Először is Siloám, ugye említettem, maga a tava, a tó, ez igazából egy gyűjtő ciszterna, ezt a nevet viseli, hogy küldött. Hadd egy néhány szót említsek arra, vagy említsünk, hiszen te is ismered ezt a történelmet, illetve ezt a földrajzi hátteret, és hogy miért is küldött a Siloám tava. Ugye emlékszel arra, hogy a forrás, ennek a tónak a forrása valahol fent van Jeruzsálem alatt, a Dávid városában, és mélyen a földben. És a forrás látja el ezt a tavat áldással. Na most, ahogy kifolyik a föld alatt ez a forrás, ennek a forrásnak a vize magának utat vált a sziklába, és valahonnan lefolyik a völgybe, és a völgybe felfogják a vizet, ahol a felszínre kerül a víz. Ez is jelzi azt, hogy az áldás az valahonnan máshonnan fentebbről jön, Isten elküldte az áldást, és itt most mi csak élvezői vagyunk az elküldött áldásnak. Tehát ezért Siloám, ezért küldött. Nek nevezik ezt a forrást, hogy nem onnan származik, illetve ezt a tavat, nem onnan származik a forrás, hanem valahonnan egészen máshonnan. Tehát máshonnan küldték az áldást, és ide érkezett. A beteg esetében ugyanezt látjuk, hogy menj el, az áldás máshonnan származik, de ott fogod megkapni, ahova tégedet elküldtelek. És Jézus esetében is ugyanezt látjuk, hogy ő is egy küldött, az áldás máshonnan jön, Istentől, és máshol ölt testet az áldás. Tehát mindez Jézusra is mutat. Ugyanúgy, ahogy a Siloám tava nem onnan táplálkozik, ahol ő bőséges, hanem máshonnan jön az áldás. Amiképpen a vak nem ott gyógyul meg igazából a Siloámban, hanem az áldás máshonnan jön. Ugyanúgy a Jézus esetére is azt mondhatjuk, hogy ő gyógyít, de igazából küldött, ő az Istennek küldöttje. És minden áldás bennünket vissza kellene vezessen, keressük a forrást, hogy vajon honnan jön ez az áldás. Menjünk vissza a forrásig, ahonnan az áldás elindult.
0: Az a nap, amikor Jézus meggyógyította a beteget, az egy szombati nap volt. Abban a módszerben, amit Jézus alkalmazott arra, hogy meggyógyítsa ezt a vakembert, vétkezett Jézus, megrontotta a szombatot, beleütközött valamilyen szabályba, ami a szombat ünneplést illeti, mivel később a Jézus gyógymódjára, vagy Jézusra való utalásukban a farizeusok közül némelyek azt mondják, és idézem a János evangélium a 9. rész 16. verséből a szavaikat, azt mondják, hogy ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Vétkezette Jézus ezzel a gyógyítási módszerrel, vagy esetleg valamilyen más alkalomra utaltak volna, amikor Jézus nem tartotta meg a szombatot? Megtartotta, vagy nem tartotta meg Jézus a szombatot? Most vagy erre az esetre gondolunk, vagy általánosan beszéljünk erről. Jézus megtartotta, vagy nem a szombatot?
1: Csak Jézus tartotta meg a szombatot, és azok, akik őtőle tanultak. és ő kijelenti a Márk evangéliumában azt, hogy a szombat az emberért lett. Márk evangéliumban, második fejezetében is találkozunk ezzel a gondolattal. És az egész isteni törvény az emberi boldogulásért van. Tehát nem az ember van azért, hogy megtartsa a törvényt elsősorban, hanem a törvény van azért, hogy megtartsa az embert. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, hogy minden érettetek van. És minden szabály, és minden rendelkezés, és minden az emberért van. Az ember kell lássa végül azt, hogy Isten mit miért adott neki. Milyen rendelkezést miért adott. Azért, hogy az ember boldog legyen. Tehát érettünk van minden. Isten mindent érettünk tett. Természetesen a Jézus világában egy gond merül fel a szombattal, és pedig úgy gondolták a zsidók, hogy az ő rendeltetésük az, hogy megtartsák a szombatot. És az ő rendeltetésük az, hogy megtartsák a törvényt, és hogy ők azért vannak. Ebben látták az egzisztenciájukat, és sosem tudtak felszabadulni abban a tudatban, hogy van egy szerető Isten, aki őket boldoggá akarja tenni, akik az Isten kegyelmét fogják élvezni, és annak örvendezni, és ha megtartják az Isten parancsolatát, akár a szombatot is, akkor boldogok lesznek ezáltal, mert minden az emberért van. Nem fogták fel Istent, hogy Isten igazából az ember boldogságáért ad mindent.
0: A farizeusok, akik látják a meggyógyult vakembert, az elején nem ismerik fel, végül bizonyítják, hogy igen, ő az, aki a vakember volt és koldulni szokott. Nem tudják elismerni azt, hogy egy csoda történt, nem tudják elismerni azt, hogy Jézus volt az, aki a csodát tette. Próbálnak azzal érvelni, hogy az, aki ezt tette, az egy bűnös ember, és adj hálát az Istennek, azért, mert megtörtént a csoda, de ne tulajdonítsd a csodát az illető személynek, hiszen ő bűnös. És ide férkőzik a következő kérdés, tehet-e Isten csodát bűnös ember által, vagy nem? Felhasználhat-e Isten bűnösöket arra, hogy nagy dolgokat tegyen? Nem arra utalva, hogy Jézus az lett volna, hiszen világos mindannyiunk számára, hogy ez a vád, ez alaptalan volt. De így általában kérdezném, hogy számíthatunk arra, hogy Isten bűnösöket is felhasznál arra, hogy nagy dolgokat tegyen? Vagy előbb megtisztítja őket bűneikből, csak utána tesz valamit rajtuk keresztül?
1: Hát nyilván, hogy az üdvösségnek a rendje az, hogy a mindenható jó Isten előbb az emberekkel szövetséget köt, és ebben a szövetségben pedig benne van a bűnbánat is. Az ember elismeri, hogy az Istenre rá van utalva. És Isten azt szeretné, hogy előbb az embereket megtisztítsa, és tisztán indítsa őket útnak. Tehát újból ugyanez a kérdés, ugye, hogy melyik a fontosabb az, hogy mik vagyunk, vagy hogy mit teszünk. Hát Isten szemében sokkal fontosabb az, hogy az ember ki, mennyire tiszta, mint az, hogy mit tesz. De mégis azt látjuk, hogy azért Isten felhasznál embereket, a bűnös embereket a világ rendbetételére néha. Most a Habakuk könyvére, hogyha gondolok, Habakuknak az a panasza, hogy látja a zsidó népben a rendetlenséget, az elnyomást, a gonoszságot, és Istenhez kiállt, hogy Istenem, nem teszel itt igazságot, hogy ember, testvért el ne nyomjon. És akkor Isten azt mondja, hogy de igen, elhozom a babilóniaiakat, akiknek az Istenük az ő hatalmuk, és a babilóniaiakkal megbüntetlek titeket. És akkor Habakuk a fejéhez kap, hogy Istenem, de hát ők rosszabbak, mint a zsidók. Hát hogy van az, hogy most egy rosszat, egy még rosszabbal büntetsz meg? És igen, van ilyen, hogy Isten felhasznál az ő tervébe egy rosszabbat, hogy megbüntessen egy rosszat. És végül a kevésbé rossznak hasznára fog válni. De hát bizonyos vonatkozásban az isteni dolgokat nem tudjuk utolérni. Isten bárkit felhasználhat bármire, jó cselekedet vagy rossz. Egy rossz embert is az ő jó cselekedetének az ő elvégzésére. tehet egy bűnös ember is rosszat. Isten akár egy bűnösön keresztül is gondolom, hogy meggyógyíthat embereket. Legalábbis ugye az említett példában ezt láttuk, hogy helyre teszi a világrendjét egy bűnös emberen keresztül, a babiloniaiakon keresztül. Miért ne? Isten bármit megtehet.
0: Elhangzott a vád Jézus irányában, hogy Jézus bűnös ember. Mennyire azonosult Jézus a bűnös emberrel, vagy a bűnnel? Volt-e az ő életében bűn? Volt-e az ő jellemében bűn? Volt-e az ő természetében, az ő emberi természetében bűn? Ez egy sokat vitatott kérdés, hogy Jézus milyen természettel jött el? Bűnre való hajlammal? Bűnös természettel jött el? Vagy teljesen idegen volt tőle mindaz, ami bűntől érintett lett volna.
1: Röviden, ahogy megértettem az Isten igéje alapján, Jézusban a két természet, az isteni és az emberi természet mindvégig egy volt. Jézus hitáltal emberként Istentől vette az erőt a szentségre. Ez egy állandó tapasztalat volt az ő életében, egy állandó nehéz küzdelem, hogy ő megmaradjon az ő szentségében, és gondoljunk csak a megkísértéseire, 40 napig bőjtől, és utána jön az ellenség, és megkísérti őt. Nem minden küzdelem nélkül maradt Jézus az Istennek szentje. Sőt, senki olyan küzdelmet még nem vívott a szentségért, mint amit Jézus vívott. Tehát ez egy valós küzdelem volt, valós lehetőséggel, hogy Jézus elbukjon. Viszont más szempontból Jézus az volt bizonyos értelemben, amivé az ember kell váljon. Egyrészt felvette az emberi természetet, és az emberrel azonosult, de ez a különleges kettős természet, amely elválaszthatatlanul mindig egyben volt Jézusban, az Isten és az emberi, én úgy értem, hogy inkább arra mutat rá, hogy az ember mivé válhat Jézus Krisztus által, amikor a bűnös ember életében is az isteni természet megjelenik, a valósággá válik, az isteni természet részesévé válik az ember, és ezáltal a Jézusi példát, a Jézusi szentséget az ember követheti. Hogy Jézusban volt-e bűn jellemében, tehát nyilván arról beszéltünk egyértelműen, hogy nem volt, hogy Jézus valamilyen módon a bűn megfertőzte volna, arról is egyértelműen állítjuk a Biblia szerint, hogy ő benne nem volt bűnő, nem volt bűnös, ő nem vétkezett, viszont felvette azt a mi természetünket, ami ha az Istennel kapcsolatban van, bármennyire is gyenge az a természet, az nem jelent kárhozatot, és nem jelent rosszat, nem jelent bűnösséget az ember tekintetében. Tehát, hogyha ami természetünk az isteni természettel egyesült, ahogy Jézus Krisztusban volt, akkor a mi természetünk is megszentelődik az isteni természetben, ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztusban ez megszentelődött. Tehát amikor egy ember meg van váltva, és ugyanúgy kapcsolatba kerül Istennel, ugyanúgy, hát a szó nyilván egy sajátosabb értelmében volt egy Jézusban, és másképpen van mi bennünk. Tehát összegezve, Jézus Krisztusban az isteni és az emberi természet állandóan egy volt, és bár felvette az emberi természetünket, ezt Jézus nem tette bűnössé. És az emberi életben is, hogyha az isteni természet átveszi az uralmat az emberi életben, és megszenteli az embert, a bűnre hajló természet nem fog senkit sem elkárhoztatni, mivel hogy bennünk van már az isteni természet, amely megtisztított, és amely erőt ad, hogy ne a hajlamainkat kövessük, hanem az Istenek útját.
0: És ez azért lehetséges, mivel Jézus már meghalt helyettes áldozatként a bűnös emberért, hiszen bűnben születtünk, ugye, és ebből az állapotból is meg kellett, hogy váltson bennünket az ő áldozatával. De tovább folytatnám azért a kérdést, azzal, hogy Jézus felveszi a világ bűneit, a világ bűneért hal meg, felvállalja magára azt, amit nem ő követett el, nem szennyezte be magát is a bűnnel. Tehát igen, ő nem követett el bűnt, de magára vette az egész világ bűnét.
1: Ez egy óriási titok. Pál apostol ezt a római levélben tárgyalja, hogy hogy van az, hogy megigazul ő, és megigazítja azokat, akik a Krisztus hitéből valók. Tehát hogy van az, hogy egyszerre Jézus megmarad szentnek, és ugyanakkor megszenteli az embert, amelynek a bűnét felvette magára. Számomra ez egy megmagyarázhatatlan titok. Tehát ez az Istennek célja, ez az Istennek terve, ezt megvalósította, hogy igaz maradt Jézus, és megigazította azt, aki az ő hitéből való, de hogy hogyan történt ez a kereszten, hogy magára vette a mi vétkeinket, és ő mégis igaz maradt. Számomra ez egy megmagyarázhatatlan titok, viszont ennek a hatása egy megmagyarázhatatlan öröm, hogy van egy szent Istenünk, akihez fordulhatunk Jézus Krisztusban, és van egy szent élet, amelyet Jézus Krisztus megnyitott az emberiség számára, neked és nekem.
0: Térjünk vissza a mai történethez. A János evangélium a 9. részéből szeretném olvasni Istennek ígéjéből a 13. verstől. Vivék őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálá és felnyitá ennek szemeit, szombatvala. Szintén a farizeusok is megkérdezik azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondanékik, sarat tön szemeimre, és megmosakodám, és látok. Mondának azért némelyek a farizeusok közül. Ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket, és hasonlás lön közöttük. Újra mondának a vaknak, te mit szólsz őróla, hogy megnyitál a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy prófita. Nem hívék azért a zsidók róla, hogy vakvala, és megjöve a látása, míg nem előhívák annak szüleit, akinek megjöve a látása. És megkérdezik azokat mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon láthat most? Felelének nékik annak szülei, és mondának. Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de mi módon lát most, nem tudjuk. Vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Ezeket mondának annak szülei, mivel hogy félnek vala zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondák annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Másodszor is szólíták azért az embert, aki vakvala, és mondának néki. Adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felele azért az, és mondta, ha bűnösé, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondák pedig néki, mit csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet. Felele nékik, már mondám néktek, és nem hallátok, miért akarjátok újra hallani? Avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazzák azért őt, és mondának, te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten. Erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Felele az ember, és mondanékik, bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Felelének és mondának néki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiveték őt. Nagyon érdekes vita, egy érdekes érvelés zajlik itt a farizeusok és egy egyszerű ember között. aki szembeszáll velük, és úgy tűnik, hogy érvelésében, bizonságtevésében is felülmúlja őket. Hogyan lehetséges ilyesmi? Honnan a bölcsesség, hogy egy egyszerű ember ilyen szépen, ilyen meggyőzően, jól érvekkel tudjon érvelni, beszélgetni, vitázni ezekkel a tanult emberekkel?
1: Hát a tapasztalat. A tapasztalat az, amely mindennél többet jelent. Szóval ismerni Istent elméletileg, vagy ismerni tapasztalatból, az két külön dolog, és azt mondja, hogy én nem tudom, hogy milyen. A teológiai vitákban nem tudok belemenni. Egyet tudok, hogy mit tett velem Jézus, és ezt nem lehet elvitatni. És tulajdonképpen Jézus az emberiséget, tehát a követőit nem arra hívta, hogy ügyvédei legyünk, hogy megvédjük az Istent, hanem hogy tanúi legyünk. Arról, amit láttunk, hallottunk, megtapasztaltunk. Az ember pontosan azt teszi, azt mondja, hogy ott voltam a mélyben,

0: tették a zsinagógából, a gyülekezetből. Azt kérdi Jézus tőle, hiszel-e az Isten fiában? A 36. versben van az ő válasza, ki az Uram, hogy higgyek benne? Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, az az. Azt pedig mondta, hiszek Uram, és imádá őt. Mit tudnunk hozzáfűzni ehhez a beszélgetéshez, ehhez a viselkedéshez? Jogos volt az, amit tett a meggyógyult ember? Ugye, Jézust imádja. Helyesen cselekedett?
1: Hát ezeknek a történeteknek a vége, a fő hangsúly, hogy igen, végül ez az ember, akinek megnyitotta a szemét, hitt az Isten fiába. Lehet, hogy nekem is megnyitottam a szememet, hogy bűnös vagyok, vagy megnyitotta a szememet afelől, hogy nem Isten teszi a rosszat, hanem az ördög tette ezt, vagy én magamnak okoztam, az Isten az jót hozott. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, a szombatot, az emberért adta, és minden mást. És amikor megnyílik a szemem, és rádöbbenek arra, hogy igazából az Isten jó, és a jó tevőm, akkor meghajoljak és imádjam őt. Erre hív bennünket is az Isten, hogy ma, hogyha valamiben megnyitott a mi szemünket Isten, ha világosságra jutottunk, akkor imádjuk őt.
0: Igen, valóban így van. Köszönöm szépen az értékes gondolatokat. Egy idézettel szeretném zárni a mai beszélgetést a Jézus Élete című könyvből. Krisztus azért jött, hogy megnyissa a vakok szemeit, világosságot árasszon a sötétségben ülőkre. Kijelentette, hogy ő a világ világossága, és az imént művelt csodája küldetésének hitelesítését szolgálja. Az emberek, akik látták a megváltót itt jártakor, abban az előjogban részesültek, hogy tökéletesebb kinyilatkozhatást láttak az Isten jelenlétről, mint amit azelőtt valaha is kapott a világ. Az Isten ismeret tökéletesebben feltárult előttük. Ám ugyanebben a kinyilatkozhatásban ítélet is elhangzott az emberek fölött. Jellemük megpróbáltatott, sorsuk meghatároztatott. Kívánom, hogy mindenki döntsön Jézus Krisztus elfogadása mellett, mindenki döntse el azt, hogy a Jézustól jövő világosságot befogadja, és ez megváltoztatja az életét. Köszönöm szépen István a mai beszélgetést, és köszönöm szépen a kedves hallgató figyelmét, mindenkit visszavárunk a következő héten is, ugyanebben az órában. Addig is Istennek áldását kívánom életükre, munkájukra, családjukra, a viszonthallásra.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm Önöket, és titeket is, kedves fiatalok, a Reménysugár műsorában, a Speranza Reménység TV magyar adásában. Mai adásunkban a példabeszédek könyvének 29. fejezetét vesszük korcső alá, amely nagyon őszintén beszél fegyelemről, vezetésről, indulatokról, döntésekről, és arról is, hogy kiben vagy miben érdemes igazán bízni. Köszöntöm a stúdióban a mai vendégemet, akivel együtt tanulmányozzuk ezt a mai fejezetet, a 29-et, Maga Zsolt lelkipásztort. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy újból csatlakoztál hozzánk, hogy együtt tanulmányozhatjuk ma a példabeszédek könyvét újra.
1: Köszönöm a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Egy átfogóbb kérdéssel indítanám a mai beszélgetést. Miről ír a példabeszédek 29. fejezete?
1: Amint tudjuk, Bölcs Salamon, ahogyan a bölcsességeit, a példabeszédeit leírja, a gondolatokat újból és újból megismétli fejezetről fejezetre, fokozza azoknak a mélységét és a tanúságát. Hogyha a 29. fejezetnek a főbb gondolatait próbáljuk meg kiemelni, akkor mindenek előtt az intés, a fegyelmezés van az első helyen, annak a fontossága, elfogadása, és ugyanakkor az elutasítással járó következmények vannak bemutatva. Egy másik nagyon fontos témája ennek a fejezetnek a vezetőknek a bemutatása, hogyan befolyásolják a népet, különösen királyi vezetőkről van szó, de beszélhetünk akár egyházi vezetőkről is, vagy bármilyen előjáróról, hogyha az igaz, vagy pedig gonosz jellemmel rendelkezik, hogy az milyen mértékben befolyásolja a körülötte lévő embereknek az életét. Aztán Salamon beszél a bölcs és a bolond ember közötti különbségről, megemlíti még az indulatkezelést, hogy hogyan kezeljük azokat a negatív érzéseket, amelyek sokszor megjelenhetnek az életünkben. Beszél a gyermeknevelésről, a fegyelmezésről, és ugyanakkor az Istentől kapott látás bölcsességnek a fontosságáról. És nem utolsó sorban még említi ez a fejezet az emberektől való félelem és az Istenben való bizalomnak a szerepét, hogyan hat ez az életünkre. Ezek lennének a fejezetnek a legfontosabb témája, amit bővebben vagy rövidebben kifejt a bölcs.
0: És mi is kifejtjük ma, hiszen elkezdjük versről versre olvasni ezt a fejezetet, és tanulmányozni, hogy mi van ezeknek a soroknak a háta mögött, mit akart a 29. fejezetnek az írója üzenni általa nekünk, fiataloknak, idősebbeknek és mindenkinek egyaránt.
1: Lássuk, mennyi fér egy szűk egy órába.
0: Kezdem is az első ige verssel, ez, amint mondtad, az intés, a fegyelmezés témájába esik bele, és úgy fogalmaz az írója a példabeszédek 29. fejezetének, hogy aki a fedésekre is nyakas marad, egyszer csak gyógyíthatatlanul összetörik. Mi történik azzal az emberrel, aki nem fogadja el a figyelmeztetést, a fegyelmezést? Mit akar üzenni ez az első verse a 29. fejezetnek?
1: Nagyon érdekes ez a kifejezés, amit használ Salamon, hogy nyakas, mi mostanában inkább egy megkeményedett nyakú szeméről beszélünk, vagy pedig egy nagyon akaratos szeméről, aki mindig csak a saját elképzelése szerint éli az életét. A Bibliában ez a kifejezés egy lázadó szemére utal. Tehát az, aki soha semmivel nincsen megelégedve, újból és újból csak önmagát próbálja mások fölé helyezni, és így akarva akaratlanul megjelenik ez a lázadó jellem, ami sokszor úgy jelenik meg a mai társadalomban, mint egy pozitív tulajdonság, hogy van van egyénisége, van akarata, van véleménye, de sokszor egészen más húzódik meg a háttérben. És ez a kifejezés nem egy egyszerű hibára, egy egyszerű gyengeségre utal, hanem egy folyamatos ellenállásra. Az is nagyon érdekes, hogy akkor, amikor ezt a fejezetet, vagy pedig a bölcsnek a gondolatát próbáljuk meg végigkövetni, akkor ezt mindenek előtt az Istennel való kapcsolatban vetíti elénk. Tehát amikor valaki Isten ellen lázad, nem csak egyszer, úgy véletlenül, mert rosszul esett, vagy nem értette meg, hogy Isten mit is akar, hanem amikor újból és újból egyszerűen az Isten jelleme és az ő emberi természete egy állandó feszültségben van. A zsidókhoz írt levélben Pál apostol ezzel kapcsolatosan mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Tehát ez az érzés, vagy ez a magatartás sokszor megjelenik a Bibliában. És Isten az ő szent lelke által újból és újból próbál meg bennünket figyelmeztetni, bátorítani, hogy ne álljunk ellene az isteni sugallatnak, hiszen Isten a mi teremtőnk, Isten a mindenható, a mindentudó. És fogadjuk el, hogyha ő szeretné vezetni az életünket, akkor a legjobbat akarja nekünk. Ugyancsak Pál apostol a Róma beliekhez írt levél második fejezetének az 5. versében így fogalmaz, hogy keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Tehát ez a magatartás, az Isten elleni lázadás, ez elő vagy utóbb haragot, vagy pedig, ahogy a bölcs fogalmaz, egy összetört életet fog eredményezni. És ami még fájdalmasabbá teszi, hogyha valaki kitart ezen az úton, akkor elköveti a Szentlélek elleni bűnt, amit Bölcs Salamon úgy fogalmaz, hogy gyógyíthatatlan sebet, gyógyíthatatlanul összetöri az életét. Tehát nagyon-nagyon komolyan kell venni ezt a gondolatot, mert valójában az Istentől való eltávolodásnak az eredménye. Egy másik nagyon megrázó bibliai példa az a Mózes második könyvében található, amikor Isten elhívja Mózest, és szeretni az ő népét kivezetni az egyiptomi rabságból. És elküldi Mózest a fáraóhoz, és Mózes tolmácsolja Istennek az üzenetét, és a fáraó újból és újból visszautasítja. Tehát hiába próbál meg Isten segíteni, akár szépen, akár egyre erősebb módszerekkel, egyre erősebb és erősebb csapásokkal. Az ige újból és újból kihangsúlyozza, hogy a fáraó megkeményíti az ő szívét. Még akkor is, amikor az ige arra utal, hogy Isten megkeményítette, valójában ebben is azt vesszük észre, hogy minden isteni beavatkozás ellenére a fáraó Isten ellen lázad. Nem engedi, hogy Isten akarata beteljesedjen. Addig, ameddig elmegy a legvégsőkig, és tényleg az egyik legszörnyűbb csapás az, ami arra vezeti az eseményeket, hogy Isten ki tudja szabadítani az ő népét.
0: Az Istennel való kapcsolatunk meggyengülése eredményezi azt, hogy annyira makacsak vagy erősnyakúak tudunk lenni az intésre, vagy miért nehéz számunkra elfogadni az intést, amikor kapjuk?
1: Mindenek előtt ez már a bűnös emberi természetünknek az egyik sajátossága. Tehát ezt mi mindannyian megéljük, átéljük és érezzük. De nagyon fontos lenne, hogy ezt tudatosítsuk is. Tehát, hogy az én emberi természetem az alapból Isten ellen lázadó. De akkor, amikor Isten szeretete megérint, és látom az eseményekben, hogyan Isten igyekszik vezetni, segíteni, és a megváltást munkálni az életemben, akkor nekem tudatosan törekednem kell arra, hogy ezt az isteni vezetést, isteni segítséget elfogadjam. Még akkor is, hogyha nehéz, még akkor is, hogyha barátok, a társadalomnak a befolyása ellentétes irányba húz. De itt már a tudatos isteni segítségnek a kérése lehet egy nagyon fontos szerep, amire törekednünk kell. hiszen sokszor ez sérti a büszkeségünket. Sokszor rámutat a hibáinkra, amit mi nem szeretünk. Ki az, aki szereti, hogyha akár csak egy megjegyzés is tesznek a kinézetünkre, a szavainkra, vagy a döntéseinkre. Minden egyes ilyen pozitív segítséget legtöbbször támadásnak élünk meg. És a fiatalok számára ezt nap mint nap meg kell élni, ezeket a negatív érzéseket. Hogy hogyan dolgozott fel? Tényleg rosszat akar nekem mindenki? A szüleim, a tanárok, a gyülekezetben az elöljárók. És mindig csak azokat az embereket keresem, akik egyetértenek velem, akik engemet elfogadnak, támogatnak. De néha nyitott kell legyek arra is, hogy elfogadjam ezeket a külső támadásokat, vagy pedig tanácsokat, mert a bölcs ember az ezekből a kritikákból tud nagyon sokat tanulni. Tehát, hogyha odafigyelek, és nem ellenségnek tekintem ezeket a személyeket, hanem megállok, elgondolkodok, akkor biztos vagyok benne, hogy a Salamon által tanított, adott tanácsokat sokkal inkább meg tudom érteni, megfontolni, és így az életem megváltozhat.
0: Nem egy könnyű dolog ez, mondtad, hogy az emberi természetünkből adódóan is ez nehéz. Azonban, ha valaki jó indulatból int, fed, figyelmeztet bennünket, miről tudjuk azt felismerni? Vagy amikor Isten valamit üzen nekünk, és próbál figyelmeztetni, hogy ne így, hanem úgy, ne arra, hanem erre. Ezt miről tudjuk felismerni?
1: Mindenek előtt azt a gondolatot szeretném kihangsúlyozni, hogy megint mennyire fontosnak látom azt, hogy tudatosan próbáljunk meg minden információt, minden tudást felhasználni azért, hogy a másik szemét is megértsem. Hiszen, hogyha veszem a szülőkkel való kapcsolatot, lehet, hogy ők is fáradtak, kimerültek, az ő életüket is a stressz befolyásolja. És még akkor is, hogyha szeretettel, a saját tapasztalataik alapján próbálnak meg bennünket tanácsolni, vezetni, lehet, hogy nem úgy tudják ezt gyakorolni, hogy az ige tanácsolja őket, hogy ne ingereljétek a ti gyermeketeket. De hogyha a szülők is erre odafigyelnek, és tényleg szeretettel mondják el, ha odafigyelnek arra, hogy ne prédikáció, ne egy erkölcsi tanítás legyen ebből, hanem elmondtam szeretettel, bízok benned, hogy tudsz, ha nem most, akkor hamarosan egy helyes döntést hozni. Tudom az életedet, a döntésedet a Jóistennek a kezébe helyezni. Tudok ezért imádkozni, és elmondom, jó, én bízok benned, döntsél te, de én böjtölök, vagy imádkozok érte. Tehát ezek az információk azért sokkal könnyebbé teszik a tanácsoknak az elfogadását. Másodszorban, akkor, amikor igazán szeretném tudni, hogy Isten hogyan jelenik meg ezekben az emberi tanácsokban, akkor mindenek előtt arra szeretnék minden fiatalt bátorítani, hogy forduljon a Bibliához, forduljon vissza az igéhez, mert az igében nyilatkoztatja ki a Jóisten az ő akaratát. És nekem, úgy, ahogy a Biblia tanít, el kell sajátítanom azt, hogy a Bibliával összhangban éljek. Vizsgálja meg a Biblia alapján, hogy azokat a tanácsokat, amelyeket kapok, akár szülőktől, akár más felnőttektől, akár barátoktól, milyen mértékben felel meg a Szentírás tanításának. Hiszen nem minden szülő, vagy minden felnőtt embernek sikerül az isteni kinyilatkoztatást képviselnie. Teszi ő, amit tesz szeretetből és a saját tapasztalatai alapján, de fogadjuk már el azt, hogy az isteni bölcsesség, az igei kinyilatkoztatás sokkal bölcsebb, mint amit mi tudnánk nyújtani ilyen helyzetekben. Sokszor, és különösen akkor, hogyha keresztény közösségben nőttünk fel, keresztény családban, keresztény gyülekezetben, akkor a lelkiismeretünk már ilyen irányban erősödik. És akkor itten már mondhatom azt, hogy hallgassunk a lelkiismeretünkre, erre a lelki vezetésre, ami ezeket az utalásokat adja, hogy mi a jó és mi a rossz. Azonban, ha ez hiányzik, vagy pedig a társadalom már egy picit a Szentléleknek a hangját átkódolta, lehangolódott, akkor legyünk nagyon figyelmesek, hogy biztos, hogy az a lelkiismeret, az a Szentléleknek a hangja, vagy pedig az már bizonyos torzulásokon ment keresztül. És a saját élettapasztalatunk nem utolsó sorban az, amiből nekünk tanulni kell. Nincs abban semmi baj, hogy hibázunk, hogy elesünk, és olyan magatartásunk van, amivel lehet, hogy szégyent hozunk szüleinkre, vagy akár Jézus Krisztusra is. De tanuljunk ezekből. Próbáljuk ezeket meglátni, beismerni, bocsánatot kérni. És ha ezekből tanulunk, akkor úgy tudunk tovább menni, úgy tudunk fejlődni, hogy az a mi lelki fejlődésünket pozitívan tudja befolyásolni. És nem utolsó sorban pedig figyeljünk oda, hogy jó irányba haladunk, a magatartásunk az pozitívan változik, vagy pedig ha észrevesszük azt, hogy te valahogy egyre negatívabb a magatartásom, akár a szüleimmel, akár barátaimmal, akkor legyen ez egy ilyen vészjelző, hogy valahol valamit rosszul csináltam. És oda térjünk vissza, ott javítsunk, és akkor az életünket a Jóisten vezetése folyamán szépen és pozitívan tudjuk majd megélni.
0: Térjünk rá a következőkben arra az ige szakaszra, ami az igaz és az istentelen vezetőkről szól. Ez a másodiktól a negyedikig terjedő versekből áll. Mikor gyarapodnak az igazak, örül a nép, mikor pedig az istentelen uralkodik, sóhajtozik a nép. Aki szereti a bölcsességet, megvidámítja apját, aki pedig a paráznákhoz csatlakozik, elveszti vagyonát. Igazsággal erősíti meg a király az országot, de aki ajándékot fogad el, az romlásra juttatja. Beszéljünk akkor erről a két vezető típusról, az igazi vezetőről, az istentelenről. Milyen tulajdonságok jellemzik egyiket, másikat, miért jó igaz vezetőként megélni a mindennapjainkat? A fiatalok is csoportokban van olyan, aki vezéregyeniségűbb, és az igaz vezető leírásából melyek azok a jellem tulajdonságok, amelyeket ő átvehet a mindennapi életben is?
1: Mindenek előtt azt szeretném tudatosítani a kedves fiatalokban, hogy bár létezik egy nagyon erős befolyás a vezetőség ellen, hogy nincs rá szükségünk. Tudjuk mi, hogy hogyan kell az életünket, vagy pedig a munkánkat megszervezni. De az igazság az, hogy akarva akaratlanul nem tudunk vezetők nélkül élni. Tehát ha nincs is vezető, ott, ahol már van 2-3 személy, ott már ki fog alakulni egy vezetői egyéniség, egy vezetői szerep, ami könnyebbé teszi az életet, könnyebbé teszi a munkát. Tehát nem csak politikai vagy társadalmi szinten kell beszélnünk vezetőről, hanem lelki szempontból is. De bármelyik kategóriát is vizsgálnánk meg, azt vesszük észre, hogy a jó vezető, a lelki vezető, az mindenek előtt önmaga egy olyan vezetőt követ, amely számára egy pozitív lelki vezető. És itt leginkább az Úr Jézus Krisztus tudnám megemlíteni. Tehát akkor válik valaki jó vezetővé, hogyha számára az Úr Jézus Krisztus a példakép. A Bibliában nagyon sok olyan igét találunk, ahol a vezető az nem csak az Istennel való kapcsolatával kapcsolatosan van bemutatva, hanem az igazság szempontjából is, amit képvisel. És ezt az igazságot mi Istentől kell merítsük, ezt az igazságot kell nekünk képviselnünk abban a közösségben, amelyben megéljük az életünket, vagy pedig amelyhez tartozunk. Nem véletlenül mondja Pál apostol a Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének az első versét, hogy minden hatalom Istentől van. És vezetőként ezzel így kell azonosulnom, hogy a hatalmamat, a bölcsességet, a tudást, az erőt, azt mind Istentől kapom. De ez az isteni kinyilatkoztatás, ez a Biblia vers, amiről Pál apostol beszél, a másik irányból is egy nagyon mély tanulságot rejt. Hogyha én nem a vezetői státuszban vagyok, akkor is el kell fogadnom azt, hogy az, aki vezeti az én életemet, akár a családban, akár a közösségben, az egy Istentől kapott személy, Istentől kapja a hatalmat, Istentől kapta ezt a pozíciót, és én úgy kell elfogadjam. És hogyha mindenki a maga során tudatosan viszonyul ehhez a kérdéshez, hogy Isten kezében van itt minden, akkor hiszem, hogy ez nem feszültséget fog eredményezni, hanem egy pozitív, növekvő kapcsolatot. A Bibliában nagyon sok ellentétes példa van a jó és a gonosz vezetőre. A jó vezető közül talán Dávid az egyik legkimagaslóbb személyiség. És nagyon érdekes, hogy Dávid, bár Isten előtt egy nagyon kedves személy, egy Istennek tetsző életet él, de mégis tudjuk az életéből, hogy neki is megvan a maga bűne, tudjuk azt, hogy az a bűn az utálatos volt a jó Isten előtt, de hogyan marad meg mégis jó vezetőnek? Az ő életében is voltak a rossz döntéseknek súlyos következményei, nem csak a családjára, hanem a nép életére is. De azt veszük észre, hogy ezek a vezetők, amikor meg tudják bánni a bűneiket, a hibáikat, be tudják ezt ismerni, vissza tudnak térni a jó Istenhez, akkor ők tovább tudják folytatni ezt a pozitív, jó vezetői szolgálatot. Azonban ott van a negatív példaként Ahab, aki újból és újból az Isten elleni lázadást, az Isten akaratának a visszautasítását választja. Isten egyszerűen kifejezi azt, hogy egy gonosz, istentelen király, de hiába kap újabb és újabb lehetőséget, kegyelmi lehetőségeket a Jóisten részéről. Azt teszük észre, hogy ő mégiscsak visszatér a gonoszsághoz. És én itt látom talán, és nem is sorolnám fel azokat a pozitív vagy negatív tulajdonságokat, mert én hiszem azt, hogy bárki ezekből megtérhet, ezeket megbánhatja, visszatérhet a Jóistenhez, és lehet egy pozitív példa mások számára. De ha ez nem történik meg, hanem ezekből a negatív tulajdonságokból ő erényt próbál megkovácsolni, akkor mondhatjuk úgy, hogy a történelembe úgy írja be a nevét, mint egy gonosz és egy buta, vagy egy rest szolga. És ezért kell nekünk nagyon odafigyelni. Hogy gondoljunk csak arra, hogy milyen befolyással lehet egy rossz vezető, és egy hajós kapitányt hoznék példának. Egy óceán az egy végtelen térnek a megélése, vagy a képe, és az azon való áthaladás nagyon szépen szemlélteti az életen való áthaladásokat. És tudjuk nagyon jól, hogy ha a kapitány nem tudja pontosan beállítani a hajónak a menetirányát, akár csak egy fok eltérés is, azon a hosszú úton egy akkora eltávolodást jelent a céltól, hogy egyszerűen katasztrófához vezethet. Pláne, ha nem rendelkezik azzal a bölcsességgel, hogy visszatérjen. És ezek az apró eltérések, ezeket úgy éljük meg, hogy nem számít. Hát ez nincs jelentősége. De gondoljunk bele, hogy az életünk egy ilyen végtelen tenger. És hogyha nem javítjuk ki az irányt, akkor mikor felébredünk valamikor, azt veszük észre, hogy kerültem ide. Ilyen távol a családtól, a gyülekezettől, a Jóistentől. És ezért jó, hogyha minél hamarabb visszatérünk a Jóistenhez, és megtaláljuk a visszavezető utat.
0: Olvasom tovább az igét a 29. fejezetből, de rövidebb kérdés vázlattal, mert az időnk az nagyon halad előre, és szeretném, hogy minél több részletre kitérjünk. Az 5.-től a 8.-ig terjedő versekben azt írja az ige, hogy aki hízelek barátjának, hálót vet annak lába elé. A gonosz ember csapdába ejti a vétke, az igaz pedig énekel és vigad. Az igaz megérti a szegények ügyét, az istentelen azonban nem tudja megérteni. A csúfolodó emberek lángra lobbantják a várost, de a bölcsek elfordítják a haragot. Mit szeretne ez az ige szakasz üzenni a fiataloknak?
1: Nagyon jó kiemelni ezt a nagyon csalóka magatartást, ami a hízelgés, a bókolás, mert ez jól esik az embernek. És lehet ezt használni tényleg pozitívan, vagy akár semlegesen is. De az igazság az, hogy nagyon sokan ezt manipulatív szándékkal használják. Tehát azért bókolnak, azért hízelegnek, hogy a másiknak a bőre alá bújjanak, hogy próbálják meg a saját tulajdonságaikat, negatív tulajdonságaikat leplezni, és így próbálnak valamilyen előnyt kovácsolni ebből. A 12. Zsoltár 3. versében a zsoltáros talán még nyíltabban fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a hízelgő ajkakat elveszti az Úr. Tehát akkor, amikor valaki tényleg negatív, manipulatív szándékkal használja a hízelgést, a bókokat, én úgy érzem, hogy ez nem kedves a Jóisten előtt. És azt veszem észre, hogy egy olyan társadalomban, egy olyan világban élünk, akár az egyházban, amely ez óriási méreteket öltött. És tényleg úgy éljük meg, hogy ezzel mi csak jót akarunk. Ezzel csak mi bátorítani akarjuk az embereket. De sokszor nem látjuk át azt, amire a Jóisten próbál meg bennünket figyelmeztetni, hogy vigyázzunk, mert ennek lehetnek gyakran negatív következménye is. Ott van bibliai példaként például Absalom. Az ő életében veszük észre azt, amikor a Dáviddal való feszültségét megpróbálja a nép befolyásaképpen úgy megélni, hogy fűtfát ígér a népnek. Úgy mutatja be önmagát, mint aki minden problémát meg tud oldani. Bármit meg tud adni az embereknek, csak azért, hogy Dávid ellen fordítsa őket. De akkor, amikor a népet Dávid ellen akarja fordítani, valójában most már így érthetjük a képet, amit az előbb is említettem, hogy ki ellen fordítja valójában a népet. Nem csak Dávid ellen, hanem Isten akarata ellen is. A hízelgéssel hamis képet mutatunk önmagunkról, manipulálni akarunk, és sokszor önbizalmat adhat olyan dolgokban, amelyek sajnos nem igazak. És ezzel megint csak mélyebbre kerülünk, mint hogyha őszinték vagy tudatosan képviseltük volna mindazt, ami jellemez bennünket, vagy amit meg tudunk valósítani.
0: Olvasom a következő igeszakaszt, ami szintén az eszes emberrel és a bolond emberrel foglalkozik, a 9.-től a 11.-ig terjedő verseket. Amikor az eszes ember bolonddal vitázik, a bolond vagy fölháborodik, vagy nevet, de nem nyugszik meg. A vérszomjas emberek gyűlölik a fedhetetlent, az igazak pedig oltalmazzák annak életét. Minden indulatát szabadon engedi a bolond, de a bölcs végül lecsendesíti azt. Érdekesnek találom a 9. verset, amikor az eszes a bolonddal vitatkozik, a bolondnak a magatartása nagyon érdekes, fölháborodik, vagy neved, de nem nyugszik meg. Miért nehéz vitatkozni egy ostoba emberrel, és mit tudunk ebből az igeversből levonni következtetésként, így számunkra, fiataloknak, mit tanulhatunk leginkább ebből?
1: Talán az egyik legfontosabb gondolat, amit kihangsúlyoznék, hogy a bölcsesség, vagy akár a bolondság, az nem az értelmi intelligenciának a kérdése, hogy milyen magas az IQ-m. A Biblia nagyon nyíltan kihangsúlyozza azt, hogy akkor, amikor a bölcsesség vagy a bolondság kérdését próbáljuk meg megérteni, hogy milyen fontos szerepet tölt be az érzelmi intelligencia. Tehát az a lelki állapot, amivel rendelkezem és rendelkeznem kell. Isten kezébe vagyok, Isten vezeti az életemet. Akkor, amikor feszültség van körülöttem, hogyan tudok Istenre koncentrálni, hogyan tudok imádkozni, hogyan tudok elcsendesedni. És a bolond emberrel való vitatkozás pontosan ilyen értelemben nem javasolt. Hiszen amikor valaki nem rendelkezik sem értelmi, sem érzelmi intelligenciával, akkor hiába vesztegeted az időt. De különösen ez a tanács olyan értelemben fontos, hogyha én magam sem rendelkezek érzelmi intelligenciával. Tehát ha nincsen meg az a lelkiségem, hogy oda tudjak figyelni a bolond emberre, mert nagyon érdekes, és akkor látnám teljesen ezt a képet, hogyha nem ítélkeznék senki felett. Mert Jézus Krisztus az evangéliumokban nagyon nyíltan beszél arról, hogy nem engedi meg senkinek azt, hogy bárkit bolondnak nevezzél. Tehát ennél nagyobb bűnt nem is tud a Biblia megnevezni, mint hogy valakit te lekezelsz. És ilyen értelemben kell nagyon odafigyelni arra, hogyha én nem rendelkezek ezzel a lelki nyugalommal, bölcsességgel, hogy kíváncsi legyek, hogy mi a te véleményed, mit akarsz elmondani, akkor nem tudunk közös nevezőre jutni. És nagyon fontos, hogy így tudjunk egymáshoz közeledni.
0: Ugrok egyet, a vezetőkről már beszéltünk, de visszatérnék a fegyelem kérdésre, és a 15. versben, ha nem tévedek, úgy fogalmaz az ige, hogy a vesző és dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára engedett gyermek szégyent hoz az anyjára. Mit jelent ez, hogy a szabadjára engedett ember? Ezt az ige szakaszt hogyan tudnánk értelmezni, és hogyan tudnánk alkalmazni?
1: Mindenek előtt szeretném kihangsúlyozni, hogy próbáljuk meg pontosan beazonosítani azt a kapcsolatot és azt a korosztályt, amiről itt Bölcs Salamon beszél. Hiszen itt édesanyáról és gyermekéről beszél. A közöttük levő kapcsolatról. Miért akartam ezt így kihangsúlyozni? Mert azt veszem észre, hogy nagyon sokszor ilyen anyás magatartással vagyunk mindenkihez magunk körül. Hogy te csak egy gyerek vagy, még nem nőtt be a fejed, lágya, te nem tudod, fogadj szót, ami nem helyes. Tehát el kell fogadni azt, hogy egy ember fel kell nőjön, és olyan mértékben kell vállalja a tetteiért a felelősséget. De hogyha ezt a kapcsolatot vizsgáljuk meg a fegyelemnek az alkalmazását a gyermeknevelésben, akkor különösen azt szeretném kiemelni, hogy egy gyermek, hogyha szabadjára engedjük az ő érzéseit és az ő indulatait, akkor az negatívan fogja őt befolyásolni. Minden gyermeknek vannak pozitív és negatív tulajdonságai. És egészen más az, hogyha a gyermek le tud ülni, rajzolni, olvasni, kézimunkázni, és szépen fejleszti az ő képességeit. De amikor azt veszük észre, hogy a negatív indulatok egyre jobban megjelennek, nem úgy jött ki ez a rajza, ahogy én elképzeltem, miért zavartál meg, és elkezd nagyon-nagyon embertelen módon viselkedni a gyerek, akkor nagyon határozottan fel kell lépni, hogy gyere, álljunk meg, mi történt, miért jelentek meg ezek a negatív érzések, próbálj meg erről beszélni, gyere, lássuk, hogy mi váltotta ki, hogyan tudunk ezen uralkodni, mert ha nem, akkor egyre jobban kiteljesednek a gyermek életében, és később tényleg annyira természetessé válik, hogy felnőtt emberként is, ahogy mondani szoktuk, messziről látszik, hogy hiányzik az első 7 év, ami a nevelés szempontjából kellett volna őt befolyásolja.
0: A 18. vers is egy érdekes igevers. Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megtartja a törvényt. Mit jelent az, hogy nincs mennyei látás, és miért ennyire fontos, hogy a nép mennyei látás által megtartsa a törvényt, vagy a törvény megtartása által legyen neki egy mennyei látása.
1: Nagyon szépen fogalmaztál, tehát ahogy a gondolatokat a törvényre vezetted. Tehát mindannyiunknak a Jóisten ad egy olyan lehetőséget, hogy a vele való személyes kapcsolat által és az igének a kinyilatkoztatása alapján megismerjük Istennek az akaratát. Amilyen mértékben megismerem és tudok vele azonosulni, olyan mértékben alakul ki ez a mennyei látás, ez az isteni kijelentésnek, kinyilatkoztatásnak a megismerése. És ez már olyan mértékben része lehet az életünknek, hogy nem kell okvetlenül mindig megállnom, vennem a Bibliát, keresnem 2-3 Biblia verset, hogy na akkor most hogyan is döntsek, hanem egyszerűen ez a mennyei látás, ez az isteni kinyilatkoztatás, a lelkiismeret, a Szentléleknek a vezetése, bárhogy nevezhetném, ez már az életemnek a része lesz. Tehát hiába jön a bűnös természet, és próbál meg akár kísértés formájában is egy negatív irányba elvezetni, de az isteni lélek jelenléte, ez a mennyei látás segít abban, hogy helyes úton maradjak. Ámos 8. fejezetének a 11. versében egy csodálatos jövendőlésként beszél a proféta arról, hogy éhséget bocsátok. Nem kenyér utáni éhséget, hanem az út beszéde utáni éhséget. Tehát ha megértem a mennyei látásnak a szerepét, a fontosságát, akkor éhezni fogom az isteni ígét, az isteni kinyilatkoztatást, és nekem erre kell törekednem.
0: Látta-e elhamarkodottan szóló embert? A bolond felől több reménység van, mint felőle, írja a 20. vers. Miért van több reménység a bolond ember felől, mint a gyorsan elhamarkodottan szóló ember felől?
1: Azért, mert a bolond ember nem tudja azt, hogy bolond. Azt teszi az embert bolondá, hogy nem tudja, vagy nem akarja tudatosítani az ő helyzetét. Legyen az akár egészségügyi, legyen az akár ismereti vagy bölcsességi kérdés. Nekem mindig, amikor ez a kérdés felmerül, a Jelenések könyvében található 7. gyülekezetnek, a laodíciai gyülekezetnek a lelki állapota jut eszembe. Tehát ez a bolondságnak az egyik legnyilvánvalóbb kifejezése. Amikor azt hittem, hogy meggazdagodtam, semmire nincsen szükségem. És hiába jön az isteni lélek, hiába jön bárki, hogy próbáljon téged tanítani, bátorítani, lelkesíteni, te egyszerűen nem akarsz senkitől semmit elfogadni, mert tudod, hogy neked mindig igazad van. És amikor ezt látod, akkor nem marad más számodra, mint hagyjad, hogy az az ember a saját zsírjában megsüljön, és talán akkor, hát ha megtalálja a kivezető utat, de a Biblia nyíltan beszél arról, hogy sokszor olyan mélyre tud az ember süllyedni, hogy nagyon nehezen tud onnan visszatérni.
0: Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, azt ő megvédi. Elsősorban mit jelent az emberektől való félelem, amikor ezt az igét olvassuk, a 25. verset?
1: Pál apostol megfogalmazását, hogyha itt megemlíteném a Galata Beliekhez írt első levél 10. fejezetéből, ő úgy fogalmazza, hogy az embereknek akarok tetszeni, vagy pedig Istennek. Tehát ez az embereknek való tetszés az, ami kiváltja ezt a félelmet. Tehát amikor bennem állandóan, amikor reggel felkelek azon, hogy mindenkinek megfeleljek, kivel fogok találkozni, hogy annak mi a véleménye, akkor egyszerűen egy ilyen lelki terror alakul ki az életemben, és elkezdek félni az emberektől. Ha a páli gondolatnak a másik részét megpróbálom kihangsúlyozni, és ez jellemzi az életemet, hogy nem emberektől félek, nem embereknek a véleményei vezeti az életemet, hanem az Istentől való félelem, az Isten akaratának való megfelelés, akkor azt hiszem, hogy ez a legtermészetesebb módon alakítja ki azt a mennyei látást, azt a lelki fejlődést, ami végül elvezethet bennünket mennyei otthonunkba, Isten országába, és a Jóisten kegyelméből pedig elvezet oda, hogy elnyerhetjük az örök életet. Amire hiszem az, hogy minden fiatalnak és minden egyes személynek törekednie kell.
0: Mit jelent ez az Istentől való félelem, és mit nem jelent?
1: Jó a kérdés, tehát mindenek előtt nem jelent Istentől való félelmet, Istentől való rettegést, hanem jelenti és jelentenie kell az Istennek a tiszteletét. Tehát annak a ténynek a tudatosítását, hogy Isten létezik, Isten az Isten, a világnak a teremtője, a vezetője, az én megváltóm, az ítélőm, aki előhoz minden cselekedetet ítéletre, vagy életre, vagy pedig halálra, hogy ezt tudatosan tudjam megélni. És ez egy olyan magatartást eredményez Istennel kapcsolatban, amely tiszteletre késztet Istennel szemben. Mert tudom azt, hogy ő az Isten, és én vagyok az ő teremtménye.
0: És olvasom a 26. és a 27. verseket, ezek az utolsó versei a 29. fejezetnek. Sokan járulnának a fejedelem elé, pedig az Úr ítél meg mindenkit. Utálják az igazak a hamis embert, és utálják az istentelenek az igaz úton járót. Mit szeretne elárulni számunkra ez az igevers? Mi a tanulsága?
1: Tehát ez az igazságszolgáltatás lehet emberi, és isteni. Mi sokszor az emberi igazságszolgáltatás alapján képzeljük el az istenit is. De azonban tudni kell, hogy az emberi igazságszolgáltatás az véges. Miközben az istenit úgy kell látnunk, hogy Isten mindent lát. Isten nem személyválogató. Isten igazságosan ítél. Az isteni ítéletnek az alapja az a szeretet, az irántunk való szeretet. És csak akkor lépi át ennek a szeretetnek a határát, amikor látja azt, hogy mi tudatosan ezt visszautasítjuk, és semmilyen változást, eredményt nem hoz az életünkben. És ott már Isten ítélete, ami visszautasított kegyelemből származó emberi cselekedeteinknek a megítélését is maga után vonja. Nagyon fontos az, hogy a bölcs például a Prédikátor könyvében arról beszél, hogy minden titkos dolgot is megítél, amit az emberi ítélet nem tud megvalósítani. És ez megint egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogy soha ne felejtkezzünk el arról, hogy nem csak felszínes cselekedetek alapján ítél meg bennünket a Jóisten, hanem az indítékaink, a belső lelki állapotunkból származó, vagy indítatott cselekedeteink alapján is. És ez valójában egy olyan mély önvizsgálatra késztet, amelyben én megvizsgálom az Istennel való kapcsolatomat. Nem okvetlenül az, hogy milyenek a cselekedeteim, hanem hogy milyen az Istennel való kapcsolatom. És az fogja befolyásolni az életemnek a minőségét.
0: Hogyha ki kellene választani egy ige szakaszt, vagy egy ige verset a 29. fejezetből, amit ajánlanál személyes tanulmányozásra, vagy elmélkedésre, akkor melyiket választanád ki, és miért?
1: Hát én a 25. versre gondoltam, amely az emberektől való félelemről beszél, hogy az tört vet, de aki bízik az útban, az kiemeltetik. Tehát az a gondolat, amit már többször említettem, hogy az emberektől való félelem az egy mély lelki válságot eredményez, az Istenben való bizalom pedig még akkor is, hogyha gyenge, gyarló vagy bűnös voltam, még akkor is azt a csodálatos tapasztalatot hoz az életemben, hogy Isten engem onnan kiemel. És én ezt tudom kívánni mindannyiunknak, minden egyes fiatalnak, hogy ne az életüknek a múltbeli vagy jelenbeli eseményeire tekintsenek, hanem arra a kegyelmi lehetőségre, amit Isten szeretne megvalósítani az életükben.
0: Fontosnak tartod azt, hogy a fiatalok tanulmányozzák a példabeszédek könyvét?
1: Mindenképp. Tehát különösen azért, mert mi nem szeretünk idősektől, vagy pedig bölcs emberektől tanulni. De ha legyőzzük ezt a belső gátat, akkor nem csak az ígéhez, nem csak bölcs Salamonhoz kerülünk közelebb, hanem a körülöttünk levő emberekhez is, hogy tényleg rácsodálkozunk arra, hogy egy élet során mennyi életbölcsességet tud egy ember felhalmozni, ami számomra fontos tanulságot rejt, és nagyon sok csalódástól, eleséstől megóvhat engemet is.
0: Köszönjük szépen, hogy segítettél rajtunk ma, hogy ezt a 29. fejezetet tanulmányozhattuk együtt. Próbáltunk minél többet elmondani annak érdekében, hogy az időt is úgy használjuk fel, hogy minden kérdés beleférjen, és örülök, hogy azokat a témákat, amiket a beszélgetés elején röviden felvázoltál, miről szól a mai fejezet, azokat nagyjából érintettük. Köszönjük, hogy segítettél ebben, és szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
1: Szeretettel és szeretettel bármikor jövök, hogyha segíthetek valamiben.
0: Addig is sok áldást a szolgálatban.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm önöknek is, köszönöm nektek is, kedves fiatalok, hogy figyelemmel követtétek a mai beszélgetést. Amint tudjátok, a példabeszédek könyvét tanulmányozzuk fejezetről fejezetre, és ennek a könyvnek a vége felé tartunk, már egy néhány fejezet maradt hátra. Azonban ne maradjatok le ezekről is, hiszen fontos mondani valójuk van ezeknek is, és hiszem azt, hogy mindegyik fejezet, amelyet külön-külön tanulmányozunk, minket az üdvösségre tudnak felkészíteni, de nem csak, hanem az itt létünk alatt is, ameddig a Földön vagyunk, tudnak minket arra buzdítani, bátorítani, hogy jobb emberek legyünk, és jobb kapcsolatban legyünk Istennel. Hogyha úgy gondoljátok ti is, hogy fontosak ezek a dolgok, akkor hívlak és bátorítalak arra, hogy csatlakozzatok be legközelebb is az adásokban, mert folytatódik ezeknek a beszélgetéseknek a sorozata. Mindaddig én minden jót kívánok mindenki számára, és Isten áldását. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

századik zsoltár, hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy újabb alkalom számunkra, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Biblia alaptantételét, az alapigazságokat, azokat az isteni elveket, amelyeket a Szentírásban Isten meghagyott minden ember számára, hogy megtalálja a mennybe vezető utat. Hála Istennek, hogy élünk, mozgunk, vagyunk, és van lehetőségünk arra, hogy mind közelebb és közelebb kerüljünk azokhoz az igazságokhoz, amelyeket Isten meghagyott, hogy a Szentírásban mind jobban megértsük az Isten akaratát, és hogy örömmel szolgálhassunk neki, követve őt, és cselekedve az ő szent akaratát. A mai témakörünk egy nagyon egyszerűnek tűnik, azonban szeretném előre bocsátani, hogyha ezt, amit ma tanulunk a Szentírásból, megértsük, akkor óriási dolgot fogunk megérteni. Egyszerű elindulás, egyszerű kezdet, de minél inkább elmélyedünk azokban, abban, amit ma tanulunk, annál inkább látni fogjuk majd, hogy mennyire értékes és mennyire fontos ez. A mai témakörünket egy mondatban így tudnám összefoglalni, hogy üdvösség az új szövetség által. Általában az emberek ezt a dolgot, amit ma tanulunk, ezt egy helyre, egy szatyorba próbálják tenni, és nem tesznek különbséget aközött, amit ma nagyon szeretnénk megérteni a Szentírásból, és megkülönböztetni egyiket a másikától. Vajon miről van szó? Tudom, hogy minden ember látott már Szentírást, hiszem, hogy önöknek is talán odahaza van Szentírásuk, és az első dolog, amit az ember a Szentírásból megfigyel, az, hogy a Szentírás két fő részre oszlik. Az első része, a vastagabb része, az ószövetségi Szentírás, a második része pedig az újszövetségi Szentírás. Az ószövetségi Szentírás a világ teremtésével kezdődik, az újszövetségi Szentírás pedig Jézus Krisztus születésével. Én most fogom a kezembe a Szentírást. Felnyitottam pontosan ott, ahol befejeződik az ószövetségi Szentírás, és kezdődik az újszövetségi Szentírást. Most önöknek szeretném mutatni is, hogy minél inkább megkülönböztessünk egy dolgot. Önök felé fordítom a Szentírást, és a jobb kezemmel fogom az ószövetségi Szentírás részt. Bal kezemmel az újszövetségi Szentírás részt. Csak az ószövetségre kérdezek rá, tessenek nagyon jól figyelni, mert tapasztalatom az, hogy amikor felteszem ezt a kérdést, akkor általában nem különböztetik meg a kérdésnek a két részét. Ez, amit itt a jobb kezemmel fogok, ez az ószövetségi Szentírás. A kérdés így hangzik, van-e különbség az ószövetség és az ószövetségi Szentírás között? Nagy általánosságban az emberek erre a két különböző kérdésre igennel válaszolnak. Nincs semmi különbség, az ószövetség és az ószövetségi Szentírás az egy és ugyanaz, mondják sokan. Azonban ezt szeretném ma tisztázni, hogy világosan lássuk meg azt, hogy az ószövetségi Szentírás az, amit az ószövetségi Szentírásnak nevezünk, tehát a 39 könyv, amelyet Isten lelkétől ihletett emberek írtak, ugyanúgy, mint az újszövetségi Szentírást, de az ószövetség az egy egész más. Teljesen valami másról van szó, és mi ma nem az ószövetségi Szentírást és az újszövetségi Szentírás közötti különbséget fogjuk tárgyalni, taglalni, hanem az ószövetséget és az újszövetséget. Hogy még könnyebben érthető legyek, hogy ne legyen ott ugyanaz, hogy az ószövetségi szentírás és az ószövetség, hanem az ószövetségi szentírás, az a 39 könyv, amelyet az ószövetségi szentírásban találunk, és továbbá nem azt fogom mondani, hogy az ószövetség, hanem az ószerződés. Szerződés. A szerződés két ember között jön létre. Ez az igazság. Az ószövetségi szentírásban az ószerződés mindössze 4-5 verset foglal el. Mielőtt olvasnám ezt az ószerződést az ószövetségi szentírásból, hadd mondjam el, hogy amint szerződésről van szó, van adásvételi szerződés, a házasságkötés is bizonyos értelemben szerződés, hűség ígérettétel két ember között, vagyis egymásnak teszik az ígéretet. Ugyanígy látjuk azt, hogy az ószövetséget, vagyis az ószerződést Isten egy néppel, a zsidó néppel kötötte meg, miután kivezette őket az egyiptomi fogságból, mintegy 2500 évvel a teremtés után. Tehát ez a szerződés, amiről mi szeretnénk ma tanulni, az ószerződés az egyik, a másik pedig az új szerződés. Szeretnénk különbséget tenni az ószerződés és az új szerződés között. És utána megérteni a Szentírásból azt, hogy melyik szerződés alapján juthatunk mi emberek el az üdvösségre, az örök életre. Mikor láttuk azt, hogy Isten a zsidó néppel kötötte meg az ószerződést, mintegy 2500 évvel a teremtés után, akkor most induljunk el olvasni a Szentírásból legelőször a szerződést, hogy megismerkedjünk azzal, hogy a szerződés mi mindent foglal magába. Mózes második könyvének 24. részében a 3-tól a 8-ig terjedő versekben találjuk az ószerződéssel kapcsolatos kijelentést. Elméne azért Mózes is elbeszéli a népnek az Úr minden beszédét és minden rendelését. Az egész nép pedig egyező szóval felele mondván, mindazokat a dolgokat, amelyeket az Úr parancsolt, megcselekesszük. Mózes pedig felírá az Úrnak minden beszédét, és felkel a reggel, és oltárt építe a hegy alatt, és 12 oszlopot az Izrael 12 nemzetsége szerint. Azután elküldi az Izrael fiainak fiait, és áldoztak égő áldozatokat és hála áldozatokat, tulkokat öltek az Úrnak. Mózes pedig vette a vérnek felét, és tölti a medencébe, a vérnek másik felét pedig az oltárra hinté. Azután vette a szövetség könyvét, és elolvasta a nép hallatára, azok pedig mondták, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Mózes pedig vevi a vért, és ráhinti a népre, és mondta, íme a szövetség vére, amelyet az Úr kötött ti veletek mind a ma beszédek szerint. Tessenek csak figyelni, mit mondott Mózes, miután ráhintette a népre az állatnak a vérét? Íme a szövetség vére, amelyet az Úr, tehát az Isten kötött ti veletek, mind a ma beszédek szerint, amelyeket mondtatok. Amint látjuk, az ószövetséget, az ószerződést Isten egy néppel kötötte meg, ez a zsidó nép volt. Az ószerződésnek 5 alappillérét szeretném felsorolni, hogy minél egyszerűbben, konkrétabban, világosabban értsük meg az ószerződésnek alappillérét, és miután ezt megemlítjük, utána párhuzamba tesszük az új szerződést, és látjuk, hogy mi a különbség az ószerződés és az új szerződés között. Ahogy tetszenek figyelni, és bizonyára észrevették, nem azt mondom, hogy az ószövetségi szentírás és az új szövetségi szentírás között mi a különbség, hanem azt kérdezem, mi a különbség majd az ószerződés és az új szerződés között. De induljunk el, és figyeljük meg az ószerződésnek 5 alappillérét. A szerződés megkötő egyik oldalról mind a két esetben Isten. Tehát Isten az ószerződést megkötötte egy néppel, ez a zsidó nép volt. Ahogy olvastuk, állati vérrel lett hitelesítve az ószerződés, állati vérrel, majd kétszer is a szövegben, a felolvasott ige szakaszban láttuk is azt, hogy az emberek adták az ígéretet. Kétszer is le van írva a népnek a válasza, amely így hangzik, olvasom a 7. versnek a 2. részét, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Tehát az emberek adták az ígéretet az ószerződés megkötésénél. A 4. dolog, az ószerződés megkötésénél ember volt a közben járó, majd erre külön ki fogunk még térni, csak először ismerkedünk ezekkel az elvekkel, ember volt a közben járó, és az 5. a 10 parancsolat 2 kőtáblára volt írva. Most egymás után, mint egy mondatba próbálom összefoglalni, hogy egymás mellett lássuk meg, és tegyük szívünkbe, véssük szívünkbe az ószerződésnek 5 alappillérét. Első, egy néppel kötötte meg Isten az ószerződést, a zsidó néppel. Állati vérrel lett hitelesítve, ez a 2. A 3. ember adta az ígéretet, a 4. ember volt a közben járó, és az 5. Isten 10 parancsolata 2 kőtáblára volt írva. Ezzel párhuzamosan, vagy ezzel szemben ott találjuk az új szerződést. Először csak így megbeszéljük, tehát közösen együtt megtárgyaljuk, és utána indulunk el a Szentírásba kutatni ezeket a dolgokat. Az új szerződést Isten minden néppel megkötötte, Jézus Krisztus vérével lett hitelesítve, ez a 2. pont. A 3. pont, Isten adta az ígéretet. A 4. pont, Jézus Krisztus a közben járó, és az 5. pont, Isten 10 parancsolata az ember szívébe van írva. Most még egyszer elmondom ugyanezt az ószerződésre és az új szerződésre vonatkozóan, mert én tudom azt, hogy ma egy nagyon ismeretlen terepen mozgunk, és minél többet ismételünk, annál inkább úgy megmarad bennünk. Az ószerződés 5 pontja. Izrael népe, tehát egy néppel kötötte meg Isten a szerződést. 2. Állati vérrel lett hitelesítve. 3. Ember adta az ígéretet. 4. Ember volt a közben járó. És 5. A 10 parancsolat a 2 kőtáblára volt vésve. Új szerződés. Isten minden néppel megkötötte az új szerződést. Jézus Krisztus vérével lett hitelesítve. Isten adta az ígéretet. Jézus Krisztus a közben járó. És a 10 parancsolat az ember szívébe van írva. Mivel az első 3-at láttuk már, láttuk azt, hogy egy néppel kötötte meg, akkor ember adta az ígéretet is állati vérrel lett hitelesítve. Most szeretném Mózes 3. könyvéből fellapozni a 4. tételét az ószerződésnek. Itt arról beszél, hogy ember volt a közben járó. A szöveget olvassuk Mózes harmadik könyvének negyedik részében, a 4-től a 6-ig terjedő versekben. És vive a túlkot, a gyülekezet sátorának nyílásához az Úr elé, és tegye a kezét a tuloknak fejére, és a tulokot ölje meg az Úr előtt, és vegyen a felkent pap a tulok véréből, és vigye be azt a gyülekezet sátorába. És mássa be a pap az ujját a vérbe, és hintsen a vérből 7-szer az Úr előtt a szent hajléknak függönyére. Ki volt az, aki közvetített? Ember. Tehát mit kellett egy zsidónak tenni, ha vétkezett? Bárányt kellett áldozni. Hogyan? Nem áldozhatta fel akárhol, hanem csak egy helyen volt szabad áldozatot bemutatni, ez pedig a jeruzsálemi templom volt. Amikor Aszuánban, Egyiptomban voltam tanulmányúton, Aszuánban van egy sziget, amelyet Elefánt szigetnek neveznek. Elmentünk oda, mert ott találtunk zsidó templomnak a mását, másának a romjait. Tudnélik, sok zsidó élt valamikor azon a vidéken, és a jeruzsálemi egyházi vezetőségtől engedélyt kértek, hogy ne kelljen nekik minden évben legalább egyszer megtenni azt a 2000 kilométert gyalog, hogy áldozatot mutassanak be a templomba, Jeruzsálemben, hanem engedjék meg, hogy ott az Elefánt szigeten, Níluson van ez a sziget, hasonló a Margit szigethez, csak sokkal kisebb, és ott építsenek egy templomot, és ott mutathassanak be áldozatot. Visszakapták a választ, hogy nem engedélyezik. Annak ellenére a zsidók ott felépítettek egy kis templomot, és ott mutattak be áldozatot. Ismétlem, sehol nem volt szabad, csak jeruzsálemi templomban bemutatni az áldozatot. Hogy miért? Ez igazán egy másik kérdés. Tehát egy zsidó, ha vétkezett, hozott egy bárányt, a pap jelenlétében rátette az áldozat fejére a kezét, rávallotta a bűnét, megölte a bárányt, a pap vette a vért, és a vérrel bement a szentélybe, erről majd néhány alkalommal múlva a jövőben tanulmányozni fogunk, bevitte a szentélybe, és a szentélyben ott volt egy oltár, és azon az oltáron parázs volt, ráhintett a vérből, és így jelképesen az emberről a bárányra szállt át a vétek, azért kellett a báránynak meghalni, és a báránynak vérét pedig a pap, és a bárány vérével az ember bűnét is bevitte a zsidó templomba. Azért említettem, hogy ember volt a közben járó. Ugyanakkor említettük azt is, hogy 2 kőtáblára volt felírva a 10 parancsolat, erről számos helyen találunk kimutatást az Ószövetségi Szentírásban. Most egyet lapozok fel Mózes 5. könyvének a 4. részében, a 12. és a 13. versben, így találjuk feljegyezve. És szól az Úr néktek a tűz közepéből, a szavak hangját ti is halljátok vala, de csak a hangot, alakot azonban nem láttok. És kijelenti néktek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a 10 ige teljesítésére, és felírta azt 2 kőtáblára. Itt látjuk, Isten azt mondja, hogy 2 kőtáblára volt írva a 10 parancsolat. Azonban az ószerződést saját erejéből az ember képtelen megtartani, képtelen volt megtartani, de ugyanúgy az új szerződést is képtelen megtartani. Tehát úgy az ó, vagy az új szerződést csak Isten segítségével lehet megvalósítani. Miután láttuk ezt, most veszek egy papírt, hogy úgy érzékeltessem is az idő meghatározását. A teremtéstől kezdve Az ószerződést Isten a zsidó néppel a Sínai hegynél kötötte meg 2000 évvel, 2500 évvel a teremtés után. Ami azt jelenti, hogy a teremtéstől Jézus Krisztusig mintegy 4000 év telt el, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus születése előtt körülbelül 1500 évvel kötötte meg Isten az ószerződést a zsidó néppel a Sínai hegynél. Most két kérdést szeretnék feltenni ezzel kapcsolatban. Az első. Meddig volt érvényes ez az ószerződés, amelyet Isten a Sínai hegynél a zsidó néppel kötött meg? Meddig volt érvényes? 1 évig, 2 évig, 500 évig, vagy 1500 évig, vagy mi most körülbelül 3500 évvel később élünk, vajon ma is érvényes-e az az ószerződés, amelyet Isten a zsidó néppel kötött meg a Sínai hegynél 2500 évvel a teremtés után? Érdemes ezen elgondolkodni. Sajnos azt kell mondanom, hogy ezt az ószerződést a zsidó nép nagyon gyorsan letaposta. Mert emlékezzünk csak, ki volt az, aki ígéretet tett, hűségígéretet tett Istennek? Az ember. Ugye olvastuk a Szentírásból, mindazt megcselekesszük, amit az Úr parancsolt nekünk. Tehát a zsidó nép hűségígéretet tett Istennek. Meddig tartotta be ezt a hűségígéretet? Sajnos azt olvassuk a Szentírásból, hogy bezzeg nagyon-nagyon rövid ideig tartotta be. Mózes a szövetségkötés után felment a hegyre, hogy átvegye Istentől a két kőtáblát, és amíg Mózes fent volt, mint egy 40 napig, Isten egyszer azt mondja Mózesnek, Mózes, menj alá, mert a nép elpártolt tőlem. Letaposta a szövetséget. Ő azt ígérte, hogy hűl marad hozzám, és én leszek az ő Istenük, és csak én előttem borulnak le, és senki más előtt. És képzeld el, Mózes, mi történt, még ti itt vagy fönn nálam a hegy csúcson. Mi történt lent a völgyben? Azt olvassuk a Szentírásból, Mózes második könyvéből, a 32. részből először az első verset. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűlne a nép Áron ellen, és mondá néki, kelj fel, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járnak, mert nem tudjuk, mi történt dolga a ma férfiúnak, Mózesnek, aki minket Egyiptom földéből kihozott. Áron Mózes testvére volt, és ő is Izrael népének egyik vezetője volt. Mózes felment a hegyre, kihez fordulhatott a nép máshoz, mint elment Áronhoz, és ezeket a szavakat mondták neki. Készíts nekünk Istent, hogy legyen, aki vezessen bennünket. És azt mondja, hozzatok aranyat. És a 4. versben ezt olvassuk. És elvevé kezéből, s alakítá azt vésővel, és csinálta abból öntött borjút, és szóltak, ezek az isteneid, Izrael, aki kihoztak téged Egyiptom földéről. Mennyire szokatlan. Milyen gyorsan megfeledkezett az ember az Istenről. Milyen gyorsan elfelejtették a zsidók, hogy hatalmas kézzel vezette ki őket az egyiptomi rabságból, és őrizte ezen az úton, míg eljutottak a Sínai hegyig. Azonban mindenről gyorsan elfeledkeztek. És itt olvasom azt, amit az előbb fejből mondtam el a 7. és 8. versben. Szóla pedig az Úr Mózesnek, eredj, menj alá, mert megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földéből. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nékik. Borjú képet öntöttek maguknak, s azt tisztelik, és annak áldoznak, és azt mondják, ezek a te isteneid, Izrael, aki téged kihoztak Egyiptom földéből. Azt mondja Isten Mózesnek, menj alá! Elpártolt a nép tőlem. Letaposta a szövetséget, amit kötöttem vele. Mózes, menj alá, és tegyél rendet, mert letaposták a szövetséget. És itt, mikor Mózes jön a hegyről, magával hozza a két kőtáblát, így olvassuk a 19. versben, és mikor közeledett volna a táborhoz, látja a borjút és a táncolást, és felgered Mózes haragja, és elveti kezéből a táblákat, és összetöri azokat a hegy alatt. Igaz, sokan itt azt mondják, hogy igen, Mózes összetörte, és többé nem is tudjuk, hogy mi is volt az igazi 10 parancsolatban. Utána hallottam már ilyet is, emberek elmondanak, hogy igen, Mózes írt újabb kőtáblát, és azon egészen más valami van feljegyezve. Azonban, hogy kétség ne essék, lapozzuk fel Mózes második könyvének a 34. versét, és itt az első 34. részét és az első versben minden tisztázódik. És mondta az Úr Mózesnek, vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket széttörtél. Két fontos tudnivalót közöl ez az ige. Egyik, hogy Isten azt mondja, hogy te vésd ki a kősziklából a kőtáblákat, tehát Mózesnek kellett elkészíteni a kőtáblákat, de aztán azt mondja, hogy írjam fel, kicsoda, Isten, írjam fel azokat a szavakat, amelyek az előbbi kőtáblán voltak. Tehát itt azt látjuk, hogy Mózes készítette el a kőtáblákat, azonban Isten írta fel azokat a szavakat, amely az előbbi kőtáblán voltak. Tehát ebből látjuk, hogy sajnos a zsidó nép nagyon rövid ideig, alig 40 napig tartotta, vagy addig sem tartotta be az ígéretet, amelyet tett Istennek. Ezért, ha mikor olvassuk az Ószövetségi Szentírást, figyeljük meg, hogy Isten állandóan megmegújítja a zsidó néppel a Sínai hegynél kötött ószerződést. Sajnos azt olvassuk a Szentírásból, hogy a zsidó nép hol az egyik pogány istent imádta, hol a másik pogány istent. Itt például az egyiptomiak istenét, a bikát imádták, az aranyborjút imádták. Utána később a Baalt, vagy pedig az Astarótot, vagy a Tamuszt. Mindig valamilyen pogány isteneket kerestek. Majdnem azt kell elmondanunk, hogy többet imádtak más isteneket, mint magát az élő Istent. Azonban Isten újból prófétákat küldött hozzájuk, bírákat küldött el, tanácsolta őket, figyelmeztette őket, hogy térjenek vissza hozzá, szolgáljanak neki, hogy neki engedelmeskedjenek. Azonban sajnos a zsidó nép, ami az Isten szolgálatot illeti, bezzeg két kulacsos volt. Vagy kétlaki emberként élték az életüket. Nem új ez a nap alatt. Kedveseim, nagyon sok vallásos ember ma is kétlaki ember. Egyik lábával megpróbálja, hogy kövesse Istent, a másik lábával pedig a saját választotta vallásos életet éli. Ez jelen volt a múltban, ez jelen van a mostani időben is, és ez meg lesz, ez a kettősség, mindaddig, amíg Jézus Krisztus eljön. Mert amikor Jézus Krisztus eljön, akkor is két csoport lesz. Ugyanúgy, mint ahogy minden időn keresztül ez volt Éden kapujától, amikor két áldozatot mutatott be, Kain és Ábel, és a két áldozat között nagy volt a különbség. Azonban, most eddig megbeszéltük azt, hogy sajnos ez az ígéret, amelyet a zsidó nép tett a Sínai hegynél az ószerződés megkötésekor, nem sokáig volt érvényes. Isten ezentúl felújítja számtalanszor a zsidó néppel az ószerződést, amelyet a Sínai hegynél kötött. Azonban, most egy nem mindennapi kérdést szeretnék feltenni. Lehet, hogy szokatlan is lesz, de ezen is érdemes elgondolkodni. Valahányszor hivatkoztam már ma arra, hogy az ószerződést Isten a zsidó néppel a Sínai hegynél 2500 évvel a teremtés után kötötte meg. Mostan nagyon tessenek figyelni, Vajon ezen 2500 éven keresztül érvényes volt-e az ószerződés, amelyet Isten a zsidó néppel a Sínai-hegynél kötött meg? Igen vagy nem? Ismétlem a kérdést. Tessenek gondolkodni. Tehát a 2500 éven keresztül a teremtéstől a Sínai-hegyig érvényes volt-e az a szövetség, amelyet Isten a Sínai-hegynél kötött meg? Lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy igen, lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy nem. Azonban próbáljunk tovább fűzni a gondolatmenetét, és együtt gondolkodni a Szentírásban, és látni fogjuk azt, hogy milyen csodálatos módon van ez elégtárva. De most én saját szavaimmal először elmondom. Nem létezett a Sínai-hegy előtt az ószerződés. Veszek egy példát. Ma este elmegyek önökhöz, mert önök árulják a házukat. Megegyezünk az árban, és ma este megírjuk az ideiglenes szerződést. Belefoglaljuk azt, amit megbeszéltünk, és mind a két részről aláírjuk. Ez az ideiglenes szerződés, amelyet mi ma este megkötöttünk, vagyis megírtunk, létezett-e tegnap? Vagy két héttel ezelőtt? Vagy egy évvel ezelőtt? Természetesen, hogy nem. Tehát a szerződés a megkötés dátumától kezdve érvényes. Ugyanígy van az ószerződéssel kapcsolatban is. Az ószerződés a megkötés dátumától volt érvényes. De akkor felmerülem egy másik nagyon különös kérdés, az pedig így hangzik. A teremtéstől a Sínai hegyig, 2500 éven keresztül, melyik szövetség alapján igazultak meg az emberek? Melyik szerződés alapján igazultak meg az emberek? Hisz az ószerződés csak a Sínai hegytől volt érvényes, mert akkor lett megkötve. Ugyan erre nem gondoltak, ez nem mindennapi kérdés. De itt kezdjük majd megérteni a mai témakörünknek a szebbik részét. De a kettő közötti különbségtételt meg kell értenünk. Mert hogyha ezt az egy igazságot, ezt, amit ma tanulunk, megértünk, akkor a Szentírásba, amit olvasunk, egészen másképpen fogjuk gondolni, másképpen fogjuk érteni, pontosabban fogjuk érteni, világosabb lesz számunkra nagyon sok minden, ami a Szentírásban van. Ezért, tehát ott volt a kérdés, akkor a teremtéstől a Sínai-hegyig melyik szövetség alapján igazultak meg az emberek? És most itt jön egy nagyon rendhagyó dolog. Mielőtt válaszolnák erre a kérdésre, még egy mellékkérdést is felteszek. Mikor ígérte meg az új szövetség közben járóját, az új szövetség áldozatát, akinek a vérével az új szerződés hitelesítetett? Mikor ígérte meg Isten és kinek azt, hogy Jézus Krisztus eljön, meghal a érettünk bűnös emberekért, legyőzi a sátánt, és lehetővé teszi számunkra az örök életet. Mikor ígérte meg Isten azt, hogy elküldi az ő fiát, aki legyőzi a sátánt, a mi lelkünk ellenségét? Még Édenkertjében. És azt olvassuk Mózes első könyve 3. részének a 15. versében. És ellenségeskedés szerzek közötted, és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Isten első alkalommal Édenben ígérte meg azt, hogy asszony magvaként, ugye asszonytól fog születni a világ megváltója Jézus Krisztus, és az neked fejedre tapos, mondja Isten. Kinek a fejére? A sátánnak a fejére. Tehát Édenben megígérte Isten Ádámnak és Évának, hogy ő elküldi az ő fiát, mégpedig úgy, hogy ugyanúgy asszonytól fog születni, mint minden gyermek, a Szentlélektől fogantatva, de emberi testet ölt magára Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus lesz az, aki legyőzi a sátánt. Tessenek megfigyelni, nem azt mondja, hogy a kígyó farkára fog taposni. Ez a héber szöveg, amit használva van, azt mondja, hogy a te fejedet fogja szétpréselni, szétmorzsálni, szétnyomni. Tehát azt jelenti, hogy te meg leszel ott végérvényesen pecsételve, és Jézus Krisztus egy tökéletes győzelmet fog aratni feletted, sátán, akkor, amikor a Golgotai kereszten meghal. Igaz, a sátán próbálkozik még utána is, mert azt mondja, hogy te pedig annak sarkát martosod, és mai napig is sátán arra törekszik, hogy Jézus Krisztus Golgotai áldozatát becsmérelje. Ha ezt nem tudja elérni velünk, hogy mi becsméreljük Jézus Krisztus Golgotai áldozatát, akkor arra törekszik, hogy valahol ami gondolkodásunk és ami hitéletünk perifériájára szorítsa ki, és minden más emberi szokással tömje meg a mi agyunkat, ami a vallásos életet illeti. Tessenek megfigyelni. Említettük az új szövetséget, vagyis az új szerződést, és azt mondtuk az első pontban, hogy az új szerződést Isten minden néppel megkötötte. János Evangélium a 3. részének a 16. versben találjuk ezt, hogy az új szerződés minden néppel meg lett kötve. Így hangzik. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kit szeretett Isten annyira, hogy kész volt feláldozni Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát? Érte? Nem azt mondja, hogy úgy szerette Isten a zsidókat. Ez az ószerződés. Az ószerződést a zsidókkal kötötte meg. Hanem úgy szerette Isten a világot, tehát az új szerződést minden néppel megkötötte. És Jézus Krisztusnak a vére az, ami lemossa rólunk a mi bűneinket. De erről majd később teszünk említést. Említettük úgy szintén azt, hogy Isten adta az ígéretet. Isten megígérte már ott Éden kertjébe, én elküldöm Jézust, és Jézus Krisztus meg fog halni ti érettetek. Például még egy igét szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni, Zsidókhoz írt levél 8. részének a 12. versében, mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Isten egy ígéretet tett. Én, amit megígértem, azt én be is fogom tartani. Ezért majd később, amikor azt olvassuk a Szentírásból, hogy az új szerződés jobb ígéretek alapján kötetett, akkor itt erről beszél az apostol, hogy igen, Isten adja az ígéretet, és amit Isten megígér, az örökké megáll, és az amen. Majd utána hivatkoztunk már arra, hogy Jézus Krisztus vérével lett hitelesítve az új szerződés. Olvassunk erről is Zsidókhoz írt levélnek 9. részéből a 14. versben. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Hála Istennek ezért az ígéretért. És nem csak ígéret, hanem amit Isten megígért, azt be is töltötte, megvalósította. Mit mond itt? Krisztusnak a vére az, ami megtisztítja a mi lelkiismereteinket a holt cselekedetektől, a bűnös életmódtól, hogy szolgálhassunk az Istennek. Jézus Krisztus vére az, ami megtisztít bennünket minden bűntől. Erre is már még később vissza fogunk hivatkozni. Itt csak lássuk magát, a tényeket és a tényezőket, és Jézus Krisztus a közben járó. Jézus Krisztus son keresztül juthatunk el az atyához, mert hisz azt olvassuk Timótoshoz írt levélben, az első levélben, a második rész, ötödik versében. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus. Említettük, amikor párhuzamba állítottuk az ószerződést és az új szerződést, akkor említettük azt, hogy az ószerződésben ember volt a közben járó, az új szerződésben pedig Jézus Krisztus a közben járó. Rajta kívül nincs más. Ő az egyetlen. Hisz azt olvassuk, ha visszatérünk zsidókhoz írt levél 9. részében, a 11. és a 12. versben, Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem a világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkor a szentélybe, örök váltságot szerezve. Kinek a vérével ment be Jézus Krisztus a mennybe? Az ő tulajdon vérével. És mit tud ő szerezni az ő tulajdon vérével? Milyen különös ez a kijelentés, örök váltságot szerzett. Igen, ezért Jézus Krisztus az egyetlen közben járó. Próbáljunk egy pillanatra még ezt felett elgondolkodni, elelmékedni. Miért nem lehet senki más, bármelyik szent, vagy bárki, miért nem lehet Jézus Krisztuson kívül az égvilágon senki más közben járó, csak egyedül ő? Azért, mert Jézus Krisztus az egyetlen lény, aki élt ezen a földön, akiről azt olvassuk a Szentírásban, hogy ő nem vétkezett. Ő benne nem volt bűn. Minden más ember, akikről elmondják emberek, hogy közben járók, azok bűnös emberek voltak. Bármilyen jó jellemű, jó erkölcsű, jóra törekvő emberek, ami tiszteletet érdemel, de nem lehetnek közben járók, mert bűnösök. Honnan tudjuk, hogy bűnösök? Abból a tényből, hogy meghaltak. Mert a Biblia azt mondja, hogy a bűn következménye a halál. Ez az első halál. A bűnbüntetés a második halál. És mivel az első halált elszenvedték, azt jelenti, hogy bűnösök voltak. Jézus Krisztus meghalt, de nem önmagáért, hanem a mi bűneinkért. Mert nem volt benne bűn. A másik, semmi más nem létezik ezen a földön, ami letisztítja rólunk bűnflekkeinket, a mi jellemruhánkról, Jézus Krisztus vérén kívül. Ezért is mondja itt, a tulajdon vérevel ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szeretvén. És még egy. Az ötödik pont, mert eddig említettük, hogy minden néppel megkötötte az új szerződést, vagy az új szerződés, amely az, nem az új szövetség, nem az új szövetségi szentírást, hanem az új szerződést, mert említettük emlékedésünk elején, hogy tegyünk különbséget az ószövetségi szentírás és az ószerződés között. Úgyhogy különbséget kell tennünk az új szövetségi szentírás és az új szerződés között. Tehát az új szerződés Isten minden néppel megkötötte, maga Isten adta az ígéretet, Jézus Krisztus vérével lett hitelesítve, és láttuk a negyediket is, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó, és mint ötödik pontban említettük azt, hogy az ószerződésnél a 10 parancsolat 2 kőtáblára lett megírva, azonban hova lett helyezve a 10 parancsolat? Az új szerződés megkötésénél. Zsidókhoz írt levél 8. részéből a 10. verset olvasom. Mert ez az a szövetség, amelyet kötök az Izrael házával, a napok múltán, mondta az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenik, és ők lesznek nekem népem. Kedveseim, nagyon fontos dolgot szeretnék hangsúlyozni. Múlt alkalommal is említettem, sok ember azon a véleményen van, és úgy gondolja, hogy Jézus Krisztus valamilyen változást vitt véghez a 10 parancsolatban az ő golgotai halálával, majd feltámadásával. Vagy pedig vannak olyan emberek is, akik azt mondják, hogy Isten el is törölte a 10 parancsolatot. Mi ma nem törvény alatt élünk, mi kegyelem alatt élünk, mi mindent tehetünk, mi nem, Istenben őket nem fog felelősségre vonni. Hogy olvastuk itt az új szerződéssel kapcsolatban? Először is azt mondja, hogy ez az a szövetség, amelyet kötök az Izrael házával és a Júda házával. Melyik szövetség? Az új. Mert az út ott kötötte meg Isten a Sínai hegynél, e kijelentés előtt, mint egy 1500 évvel. És mit fog tenni az új szerződés megkötése alkalmával Isten minden emberrel, aki kész megkötni vele ezt a szövetséget? Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azt. Isten azt óhajtja, hogy a 10 parancsolat elvei, ami lényünk részévé váljanak. Ezt jelent élni az új szövetség szerint. Tehát az új szövetség szerint az az ember él, aki mind a 10 parancsolatot Isten segítségével betartja. Mert már az előbb hivatkoztunk arra, hogy ezt a szerződést csak az az ember tudja megtartani és megvalósítani, aki naponta kész kérni Istentől segítséget ahhoz, hogy hű maradjon hozzá. Ha fellapozzuk Filippi beliekhez írott levelet, akkor itt találunk egy gyönyörű tanácsot az első rész 6. versében. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Mit tesz? Elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Kedveseim, aki elkezdte bennetek a jó dolgot, az be is fejezi. De csak akkor, hogyha mi együtt működünk a mindenható Istennel. Ezért erre kell nagyon odafigyelnünk. Ezt kell megvalósítanunk. Erre kell külön figyelmet fordítanunk. Most kedveseim, az, ami itt nagyon fontos, hogy megértsünk, hogy az ószerződés, az, amitről ma tanulunk, az megtalálható a Szentírásban, de alig egy 5 verset foglal az ószövetségi Szentírásban. Tehát az új szövetség megkötésével Isten nem az ószövetségi Szentírást tette óvá, hanem az ószerződést. És az új szövetség az egy szövetségkötés közöttünk és Isten között, de nem az új szövetségi Szentírás. Ebből értjük meg, hogy az ószövetségi Szentírás is Isten szava és örök érvényű, ugyanúgy, mint az új szövetségi Szentírás. Tehát Jézus Krisztus golgotai halálával az ószerződést tette érvénytelenné, mert hitelesítette az új szerződést. És ezért Jézus Krisztuson keresztül juthatunk el a mennybe. Kedveseim, most szeretnék, miután láttuk azt, hogy csak Jézus Krisztuson keresztül juthatunk el az örök életre, szeretnék egy nagyon-nagyon egyszerű példával magunk elé tárni azt, hogy mi magunk megállapíthassuk magunkról, hogy mi az ó szerződés szerint élünk, vagy az új szerződés szerint. Az ó szerződésnél azt olvastuk, hogy amikor egy zsidó vétkezett, akkor elvitt egy bárányt, és a pap jelenlétében meggyónta a bűnét. Rávallotta a báránynak a fejére, vette a kést, megölte, és a pap vitte a bárány vérével az ő bűnét. Tehát a pap volt az, aki közvetített az Isten és az ember között. De ez ószerződés. Ez a zsidóság. Ez a úgymond zsidó vallás szerint való élet. Ez az ószerződés szerinti élet. És ahogy említettük, Jézus Krisztus golgotai halálával az ószerződést érvénytelenítette. Ha mi embernek, lelkésznek gyónjuk meg a bűnünket, És ha mi azt valljuk, hogy ember a közben járó Isten és ember között, akkor mi melyik szövetség alapján élünk? Az ószövetség alapján, vagy az új szövetség alapján? Úgy gondolom, hogy egyértelmű. Sajnos, akkor az ószövetség alapján élünk. De az ószövetség alapján nincs üdvösség, mert az ószövetség érvénytelen. Jézus Krisztus érvénytelenítette a Golgotai kereszten. Nekünk egy út van az Atyához. Ez Jézus. Ő mondta János Evangélium a 14 rész 6 versében. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha valaki emberen keresztül próbálja meggyónni bűnét és rendezni bűneit Istennel, az soha nem lesz meg. Egy lehetetlent próbál meg, így senki bűnbocsánatot nem kaphat. Jézus azt mondja, én vagyok az út. Rajtam keresztül, ha nekem valljátok meg bűneiteket, ha nekem engedelmeskedtek, ha az én igazságomat szívlelitek meg és gyakoroljátok. Mert Jézus Krisztus nem csak azt mondta, hogy én vagyok az út, hanem azt is mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, és én vagyok az élet.

János evangélium a harmadik részének a 5-től a 7-ig terjedő versében. Felele Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami pedig testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükséges néktek újonnan születnetek. Mi mindannyian testtől született emberek vagyunk. Testi szüleink vannak, testben születtünk. De Jézus Krisztus itt beszél egy új születésről, a víztől való születéstől, ez a keresség. Az egyik alkalommal, amikor a kerességről tanulunk, akkor megértjük jobban azt, hogy mit jelent az, hogy víztől születni, és a második Szentlélektől születni. Szentlélek vértezi fel azt az embert, hogy Isten erejével éljen és gyakorolja az Isten 10 parancsolatát életében, ha újjászületett víztől, és naponta kéri a Szentlélek vezetését. Óhajtjuk ezt megtenni. Ha igen, akkor az új szövetség szerint élünk, indulunk el, és kezdünk gyakorolni. Kezdjük gyakorolni, és élünk az új szövetség szerint, és célba is érünk. Kedveseim, kettő között mindenkinek választani kell. Vagy az Ószövetség szerint gyakorolja a hitét, meggyőződését, bűnbocsánatot keres, de nem talál, vagy pedig az új szövetség szerint Jézus Krisztuson keresztül, aki az egyetlen közben járó Isten és ember között. Kit fogunk elismerni közben járónak, egyetlen közben járónak? Jézust, vagy pedig a papot, akinek meggyújtjuk az ümi bűneinket, hogy ő rendezze el a mi bűneinket Istennel. E kettő között döntenünk kell. Azonban mit tesz Isten értünk, ha teljesen átadjuk magunkat neki? Zsidókhoz írt levél 13. részéből a 20 és a 21. verset olvasom. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagypásztorát, örök szövetség vére által a mi Urunkat Jézust. Tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Kedveseim, Isten segítsen meg, hogy az új szövetség, az örök szövetség vére által Jézus Krisztus munkálja bennünk az üdvösséget az örök életre, az ő kegyelméből. Amen.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

Történelem utolsó eseményei mégpedig sorrendben. Szokott módon hadd tartsak egy rövid kis bevezetőt. 1912, Titanic. 1500-nál több áldozat. Ugye ismerik a történetet, hiszen megfilmesítették, könyvet írtak belőle. New York City terrortámadás a World Trade Center ellen. 2001. szeptember 11. 11 ezer halott. Ismerős a történet. Cunami. Szinte itt van, még most történt 2004. december 26. 200 ezer halott. Folytassam. Áradások a Tiszán és a Dunán minden évben, tetemes vagyoni károk, növekvő félelem évről évre szinte megismétlődik. Folytassam. Úgy gondolom, hogy nem ez a legfontosabb, hanem Jézus megoldása, és ezért nem a katasztrófákról szeretnék beszélni, hiszen munkatársam Hegyes Géza arról beszélt, amit Jézus elmondott, hogy az ő eljövetelét mi fogja megelőzni. Igen, de mi lesz utána? Hogyan lehetne folytatni ezt a témát? Jézus egy nagyon érdekes dolgot mondott akkor ott Jeruzsálemben, amikor a Máté 24-ben elmondott proféciájában a felsorolt dolgokat említette, amelyekre Géza hivatkozott. Mikor ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgetett a ti válságtok. Elkezdődik tehát valami, és nem befejeződik azzal, hogy a világtörténelem eseményei ebbe az irányba haladnak. A világtörténelem sora Jézus kezében van. Egyetértünk ezzel az állítással? Ha igen, akkor szeretném innen folytatni. Mi történik azután, amelyet Jézus mondott, hogy emeljétek fel a fejeteket, és meglátjátok, hogy a ti válságotok elközelgetett? Ez tehát a nagy kérdés. Máté evangéliumában így folytatja Jézus ezt a proféciát. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Lesznek tehát égi jelek, és hadd ne részletezzem ezeket, hogy konkrétan mik is. Lesz nagyon sok könny, nagyon sok nyomorúság. Lehet, hogy nem is így kellene mondani, hogy lesz, hanem jelen időben van, igaz? Ezek mind arra utalnak, hogy valaminek most már mindenképpen történnie kellene. Majd jön egy alkalom, amit Jézus így mond, így fogalmaz meg, hogy feltetszik az ember fiának jele az égen. Valami történik, amire minden ember garantáltan felkapja a fejét. Erről a Biblia röviden annyit mond, hogy ezt a jelet érzékelnünk kell. Tegyünk fel tehát néhány kérdést. Hogyan történik ez a jel, vagyis Jézus eljövetele? Fogom-e tudni, hogy ez megtörtént? Vagy esetleg lehet-e azt állítani, hogy ez egy kisebb vallásos, vagy akár lobby csoportra tartozik, hogy majd ők látják Jézus jelét, a nagy átlag pedig, aki nem foglalkozik vallásos kérdésekkel, nem beavatott, az nem látja, nem tudja. A Biblia más könyveiben, ami nem az evangéliumokhoz tartozik, hanem már a Jelenések könyve, olvasunk erről. Íme eljő a felhőkkel, minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Kik látják vajon? Tehát Jézus eljövetelét?